0: A hatóság figyelmeztetése szerint a tisztességtelen eladók gyakran egészségügyi szakemberek, patikák vagy intézmények nevét és arculatát használják fel a vásárlók megtévesztésére. Ez a trükkös reklámfogás leginkább a fogyást, alakformálást, potenciálnövelést vagy különféle betegségek gyógyítását ígérő készítményeknél fordul elő. A hatóság hangsúlyozza, hogy az étrendkiegészítők jogilag élelmiszernek minősülnek, nem pedig gyógyszernek. Ennek megfelelően ezeknek a termékeknek a jogszabályok alapján sem tulajdonítható semmilyen betegség megelőző, kezelő vagy gyógyító hatás. Az olyan internetes kommunikáció, amely egészségügyi szakemberek ajánlására, rendkívüli gyógyhatásra vagy gyors garantált eredményre hivatkozik, fokozott körültekintést indokol. Megkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán, szeptember 25-éig mintegy 17 ezer résztvevőt várnak. Az osztálykirándulások hétfőtől szerdáig, illetve szerdától péntekig tartanak, a diákok teljes ellátást és turnusonként több mint 40 féle programot kapnak. A foglalkozások között természettudományos, környezetvédelmi, művészeti, digitális és pénzügyi ismeretterjesztő programok is szerepelnek, emellett sétahajózás és kalandpark is várja a gyerekeket. Újdonság a rendőrségi járműpark, ahol korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket mutatnak be. A táborban folyamatos egészségügyi felügyeletet is biztosítanak. Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és a zöldségek ára augusztus utolsó hetében, az előző év azonos időszakához viszonyítva, olvasható az Agrárközgazdasági Intézet honlapján közzétett összesítésben. Az AKI piaci árinformációs rendszerének adatai szerint a főváros nagybani piacán a görög dinnye drágult egy év alatt, míg a sárga dinnye tavalyhoz képest 22-25%-kal lett olcsóbb. A piros csemege szőlőára 10%-kal, az őszi baracké 40-45%-kal csökkent, a vilmos körtéjé 5%-kal emelkedett. A zöldségek közül a paprikafélék ára vegyesen alakult, 10%-nál nagyobb árcsökkenést és 40%-ot közelítő drágulást is mértek fajtától függően. A kígyóborka és a sárgarépa drágult, a nem jelölt burgonyára viszont csökkent tavaly óta. Megfizethető lakhatásról szóló jogszabályok alkotására tett javaslatot az Európai Bizottság, hogy támogassa az Európai Uniós tagállamokat és a városokat a lakhatási válság kezelésében. A tervezett uniós jogszabály keretet biztosítana az egységes piacot érintő lakhatási intézkedésekhez, miközben a lakáspolitikai döntések továbbra is nemzeti, regionális és helyi hatáskörbe tartoznának. A tervezett szabályozás szerint a helyi hatóságok intézkedéseket hozhatnak a lakóingatlanok megszerzésével vagy használatával kapcsolatban is, például a második lakás vagy a tartósan üresen álló lakások használatára. Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos idő valószínű, de főként keleten lehetnek felhősebb időszakok. Csapadék nem várható. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum általában 9 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet az idő. A maximum 20 és 25 fok között várható.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló. Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
5: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Life. Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
2: A Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Kamu reklám.
2: Tudod mit? Inkább csináld holnap. Ma már eleget hibáztál.
1: All right! Kamu reklámot hallottak.
3: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Rekordot döntött az államháztartás hiánya augusztusban, újabb 2 évet csúszhat Paks 2 építése. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Rekordot döntött az államháztartás havi hiánya augusztusban, 2311,2 milliárd forintos mínuszt mért a pénzügyminisztérium. Az első 8 hónapban pedig 5169,1 milliárd forint volt a deficit. A kiugró augusztusi hiányból 2186,9 milliárd forintot az uniós helyreállítási programok előfinanszírozása okozott. Augusztusban 1,3%-kal emelkedtek a fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz képest, júliushoz viszonyítva pedig 2%-os volt a növekedés, közölte a statisztikai hivatal. Az éves infláció júliusban 1,2% volt. Az augusztusi 1,3%-os infláció mértékével emelkednek az útdíjak jövőre. A személyautókra szóló éves országos matrica 62.560 forint lesz, a megyei matrica 7.280 forintba kerül majd. A pótdíjak is emelkednek. Új pályázatot írt ki a hazai szélerőművek fejlesztésére a kormány, de az első turbinák legkorábban 2030 őszén csatlakozhatnak a hálózathoz. A pályázat 700 megawattnál valamivel nagyobb új kapacitás kiépítését teheti lehetővé, miközben 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi új szélerőművi kapacitással számolnak. Újabb 2 évet csúszhat Paks 2 építése, csak 2035 körül helyezhetik üzembe az új atomerőművet, értesült a Politico. Alapbirtokába került belső ütemterv szerint a Rosatom által tervezett létesítmény utolsó reaktorblokkjának átadását 2034. december végére tervezik, miközben korábban 2032-es befejezési dátumról beszéltek. Elmaradt az OECD átlagtól a magyar 15 évesek teljesítménye a 2025-ös PISA felmérésben, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. A magyar diákok szövegértésből 452, matematikából 459, természettudományból pedig 480 pontot értek el, az OECD átlag 461, 463, illetve 486 pont volt. Rekordmélységbe süllyedt Donald Trump amerikai elnök támogatottsága a Financial Times felmérése szerint. A brit üzleti napilap megbízásából készült kutatás alapján az amerikaiak alig 33%-a elégedett Donald Trump elnöki tevékenységével. Egyetlen hónap alatt 3% ponttal csökkent az amerikai elnök munkájával elégedettek aránya. Donald Trump támogatottsága az elkötelezett republikánus választók körében is folyamatosan és jelentősen csökken. Patriot rakétákat és egyéb légvédelmi eszközöket szállít Ukrajnának az Egyesült Királyság. A londoni Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint Nagy-Britannia 100 millió fontos légvédelmi csomagot állított össze. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütés várható, keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, de számottevő csapadék sehol sem valószínű. Még több tájegységünkön élénk lesz a szél. Napközben a legmelegebb hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
7: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Népszerű volt a nyári diák munkaprogram. Sokszor támadják meg kutyák az EON leolvasóit. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diák munkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csaknem 5000-en dolgoztak. Október 5-ig jelentkezhetnek az alap- és mesterképzésben tanuló hallgatók az országos statisztikai csapatversenyre. A verseny során a hallgatók gazdasági, társadalmi és területi statisztikai adatok elemzésében, értelmezésében és bemutatásában bizonyíthatják felkészültségüket. A verseny 3 online fordulóból és egy helyszíni döntőből áll, amelynek a KSH Budapesti Székháza a statisztikai palota ad otthont december 15-én. Tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe az EON munkatársai. Az esetek negyedében kutyatámadás történt. Az EON Hungária csoportnál egy évben több mint 4 millió áram- és gázfogyasztási mérőt keres fel nap mint nap több mint 200 leolvasó munkatárs a Dunántúl Pestvár megye és Budapest hálózati területein. Fontosnak nevezték, hogy a kutyákat zárják el az ügyfelek a leolvasás idejére, hogy a leolvasóik biztonságosan tudják végezni munkájukat. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében, az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők, az aszály súlyosabb volt a 2022-esnél is, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara illetékes bizottsága. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, a vetésterület 2022-höz képest harmadára, tavalyhoz képest pedig a felére esett vissza. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja. A magyar online vásárlók többsége nem mond le a nemzetközi webáruházakról, hanem tudatosabban rendel az új vámszabályok júliusi életbe lépése óta, közölte legfrissebb adatai alapján a PVC Magyarország. A tanácsadó vállalat azt írta, a második negyed évben mintegy 750 ezerrel csökkent az EU-n kívülről érkező csomagok száma az előző negyed évhez képest, míg az EU-n belülről érkező rendelések volumene több mint 1,25 millió darabbal nőtt. Az Európai Unió július 1-től megszüntette a 150 euró alatti az unión kívülről érkező küldemények vámmentességét, és átmeneti 3 eurós vámot vezetett be az érintett termékekre. Heti több járattal újraindítja 4 közel-keleti járatát Budapestről a Wizz Air, októbertől ismét közvetlenül elérhető Dubaj, Abu Dhabi, Jidda és Amman. A cég fokozatosan állítja vissza járatait, figyelembe véve az Európai Unió repülésbiztonsági ügynökség térségére vonatkozó konfliktuszóna ajánlásainak felülvizsgálatát. Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos idő valószínű, de főként keleten lehetnek felhősebb időszakok. Csapadék nem várható. A szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum általában 9 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet az idő. A maximum 20 és 25 fok között várható.
0: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Kamureklám.
1: Ez a csend. Ezt már hallottam valahol.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Rádió. Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
9: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
10: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
11: Retikül, szerdán 16 órától.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Magyarod.
1: Poddi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdei Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
8: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazinműsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: yourself. Did call me car, is latong in. Yoy ked veshem, gyere, mondd el, mit érzel, az élet nem lányregény.
1: Jöjj, kedvesem,

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Kevés a diplomás Magyarországon, tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Bár növekszik, európai összehasonlításban továbbra is meglehetősen alacsony Magyarországon a felsőfokú végzettséget szerzettek aránya a 25-34 éves korosztályban, derült ki az Eurostat felméréséből. A legnagyobb arányt 2025-ben Írországban mérték, a sor végén mögöttünk pedig csak Olaszország és Románia állt. Jövő héten megkezdi a személyes meghallgatásokat az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. Első alkalommal Hak Péter jogtudóst, egyetemi tanárt, korábbi országgyűlési képviselőt, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsannát, a Mi Hazánk mozgalom végrehajtási és hitelügyi szakértőjét hívják meg. Júliusban 4,9%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos hónapjához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A növekedés jelentősen meghaladta a júniusi 3%-ot, és megközelítette a májusi 4,8%-ot. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint júniushoz képest 1%-kal bővült a forgalom. Idén is pályázhatnak a Kerékpáros Barát címre települések, munkahelyek és közintézmények, közölte a Közlekedés és Beruházási Minisztérium. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton a KTI online pályázói felületén. A kezdeményezés célja, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár. A pályázatot először 2006-ban írták ki. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Az előzetes adatok alapján július végéig csaknem 440 ezer magyar turista, összesen mintegy 2 millió vendég éjszakát töltött Horvátországban. A tavalyi erős év hasonló időszakához viszonyítva ez 7%-os növekedés. A magyar utazók az idén is a Kvarneröblöt, Isztriát és Zadar megyét választották legszívesebben az úti célok közül. Az Európai Bizottság mintegy 115 millió euró sürgősségi támogatást nyújt Spanyolországnak a ceutai helyzet kezelésére, és megerősített operatív segítséget is nyújt a spanyol hatóságoknak. Spanyolország a finanszírozást egyebek mellett a határvédelem megerősítésére, a biztonsági infrastruktúra fejlesztésére használhatja fel. Ceutába július végén több mint 70 ezer ember tört be Marokkóból. Döntő többségük a tömeges betörést követő napokban el is hagyta az észak-afrikai spanyol város területét, de jelenleg is több ezen vannak Ceutában, ami miatt a város vezetése szerint tarthatatlan a helyzet az exklávéban. Újabb 4 F-16-os vadászbombázót rendel Szlovákia. A védelmi tárca közlése szerint a beszerzés jóváhagyása részben a NATO részéről megfogalmazott szükségletekkel, részben pedig a biztonsági helyzet megváltozott körülményeivel függ össze. Szlovákia már korábban vásárolt 14 F-16-os vadászbombázót. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütés várható, keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, de számottevő csapadék sehol sem valószínű. Még több tájegységünkön élénk lesz a szél. Napközben a legmelegebb hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót!

0: Hobbirádió.
1: Hobbirádió. A www.hobbirádió.hu weboldalon.
0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád. A Hobbirádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobbirádióban.
0: Próza jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Egészségedre.
2: Egészségedre.
0: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Egy műsor.
6: I could have spread my wings and done a thousand things.
5: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
7: Ma meg a szombat délután.
5: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
5: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ!
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
6: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: Biztonsági öv, baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.

0: egy koktélként.
1: Koktél.
0: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. Politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket Orbán Viktor. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a jövőben nem a családpolitikáért felelős miniszternek, hanem szakembereknek kell dönteniük azokban az örökbefogadási ügyekben, amelyekhez jelenleg miniszteri hozzájárulás szükséges. A jelenleg hatályos, a Fidesz által korábban gyermekvédelminek nevezett, jogvédők szerint azonban melegellenes törvény alapján Magyarországon a házaspárokat illeti meg az örökbefogadás lehetősége. Minden más esetben a mindenkori családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulása szükséges az örökbefogadáshoz. A gyermekvédelmi intézményrendszer megújítása nélkül sem a pusztító droghelyzet, sem az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák nem oldhatók meg hosszú távon, írt a Budapest főpolgármestere Facebook oldalán. Karácsony Gergely a gyermekvédelmi rendszerről szóló kormányzati tájékoztató kapcsán azt írta, egy budapesti jelentés szerint van, ahol az utcai szerhasználók 90%-a gyermekvédelmi intézményből került ki. A főpolgármester úgy fogalmazott, a probléma megoldása a kormány és Budapest, illetve az állam és az önkormányzatok partnerségét igényli. Politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket Orbán Viktor. A Fidesz elnöke volt miniszterelnök a Köcsei találkozó előtt nyilatkozott újságíróknak. A pártelnököt arról kérdezték, hogy a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatos Volánügyben zajló eljárásban többek között a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezérigazgatóját is beidézték. Orbán Viktor azt mondta, ebben a konkrét ügyben a belső ellenőrzést az előző kormány indította meg. Közölte, az előző kormányzattal kapcsolatban most tett feljelentések mindegyikét ismeri, szerinte az összes ügy mind szabályszerű és célszerű volt. Az Alkotmánybírósághoz fordul a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, mert szerintük a partmenti építkezések közvetlen veszélybe sodorják a tó amúgy is kritikus ökológiai állapotát, írja 444. A Tudományos Intézet szerint a tó vízminősége és biológiai sokszínűsége már így is rossz állapotban van, de ez csak tovább súlyosbítja a partmentén jellemző túlbetonozás. A déli parton különösen rossz a helyzet, ott a beépítettség már eléri a 75%-ot. Felavatták a Halhatatlanok Társulata idén megszavazott 8 új tagjának lábnyomát Budapesten. Ők Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színész, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművész. A Halhatatlanok Társulata 30 éves fennállása alkalmából Érdi Sándornak, Szegvári Katalinnak és Szinetár Miklósnak, a társulat alapítóinak a kulturális kezdeményezés létrejöttében játszott szerepükért elismeréseket adtak át. Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos idő valószínű, de főként keleten lehetnek felhősebb időszakok. Csapadék nem várható, a szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum általában 9 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet az idő. A maximum 20 és 25 fok között várható.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
7: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője köszönti a hallgatókat. Most kezdődik 2 órás reggeli műsorunk. Ma szeptember 13-a vasárnap van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánk területén 13,8 fokot mutatnak a hőmérők. Zene után innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Műsorajánló.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
9: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
10: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
9: A konyhafőnök ajánlata.
6: Szombaton 8-tól.
10: Konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
11: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
12: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
10: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Szeptember 13-án köszöntjük Kornél nevű hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név a Cornelius nemzetiség névből származó keresztnév, mely a Cornus szóból ered, jelentése pedig somfa vagy szarv. Ünnepelnek még a kornélok március 3-án, június 2-án, valamint július 3-án is. A név becézése Kornélka, Korib, Korika, Korni, Kornika és Kornus. Jeles viselői Gellei Kornél színész, Szent Kornél pápa, valamint ön, kedves Kornél. Ezen a napon köszöntjük még a kornélok mellett Amadil, Amáta, Krizsán, Ludovika, Luisa, Mor, Móricz, valamint Polixénia nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Szeptember 13-a. 1961-ben az elnöki tanács ismét Kádár Jánost, eredeti nevén Csermanek Jánost, az MSZNP KB főtitkárát nevezte ki miniszterelnökké, ami felmentéséig 1965. június 25-éig töltötte be már másodszor ezt a tisztséget. Csermanek János néven született, 1918-ig nevelőszülőknél élt, majd iparos tanoncnak állt. Irodagép műszerészként dolgozott, amikor 1930-ban belép az illegális kommunista pártba. Emiatt rendszeresen rendőri zaklatásnak volt kitéve. 1933-ban 2 év börtönre ítélték. Ott részt vett egy éhségsztrájkban, ezért szigorúbb szegedi csillagbörtönbe szállították, ahol megismerkedett Rákosi Mátyással, a mozgalom első számú vezetőjével. A II. Világháború alatt a kommunista párt egyik vezető alakja volt a szervezet 1943-as feloszlásáig. 1974-ben Stevie Wonder ezen az estén lépett újra színpadra, súlyos balesete után a New York-i Nassau Coliseumban. 1977-ben mutatta be az első dízel autóját, a General Motors. 1788-ban New York City lett az Egyesült Államok fővárosa. Dave Mustaine megadít született ezen a napon 1961-ben. Neuropatikus, idegi eredetű betegsége miatt kilép zenekarából, és ezzel gyakorlatilag feloszlatja az együttesét a megadít vezér Dave Mustaine. Az orvosaim szerint egy jó évet vesz igénybe a felépülésem, s még akkor sem biztos, hogy hogyan tovább. Remélem, egy napon majd újra gitározhatok. Úgy döntöttem, hogy kilépek a Megadithből, és a zenei parmás területeit térképezem fel, ahol hangszeres zenélés nélkül is működhetem, nyilatkozta a gitáros, aki betegsége miatt pillanatnyilag nem képes gitározni.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 13-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak erre a napra, mit találtam Önöknek. 1515. szeptember 13-ával kezdünk, a svájci államszövetség zsoldos csapatainak veresége után kinyilvánította öröksemlegességét. Első Ferenc francia király német zsoldos sereget győzte le a svájci zsoldosokat, akiket kiűztek Milánóból lerombolva ezzel legendás hírű harci dicsőségüket. Napjainkban a svájci zsoldosok utódaiból kerül ki a Vatikán testőrsége. A 18. századdal folytatjuk. 1788. szeptember 13-án New York City lett az Egyesült Államok fővárosa. Ugorjunk a 19. századra, 1874. szeptember 13-án megszületett Arnold Schönberg, osztrák zeneszerző, az úgynevezett II. Bécsi iskola megalapítója. Folytassuk a 20. századdal, 1924. szeptember 13-án született Maurice Jarre, francia zeneszerző. Ő szerezte egyebek mellett a Dr. Zsivágó című film zenéjét, amiért az akadémiai díjat is elnyerte 1966-ban. Folytassuk 1931-jel, szeptember 13-án Matuska Szilveszter felrobbantotta a Bécsbe tartó nemzetközi gyorsvonat alatt a Biatorbágyi vasúti hidat. Szeptember 12-éről 13-ára virradó éjjel, 0 óra 20 perckor. A detonáció következtében a mozdony az első 6 kocsival a viaduktról a mélybe zuhant. A tragédiának 22 halálos áldozata és 17 sebesültje volt. Folytassuk 1938-al, szeptember 13-án megszületett Judith Martin, amerikai szerző, újságírónő. Miss Manners néven is ismerték, 1978 óta egy több újságban is megjelenő etikettrovat írója volt. 4 évet lépünk előre, 1942-re, szeptember 13-án született ugyanis Károlyi Béla, világhíres tornaedző. Folytassuk 1944-jel, szeptember 13-án megszületett Jacqueline Bisset, angol színésznő, aki többek között az Airport, a The Deep és a Casino Royale című filmekben is játszott. És végezetül 1974. szeptember 13-án Stevie Wonder ezen az estén lépett újra színpadra súlyos balesete után, a New York-i Nassau Coliseumban. A nézőtéren ott volt Mick Jagger, Roberta Flack, Dudley Moore és Andy Warhol. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobby Rádió. Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Üzenet a Zsoltárok könyve 16-os fejezetéből.
2: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nékem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.
3: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: 2026. szeptember 13-a, évközi 24. vasárnap. Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Evangélium Szent Máté könyvéből, 18. fejezet, 21-től a 35. versig. Abban az időben. Péter odament Jézushoz és megkérdezte. Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt. Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki

mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszélték uruknak. Akkor az úr magához hívatta őt, és így szólt hozzá, te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad. És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Emélkedés. Ne számolgass. Ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki, talán 7-szer? Kérdezi Péter apostol. Emberi módon gondolkodik. A kérdés azt sugallja, hogy van határa, van mértéke a megbocsátásnak. Jézus azonban túllép az emberi gondolkodáson, nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Azaz nem számszerűsíthető, hogy hányszor kell megbocsátani. Isten országában nincs határa az irgalomnak. A példabeszéd, amelyet Jézus ezután elmond, szemléletes és tanulságos. Egy királyról szól, aki elszámolt szolgáival. Az egyik 10 000 talentummal tartozik neki, azaz felfoghatatlanul nagy összeggel. A király azonban látva szolgája kétségbeesését, elengedi az egész tartozást. Ugyanez a szolga viszont nem tud elengedni 100 dénárt, tehát egy egészen kevés összeget egy másik szolgának. Követeli a tartozás rendezését. A példázat ereje az ellentétben van. A 10 000 talentum olyan hatalmas adósság, amit egy emberi élet alatt is lehetetlen visszafizetni. A 100 dénár viszont egy átlagos munkás néhány heti bére. Ez is jelentős, de kezelhető. Jézus ezzel a képpel szemlélteti, hogy amit Isten nekünk megbocsát, az sokkal több, mint amit nekünk kellene másoknak elengednünk. A példabeszéd nem pusztán elkölcsi tanítás, hanem tükröt is tart elénk. Minden hívő ember elmondhatja, Isten már oly sokszor megbocsátott nekem. Akkor hogyan viselkedhetnék én másokkal szemben könyörtelenül? A kérdés nem az, hogy képes vagyok-e rá, hanem hogy akarom-e engedni, hogy Isten irgalma átalakítsa gondolkodásomat. A megbocsátás nem csak a szavakban jelenik meg, hanem a döntésben. Elengedem a sérelmet, nem tartom számon, nem akarok bosszút állni. Aki megbocsát, az nem veszít, hanem szabaddá válik, kilép a harag, a sértettség és a keserűség börtönéből. A megbocsátás nem könnyű, hiszen a sérelem egészen komoly. Az elszenvedett erőszak egészen súlyos lehet. A megbocsátás nem az érzések elnyomása, hanem Isten kegyelmére való nyitottság. Az isteni irgalom nem elvárásokat állít, hanem új szívet kínál. Elfelejtem a sérelmeket, így lépek a gyógyulás útjára. A példabeszéd végén a király megharagszik a szolga könyörtelensége miatt, és visszavonja iménti döntését, a tartozás elengedését. Ez a szigorú befejezés nem az Isten bosszúállását mutatja, hanem a megbocsátás súlyát. Ha mi nem tudunk irgalmat gyakorolni, az Isten irgalma sem tud érvényesülni bennünk. Aki bezárja a szívét mások előtt, az önmaga előtt is bezárja Isten kegyelmét. A megbocsátás tehát nem lehetőség, hanem kötelesség. Jézus a mi atyánkban is erre tanít, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. A kettő elválaszthatatlan. Ha befogadtuk Isten irgalmát, bocsánatát, akkor tovább kell adnunk. Ha nem adjuk tovább, akkor úgy élünk, mintha mi sem kaptunk volna semmit. Az evangélium felszólít minket. Lépj ki az igazságosság szemléletéből, és lépj be az irgalom világába. Ne számold, hányszor bántottak meg, hanem nézd meg inkább azt, mennyit bocsátott meg neked az Isten. Uram Jézus Krisztus, te végtelen irgalommal fordulsz hozzám, mindig kész vagy megbocsátani, lehetőséget adsz az újrakezdésre. Segíts, hogy ne tartsam számon mások vétkeit, ne őrizgessem a sérelmeket, hanem szívből tudjak megbocsátani azoknak, akik megbántottak.
taníts meg az irgalmas lelkületre,

0: hogy ne csak elfogadjam, hanem tovább is adjam azt, amit tőled kaptam. Ne engedd, hogy a harag vagy a bosszú vágy elválasszon testvéreimtől. Adj új szívet, amelyben az irgalom és a szeretet győz. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
1: Hobbi rádió.
2: Fogalmam, hogy menjek ki a busztába!

0: Hobby Rádió.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a gyémánt igen gyakori? Gyakorlatilag más kristály szerkezetű szén, ami nagy nyomás és hőmérséklet hatására alakul ki. Ezen az elven készítik mesterségesen is. Körülbelül a ceruzabéllel, grafittal azonos gyakoriságú. Ára azért magas, mert a világ gyémánt kereskedelmét gyakorlatilag egy cég tartja ellenőrzés alatt. Ha egy új bánya nyílik, igyekszik felvásárolni. A kibányászott gyémánt döntő többségét visszatartják, ezzel keltve a ritkaság illúzióját. Végül is így valóban ritka, hiszen csak szabályozott mennyiség kerülhet a piacra, a többit trezorokban őrzik.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
0: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Ma a kelet ízeivel szeretném önöket megismertetni. Távol-keleti csirkecsíkokat hoztam önöknek sáfrányos rizssel. Hozzávalók 4 személyre. 40 dek a csirkemellcsíkokra vágva, 2 szál vékonyabb pucolt sárgarépa, julienre vágva, 20 dek a champignongomba, szeletekre, 1 darab nagyobb vágott hegyes erős paprika, zöld paprika, egy pupozott tevőkanálnyi kristálycukor, só, bazsalikom és szójaszósz. Az elkészítési módja a következő. Felhelyített serpenyőben kristálycukrot kezdjük pirítani. Figyeljünk arra, hogy a cukrot ne karamellizáljuk ki teljesen, hanem rakjuk rá egyből a csirkecsíkokat. Ezután a julienre vágott sárgarépa következik, ezzel is megpirítjuk a csirkecsíkokat. Ezután hozzáadjuk a szeletetre vágott gombát és a karikára vágott hegyes erős paprikát. Gyors lángon átpirítjuk, sóval, bazsalikommal, és én egy kis fokhagymával is szoktam ízesíteni, de a fokhagymát, ha kihagyjuk, jó lesz úgy is, szóval sóval és bazsalikommal ízesítjük. Szójaszósszal felengedjük, beforraljuk. Köretként sáfrányos rizst ajánlok hozzá, de hogyha kurkumával készítjük a rizst, az is kiváló.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
0: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Ma szeptember 13-a van, és Kornél hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg Magyarországon 13,8 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1850-ban az ország közigazgatási átszervezéséről szóló belügyminiszteri rendelet, az Uened Bach-féle provizórium. Az országot 5 polgári közigazgatási kerületre osztják, melyet a főispán irányít. E rendelkezés a katonai és a polgári kormányzás bizonyos fokú szétválasztását eredményezi. 1931-ben Matuska Szilveszter felrobbantotta a Biatorbágyi vasúti hidat. 22 ember meghalt, 17 megsebesült. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: hour, no more goodbyes.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kedves hallgatóink, maradjon velünk a nap hátralévő részében, mert rengeteg izgalmas tartalom vár önre. A délelőttöt a Jazz Club nyitja 9 órakor, ahol Zsuffa Péter műsora 2 órán keresztül szólal meg, hogy kellemes hangulatban induljon a nap. Ezt követően 11 órakor a Szevasztok veszi át a batunt, Szicsó, azaz Gárdonyi Szilárd fiatalos, bolondos műsorában, ahol a jó kedv és a kacagás a fő szempont, az önfelett poénkodás pedig a hallgatók szórakoztatását szolgálja. 12 órakor érkezik a déli hírösszefoglaló, hogy napra kész maradjon a legfontosabb hírekkel. Délután 1 órakor a Gépház következik, amely a Hobby Rádió informatikai magazinja, ezúttal a pénteki adás ismétlésével. 2 órakor az US Fever show hangjai töltik be a teret, listavezető dalok Amerikából 2 órán keresztül. 6 órakor az esti hírösszefoglaló várja önt, benne a nap idézetével, névnapköszöntővel, évforduló naptárral és sportrovattal. 7 órakor pedig egy különleges adással találkozhat, amelyben verset, esti mesét, kabarét és a nap érdekességét hallhatja, legyen az riport, interjú vagy tudósítás. 9 órakor újra a Jazz Club adása szólal meg, Zsuffa Péter műsorával, amely ismét 2 órán keresztül kíséri az estéjét. A napot pedig 13 órakor a Szevasztok zárja, Szicsó, azaz Gárdonyi Szilárd fiatalos, bolondos műsorával, ahol a jó kedv és a kacagás a lényeg, az önfelett poénkodás pedig a hallgatók szórakoztatását segíti elő. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
3: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
4: Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében, már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni oltás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében. Győr, Moson, Sopron, Somogy, Vas és Zala megyékben vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadék miatt megszűnt a fokozott erdőtűzveszély. A többi megyében továbbra is fennáll a tilalom. Már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra kéri a 7-es gyerekek szüleit, hogyha még nem tették meg, keddig juttassák vissza a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. A humán papilloma vírus elleni védőoltás a daganatok megelőzésének egyik fontos eszköze, beadása ebben az életkorban biztosítja a leghatékonyabb védelmet. Az iváncsai kutak egyikében sem mutatható ki a magzatkárosító vegyi anyag jelenléte, derül ki az önkormányzat vizsgálatából. A település 55 helyszínén fúrt és ásott kutakból vettek mintákat. A Fejér megyei község múlt hét pénteken közölte, hogy a településen működő akkumulátorgyár NMP szennyezést fedezett fel az üzem belső területén található monitoring kútban. Az iváncsai önkormányzat már akkor közölte, hogy a vezetékes ivóvíz Ercsi felől érkezik, azzal nem lehet probléma. A déli körvasút második üteméhez kapcsolódó munkák kezdődnek a Hamzsabégi parkban hétfőn, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szeptemberi munkálatok részeként gyalogos aluljárók új közvilágítást kapnak, emellett a vasúti pálya és a műtárgyak megfelelő vízelvezetéséhez új csapadékvízelvezető hálózat épül ki. A várhatóan október közepéig tartó munkák miatt a parkban és a környező utakon időszakos korlátozások lesznek. Szaúd-Arábia lezárta egyik legfontosabb olajvezetékét, amit Irak felől dróntámadás ért. Irak elismerte, hogy az Iránnal határos egyik tartományukból érte támadás a vezetéket. A mintegy 1200 km hosszú olajvezeték Szaúd-Arábiának azért fontos, mert ezzel a Hormuzi szorost megkerülve lehet olajat exportálni. Ez a csővezeték mozgathatja a globális olajforgalom 4-5%-át, most viszont a támadás után le kellett állítani. Hollandiában kihallgatták azt a férfit, aki a gyanú szerint csaknem 4 tonna kokaint próbált meg Gánából Hollandia érintésével Belgiumba csempészni. A szállítmányt, melynek értéke mintegy 225 millió euró, hétfőn foglalták le a francia vámosok Dunkirk kikötőjében. Csaknem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU határ és partvédelmi ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések. A változóan felhős égbolt mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezeken a tájakon kisebb eső zápor előfordulhat. A szelet helyenként élénklökések kísérhetik. A maximum 20 és 25 fok között várható.
1: Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
7: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
8: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock.
9: Fájdalom csillapító.
8: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
10: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője üdvözli a hallgatókat. Reggeli műsorunk második órájával folytatjuk. Kornél nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Magyarországon 13,8 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 13-án köszöntjük Kornél nevű hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név a Cornelius nemzetiség névből származó keresztnév, mely a Cornus szóból ered, jelentése pedig somfa vagy szarv. Ünnepelnek még a kornélok március 3-án, június 2-án, valamint július 3-án is. A név becézése Kornélka, Korib, Korika, Korni, Kornika és Kornus. Jeles viselői Gellei Kornél színész, Szent Kornél pápa, valamint ön kedves Kornél. Ezen a napon köszöntjük még a kornélok mellett Amadil, Amáta, Krizsán, Ludovika, Luisa, Mor, Móric, valamint Polixénia nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió! A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Szeptember 13-a. 1961-ben az elnöki tanács ismét Kádár Jánost, eredeti nevén Csermanek Jánost, az MSZNP KB főtitkárát nevezte ki miniszterelnökké, ami felmentéséig 1965. június 25-éig töltötte be már másodszor ezt a tisztséget. Csermanek János néven született, 1918-ig nevelőszülőknél élt, majd iparos tanoncnak állt. Irodagép műszerészként dolgozott, amikor 1930-ban belép az illegális kommunista pártba. Emiatt rendszeresen rendőri zaklatásnak volt kitéve. 1933-ban 2 év börtönre ítélték. Ott részt vett egy éhségsztrájkban, ezért szigorúbb szegedi csillagbörtönbe szállították, ahol megismerkedett Rákosi Mátyással, a mozgalom első számú vezetőjével. A II. Világháború alatt a kommunista párt egyik vezető alakja volt a szervezet 1943-as feloszlásáig. 1974-ben Stevie Wonder ezen az estén lépett újra színpadra, súlyos balesete után a New York-i Nassau Coliseumban. 1977-ben mutatta be az első dízel autóját, a General Motors. 1788-ban New York City lett az Egyesült Államok fővárosa. Dave Mustaine megadít született ezen a napon 1961-ben. Neuropatikus idegi eredetű betegsége miatt kilép zenekarából, és ezzel gyakorlatilag feloszlatja az együttesét a megadít vezér Dave Mustaine. Az orvosaim szerint egy jó évet vesz igénybe a felépülésem, s még akkor sem biztos, hogy hogyan tovább. Remélem, egy napon majd újra gitározhatok. Úgy döntöttem, hogy kilépek a Megadithből, és a zenei par más területeit térképezem fel, ahol hangszeres zenélés nélkül is működhetem, nyilatkozta a gitáros, aki betegsége miatt pillanatnyilag nem képes gitározni.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
3: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 13-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak erre a napra, mit találtam Önöknek. 1515. szeptember 13-ával kezdünk, a svájci államszövetség zsoldos csapatainak veresége után kinyilvánította öröksemlegességét. Első Ferenc francia király német zsoldos sereget győzte le a svájci zsoldosokat, akiket kiűztek Milánóból, lerombolva ezzel legendás hírű harci dicsőségüket. Napjainkban a svájci zsoldosok utódaiból kerül ki a Vatikán testőrsége. A 18. századdal folytatjuk. 1788. szeptember 13-án New York City lett az Egyesült Államok fővárosa. Ugorjunk a 19. századra, 1874. szeptember 13-án megszületett Arnold Schönberg, osztrák zeneszerző, az úgynevezett II. Bécsi iskola megalapítója. Folytassuk a 20. századdal, 1924. szeptember 13-án született Maurice Jarre, francia zeneszerző. Ő szerezte egyebek mellett a Dr. Zsivágó című film zenéjét, amiért az akadémiai díjat is elnyerte 1966-ban. Folytassuk 1931-jel, szeptember 13-án Matuska Szilveszter felrobbantotta a Bécsbe tartó nemzetközi gyorsvonat alatt a Biatorbágyi vasúti hidat. Szeptember 12-éről 13-ára virradó éjjel 0 óra 20 perckor. A detonáció következtében a mozdony az első 6 kocsival a viaduktról a mélybe zuhant. A tragédiának 22 halálos áldozata és 17 sebesültje volt. Folytassuk 1938-al, szeptember 13-án megszületett Judith Martin, amerikai szerző, újságírónő. Miss Manners néven is ismerték, 1978 óta egy több újságban is megjelenő etiketrovat írója volt. 4 évet lépünk előre, 1942-re, szeptember 13-án született ugyanis Károlyi Béla, világhíres tornaedző. Folytassuk 1944-jel, szeptember 13-án megszületett Jacqueline Bisset, angol színésznő, aki többek között az Airport, a The Deep és a Casino Royale című filmekben is játszott. És végezetül 1974. szeptember 13-án Stevie Wonder ezen az estén lépett újra színpadra súlyos balesete után, a New York-i Nassau Coliseumban. A nézőtéren ott volt még Jagger, Roberta Fleck, Dudley Moore és Andy Warhol. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
2: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobby Rádió. Rádió.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót! Üzenet a Zsoltárok könyve 16-os fejezetéből.
2: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nékem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.

0: Rádió. 2026. szeptember 13-a, évközi 24. vasárnap. Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Evangélium Szent Máté könyvéből, 18. fejezet, 21-től a 35. versig. Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte: Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilye csak van, s így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte és úgy kérlelte: légy türelemmel irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszélték uruknak. Akkor az úr magához hívatta őt, és így szólt hozzá: te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad. És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Emélkedés. Ne számolgass. Ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Kérdezi Péter apostol. Emberi módon gondolkodik. A kérdés azt sugallja, hogy van határa, van mértéke a megbocsátásnak. Jézus azonban túllép az emberi gondolkodáson, nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Azaz nem számszerűsíthető, hogy hányszor kell megbocsátani. Isten országában nincs határa az irgalomnak. A példabeszéd, amelyet Jézus ezután elmond, szemléletes és tanulságos. Egy királyról szól, aki elszámolt szolgáival. Az egyik 10 000 talentummal tartozik neki, azaz felfoghatatlanul nagy összeggel. A király azonban, látva szolgája kétségbeesését, elengedi az egész tartozást. Ugyanez a szolga viszont nem tud elengedni 100 dénárt, tehát egy egészen kevés összeget egy másik szolgának. Követeli a tartozás rendezését. A példázat ereje az ellentétben van. A 10 000 talentum olyan hatalmas adósság, amit egy emberi élet alatt is lehetetlen visszafizetni. A 100 dénár viszont egy átlagos munkás néhány heti bére. Ez is jelentős, de kezelhető. Jézus ezzel a képpel szemlélteti, hogy amit Isten nekünk megbocsát, az sokkal több, mint amit nekünk kellene másoknak elengednünk. A példabeszéd nem pusztán elkölcsi tanítás, hanem tükröt is tart elénk. Minden hívő ember elmondhatja: Isten már oly sokszor megbocsátott nekem. Akkor hogyan viselkedhetnék én másokkal szemben könyörtelenül? A kérdés nem az, hogy képes vagyok-e rá, hanem hogy akarom-e engedni, hogy Isten irgalma átalakítsa gondolkodásomat. A megbocsátás nem csak a szavakban jelenik meg, hanem a döntésben. Elengedem a sérelmet, nem tartom számon, nem akarok bosszút állni. Aki megbocsát, az nem veszít, hanem szabaddá válik, kilép a harag, a sértettség és a keserűség börtönéből. A megbocsátás nem könnyű, hiszen a sérelem egészen komoly, az elszenvedett erőszak egészen súlyos lehet. A megbocsátás nem az érzések elnyomása, hanem Isten kegyelmére való nyitottság. Az isteni irgalom nem elvárásokat állít, hanem új szívet kínál. Elfelejtem a sérelmeket, így lépek a gyógyulás útjára. A példabeszéd végén a király megharagszik a szolga könyörtelensége miatt és visszavonja iménti döntését, a tartozás elengedését. Ez a szigorú befejezés nem az Isten bosszúállását mutatja, hanem a megbocsátás súlyát. Ha mi nem tudunk irgalmat gyakorolni, az Isten irgalma sem tud érvényesülni bennünk. Aki bezárja a szívét mások előtt, az önmaga előtt is bezárja Isten kegyelmét. A megbocsátás tehát nem lehetőség, hanem kötelesség. Jézus a mi atyánkban is erre tanít, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. A kettő elválaszthatatlan. Ha befogadtuk Isten irgalmát, bocsánatát, akkor tovább kell adnunk. Ha nem adjuk tovább, akkor úgy élünk, mintha mi sem kaptunk volna semmit. Az evangélium felszólít minket. Lépj ki az igazságosság szemléletéből, és lépj be az irgalom világába. Ne számold, hányszor bántottak meg, hanem nézd meg inkább azt, mennyit bocsátott meg neked az Isten. Uram Jézus Krisztus, te végtelen irgalommal fordulsz hozzám, mindig kész vagy megbocsátani, lehetőséget adsz az újrakezdésre. Segíts, hogy ne tartsam számon mások vétkeit, ne őrizgessem a sérelmeket, hanem szívből tudjak megbocsátani azoknak, akik megbántottak. Taníts meg az irgalmas lelkületre, hogy ne csak elfogadjam, hanem tovább is adjam azt, amit tőled kaptam. Ne engedd, hogy a harag vagy a bosszú vágy elválasszon testvéreimtől. Adj új szívet, amelyben az irgalom és a szeretet győz. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
2: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök, elsősorban a Hobbi Rádió hallgatói. Csiki Dámé, sziasztok!

0: Kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a gyémánt igen gyakori? Gyakorlatilag más kristályszerkezetű szén, ami nagy nyomás és hőmérséklet hatására alakul ki. Ezen az elven készítik mesterségesen is. Körülbelül a ceruzabéllel, grafittal azonos gyakoriságú. Ára azért magas, mert a világ gyémánt kereskedelmét gyakorlatilag egy cég tartja ellenőrzés alatt. Ha egy új bánya nyílik, igyekszik felvásárolni, a kibányászott gyémánt döntő többségét visszatartják, ezzel keltve a ritkaság illúzióját. Végül is így valóban ritka, hiszen csak szabályozott mennyiség kerülhet a piacra, a többit trezorokban őrzik.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1850-ban az ország közigazgatási átszervezéséről szóló belügyminiszteri rendelet, az U4 Bach-féle provizórium. Az országot 5 polgári közigazgatási kerületre osztják, melyet a főispán irányít. Elrendelkezés a katonai és a polgári kormányzás bizonyos fokú szétválasztását eredményezi. 1931-ben Matuska Szilveszter felrobbantotta a Biatorbágyi vasúti hidat. 22 ember meghalt, 17 megsebesült. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Üdvözlük Önt a Hobby Rádió friss hírekben, gazdag lapszemléjén, ahol ma különös figyelmet fordítunk az inklúzió és a meg nem született lehetőségek világára. Portálunkon olvasható, hogy a 97 éves Xuan Fuong író és rendező példamutatóan tanúsítja, hogy a tanulás és az empátia korhatár nélkül él, és látássérült fiataloknak azt üzeni, hogy a tudás mélyíti az élet szeretetét. Hasonlóan inspiráló kezdeményezésről számoltunk be Ecuador fővárosából, Quitóból, ahol egy helyi kerékpáros klub segít a látássérülteknek átélteni a kerékpározás szabadságát, egy olyan élményt, amelyet sokan korábban lehetetlennek tartottak. Hazánkban is erősödik a közösségi támogatás, hiszen a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete második alkalommal szervezett eseménydús sétát Budapesten, hogy erősítse a látássérült társak összetartozását. A figyelem középpontjában áll a sérült gyermekek napja is, amelynek alkalmából az Éfoész idén is változatos, kreatív programokkal várja a látogatókat, kiemelve a befogadás fontosságát. Ugyancsak kiemelték Thai Nguyenben működő speciális iskola jelentőségét, amely hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő diákoknak nyújt minőségi oktatást három szinten is. Ezek a történetek együttesen azt üzenik, hogy a társadalmi részvétel és a támogatás sokszínű formái hogyan gazdagítják mind a segítők, mind a segítették életét. A részletekért és a további inspiráló hírekért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Folytatjuk műsorunkat. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kívánok még kellemes hallgatást, hiszen a mai nap hátralévő részében is sokszínű program várja önöket. Kezdjük a délelőttel, ahol 9 órakor a Jazz Club várja önt, Zsufa Péter műsora 2 órán keresztül. Ezt követően 11 órakor a Szevasztok adásában Szicsó, azaz Gárdonyi Szilárd fiatalos bolondos műsora hallható, ahol a jókedv és a kacagás a lényeg, az önfelett poénkodás pedig a hallgatók szórakoztatását hivatott elősegíteni. 12 órakor a déli hírösszefoglalóval tartunk, majd 1 órakor a Gépház műsort hallgathatják, amely a Hobbi Rádió informatikai magazinja, ezen a pénteki adás ismétlése. 2 órakor az US Fever Show következik, ahol listavezető dalok Amerikából 2 órán keresztül hallhatók. 6 órakor az esti hírösszefoglalóval jelentkezünk, benne a nap idézetével, névnapköszöntővel, évforduló naptárral és sporthírekkel. 79 órakor verssel, esti mesével, kabaréval és a nap érdekességével, legyen az riport, interjú vagy tudósítás. Várjuk Önt! 20 órakor újra a Jazz Club hangjai kísérnek, Zsuffa Péter műsora 2 órán keresztül. A napot pedig 21 órakor a Szevasztok zárja, ahol Szicsó, azaz Gárdonyi Szilárd fiatalos bolondos műsorában a jókedv és a kacagás a lényeg, az önfelett poénkodás pedig a hallgatók szórakoztatását hivatott elősegíteni. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
2: Hobbirádió.hu.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
2: Már elérhető a kormány gyermekvédelmi jelentése. Válaszolt az Európai Bizottság a 17. alkotmánymódosítással kapcsolatos aggályokra. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. A dokumentum részleteit a miniszterelnök, a szociális és családügyi miniszter és a gyermekjogi államtitkár ismertette. A szakember hiány az egyik legnagyobb probléma a gyermekvédelemben, az elhelyezésre váró kiskorú gyermekek száma pedig jelentősen növekedett az elmúlt években. A szociális és családügyi miniszter szerint a rendszer szinte az összeomlás szélén van, ezt a benne dolgozó emberek tartják csak egyben. A teljes 220 oldalas gyermekvédelmi jelentés már elérhető a kormány oldalán. Visszavonta a MÁV-ot a svájci használt Stadler motorvonatok hosszú távú karbantartási szerződésének megkötésére kötelező miniszteri utasítást a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid Facebook oldalán arról írt, Lázár János az előző kormány minisztere 3 nappal az országgyűlési választás előtt utasította a MÁV-ot a karbantartási szerződés megkötésére. A MÁV vezetése azonban az utasítást nem hajtotta végre, mert a használt járművek karbantartása kirívóan drága lett volna. Válaszolt az Európai Bizottság a 17. alkotmánymódosítással kapcsolatos aggályokra. Az illetékes biztos közölte, a bizottság tud a módosításról, és a magyar jogállamisági reform folyamat egészének részeként továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet. A bizottság figyelembe veszi majd az Európa Tanács Velencei Bizottságának várható véleményét is. A Patrióták Európáért, a Szuverén Nemzetek Európája, valamint az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport, több mint 40 EP képviselője, köztük a fideszes képviselők, valamint a Mi Hazánkos Borvendég Zsuzsanna írásbeli kérdéssel fordult az Európai Bizottsághoz az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A képviselők szerint a jogszabály sérti az alapvető demokratikus és alkotmányos elveket. Hűtlenkezelés gyanújával nyomozást rendelt el a rendőrség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. A dokumentumok szerint a hivatal működésének alig 2,5 éve alatt mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költött el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. Ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. A hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól. Észak-Korea több ballisztikus rakétát indított szombat hajnalban a japán tenger irányába a Wonsan térségéből, mindössze 1 nappal a dél-koreai amerikai-japán hadgyakorlat lezárulta után. A rakéták mintegy 250 kilométert tettek meg, mielőtt a tengerbe csapódtak volna. Észak-Korea legutóbb 3 hete indított körülbelül 1 tucatnyi, rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát egy dél-koreai amerikai hadgyakorlat idején. Észak-Korea rendszeresen tiltakozik a régióban rendezett hadgyakorlatok ellen. Még mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután északnyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, amelyekből elszórtan északnyugaton és nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérhetik. Napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.

0: kész.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Sargadi Szabó Zoltán vagyok, egy hallássérült úriemberrel beszélgetek.
3: Huszála is vagyok, a Magyar Hallássérült Labdarúgó Válogatott csapatkapitánya.
2: Mióta vagy hallássérült?
3: Gyerekkorom óta vagyok hallássérült, mivel édesapám teljesen rosszul hallott, anyukám pedig nagyot halló volt, így ezáltal öröklődési folyamatnak lehetne mondani azt, hogy én nagyot hallok.
2: Te is ugyanúgy hallássérültek általános iskolájában jártál?
3: Nem, én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a szüleim nem hallássérült intézetbe irattak be, vagyis pontosabban iskolába, hanem igenis erőtették azt, hogy halló iskolába járjak, illetve logopédushoz kellett járnom, hogy a beszédképességemet fejlesszék. A kedves hallgatók ezáltal nem tudják képrevenni azt, hogy nagyot hallok.
2: Kicsit építsük fel akkor az életedet. Elvégezted ugye a rendes általános iskolát, utána mihez tudtál kezdeni?
3: Elvégeztem az általános iskolát, utána édesapám, mivel kézi korongos volt, iparművész volt, ezáltal az ő szakmájára figyeltem föl, és mivel ismert ember volt ebben a szakmájában, ez a szakma vonzott, így lettem én az ipari képző szakközépiskolában kézi korongos.
2: Ez egy nagyon-nagyon nemes szakma, szép szakma, és ilyet már egyre-egyre ritkábban lehet hallani. Mivel mondtad itt, hogy a hallássérült futballcsapatnak vagy a csapatkapitánya, gondolom gyerekkorod óta focisztál.
3: Maga a sport szenvedély, hát én ezt csapámtól öröklődött, mivel ő is a Hódmezővásárhelyi Vasas labdarúgója volt, fölfigyeltem rá, és sokat meséltek róla, így ezáltal vonzott a labdarúgás.
2: Ő vitt le a pályára, és innen indult az egész kis gyerekkorod óta?
3: Igen.
2: Gyerekkorod óta te a Hódmezővásárhelyi futballklub serdülő, ifi, valamint majd felnőtt csapatában.
3: Igen, végigjártam a szemárlétrát, nem volt könnyű, mivel én hátrányos helyzetben voltam, hogy nagyot hallottam, sokszor meg kellett küzdenem azért a csapatba kerülésért, úgy érzem, hogy azért sikerült is.
2: A többiek mennyire tolerálták ezt a helyzetet?
3: Nehezen, de idővel el tudtak fogadni a csapattársak. Jó néhányok közülük azért a mai napig barátom is.
2: Visszatérve, a gyerekek az általános iskolában nem csúfoltak?
3: De mivel gyerekek voltunk még akkor, bizony előfordult, hogy szembenéztünk ezekkel a dolgokkal. Igen, volt ilyen.
2: Most már felnőtt vagy, te is ugye felnőtt csapatban játszottál. Hogyan jött ez a Magyar Hallássérültek Labdarúgó Szövetségének a megalakulása?
3: Még 1996-ban volt egy ilyen felhívás, hogy keresnek hallássérült ügyes labdarúgókat Pesten, és volt egy ilyen kiválasztó, amelynek a szerencsésen az egyik tagja lehettem.
2: Takács Ákossal játszottál együtt?
3: Igen, Takács Ákossal játszottam. 2002 környékén lehetett ez, mikor ő a Ferencváros tartalék csapatába focizott. Én akkor ismertem meg, ő is a kiválasztón részt vett, miután Pintér Attila lett Fradinál az edző, ő karolta fel, majd később László Csaba által stabilabbá vált a Ferencvárosba, illetve Lothár Mateusznál már a nagy válogatottba is bemutatkozott, onnantól kezdve határolódott el tőlünk.
2: Takács Ákos, aki ismeri a focit és tudja, ő is hallássérült. 96-ban megalakult a Magyar Hallássérültek Labdarúgó Szövetsége, meg találtak játékosokat, és onnantól kezdve mi történt az egyesületben?
3: Ment az élet ugyanúgy tovább. Részt vettünk ilyen Európa bajnokság selejtezőn, olimpiai selejtezőkön is indult, de mind a két csoport küzdelmek során tovább jutottunk, csak mindig elmaradt a kiutazás lehetősége, mivel az anyagi lehetőséget nem adatott meg a szövetség felé, hogy kiutazhassunk egy Európa bajnokság vagy esetleg egy olimpiára.
2: Milyen sűrűn tudtok találkozni?
3: Havonta egyszer-kétszer egy hétvégén tudunk találkozni, szokott lenni keretedés. Legpontosabb helyszíne az fent van Pesten, a Sinosz sportcentrumában.
2: De valaki kedvet kapna, hogyan tud arról információt szerezni, hogy ti mikor játszotok?
3: Például sikerült kijutnunk a németországi Európa bajnokságra, ami 2015-ben Hannover adja a helyszínt. Erről pontos információt az interneten, a www.mhls.hu oldalon található, megtalálható minden pontos információ.
2: Kicsit a magánéletedről kérdezhetlek, hogy felesége, gyerekek?
3: Az igazság, hogy a magánéletemben nem voltam annyira szerencsés, mint mondjuk a sportban. Kétszer váltam, és most van egy élettársam, akivel boldogan élek, illetve van két gyerekem. Az első házasságomból van egy kislányom, Huszár Marietta, aki most 8 éves, és most a élettársi viszonyból van egy Huszár Lajos Péter nevű 1 éves kisfiam.
2: Ők teljesen egészségesek, igaz?
3: A kislányom Marietta az nagyon jó hal, a kisfiam viszont ő is hallássérült, tehát ő öröklődött.
2: Nagyon hallássérült, vagy még ezt így nem lehet tudni?
3: Pontosan nem, nem lehet tudni, az biztos, hogy nagyot hal.
2: A sportra visszatérve a mérkőzésekre, ti hogyan halljátok azt, hogyha a bíró jelez vagy sípol?
3: Nagyon fontos kérdés. Egyébként segítséget kértünk az MLS, tehát a Magyar Labdarúgó Szövetségtől a mérkőzésre bírót, és érdekes módon a maga a játékvezetői bizottság teljesen értetlenül állt előttünk, hogy mik a szabályok. És elmagyaráztuk nekik, hogy tök egyszerű a szabály, csak annyi, hogy egy zászló, meg a síp legyen a játékvezetőnek a kezében, mivel ha a sípot nem hallja valamelyik játékosunk, akkor elég, ha jelzi a zászlóval a főbíró, illetve két partjelző állítja le a játékot. Ennyire egyszerű a történet.
2: Mennyien szoktak lenni a mérkőzéseiteken?
3: Nincs olyan nagy érdeklődés, mondjuk, mint egy NB1-es vagy egy nagy válogatott meccsen. Legfeljebb olyan 500 néző maximum szokott lenni, de ez mind sorstársak.
2: Ti is részt vesztek ilyen regenerálóban? Mit tudom én, gyúrás, masszázs, van, aki csinálja ezt nálatok?
3: Igen. Például most Simon Zoltán személyében volt gyúrónk, illetve egy személyben orvosunk is, aki Nagykátán orvos és masszőr.
2: Köszönöm a riport lehetőségét, és további sok sikert a sport és magánélet terén, és reméljük, hogy hallunk még a Magyar Hallássérültek Labdarúgó Szövetségről és csapatáról. Jövőre az Európa-bajnokság előtt mindenképp szeretném, hogyha még itt megszólalnál, illetve az Európa-bajnokság után is, hiszen példaértékű, amit ti csináltok a sportban és a magánéletben.
3: Én is köszönöm, kedves Zoltán, és reméljük, hogy hamarosan sor kerül erre.
2: Önök Sargadi Szabó Zoltán riportját hallották, melyet Huszár Lajossal készített. További kellemes rádiózást.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Ez az. Megtalálta. Ez az önfrekvenciá.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
1: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Szivárvány. Szivárvány.
3: Szivárvány.
4: Szivárvány.
3: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Hányszor tudod a hetet kivonni a 83-ból, és mennyi marad?
2: Annyiszor tudom kivonni, ahányszor csak akarom, és mindig 76 marad.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Ezek a kutyák kiváló kondícióban vannak, mert mindig a lehető legjobb postásokat kapják vacsorára.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.

0: hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
2: 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány. Folytatódik a felújítás a Ceglédi vasúti vonalon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter erről a gyermekvédelem helyzetéről szóló sajtótájékoztatón beszélt. Bejelentette azt is, hogy külön programot indít a kormány a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére, ennek éves költsége 1 milliárd forint. Csökkentik az adminisztrációt és az informatikai rendszert is fejlesztik. Emellett két lépcsőben rendezik a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók béreit. Magyar Péter a kormány nevében bocsánatot kért azoktól, akiket megaláztak, akiket bántalmaztak, és azoktól is, akik a rendszerben dolgoztak. Elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. A szakember hiány az egyik legnagyobb probléma a gyermekvédelemben, az elhelyezésre váró kiskorú gyermekek száma pedig jelentősen növekedett az elmúlt években. A szociális és családügyi miniszter szerint a rendszer szinte az összeomlás szélén van, ezt a benne dolgozó emberek tartják csak egyben. A teljes 220 oldalas gyermekvédelmi jelentés már elérhető a kormány oldalán. A Szabadság koalícióját, a Szabadság köreit kell megalkotnia a fideszes politikai közösségnek, erről beszélt Bóka János a Köccsei piknik előtt tartott sajtótájékoztatón. A Fidesz frakció vezetője szerint a párt ma egyszerre politikai ellenzéke a kormánynak és annak a rendszernek, amit a Tisza kormány az önkényre épít. Szerinte Orbán Viktor folytatni fogja a politizálást. A Telex kérdésére elmondta, az ex-miniszterelnök elkötelezettsége az ország és a politikai közösség iránt vitathatatlan. Egy másik válaszban egyértelművé tette, hogy a politikai közösség megkérdőjelezhetetlen vezetője még mindig Orbán Viktor. Folytatódik az átfogó felújítás ősszel a Ceglédi vasúti fővonalon a kiszámíthatóbb közlekedés érdekében. November elejéig még több vágányzári ütemre is szükség lesz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt kiemelte, mintegy 50 ezer utas használja egyetlen átlagos hétköznapon a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal elővárosi szakaszát. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy ilyen terhelésű vasútvonalat nem lehet egyszerre hosszú időre lezárni és teljes egészében rendbe tenni. Ezért ütemről ütemre haladnak, mindig azok a szakaszokon, ahol a beavatkozás a leginkább indokolt. Csaknem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU határ és partvédelmi ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések. A változóan felhős égbolt mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezeken a tájakon kisebb eső zápor előfordulhat. A szelet helyenként élénklökések kísérhetik. A maximum 20 és 25 fok között várható.
3: Hobby Rádió.
4: Reklám.
5: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljóújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock.
6: Fájdalom csillapító.
5: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
8: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
3: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót.
9: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
4: Опять проснулся.
9: Arthur Kent, Dave Mason és Red Evans írtak egy dalt, Don't Go to Strangers címmel. Ez lesz az első felvétel arról a lemezről, amit mindjárt felkonferálok.
10: A mikrofon mögött a Jazz Jedi, Zsuffa Péter.
9: Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. Itt kedvenc rádió műsorotok a Ministarsky és High Jazz Club. Nils Landgrennek a Ballet, azaz a Balladák című lemezét fogjuk meghallgatni, a Trombone Productions-nél jelent meg 93-ban. Ekkor még gyanútlan ember voltam, nem is tudtam, hogy rádiózni fogok. A lemez egyébként megvan nekem. Amint említettem a intróban, a Don't Go to Strangers lesz egy egyes felvétel, Arthur Kent, Dave Mason és Red Evans a szerző trió. Ezt követi majd a Lament, az altató, G.G. Johnson a szerző. There Will Never Be Another You lesz a hármas felvétel, Harry Warren és Mac Gordon a szerzőpáros. There's the Rainy Day. Erre rákerestem, mert ugye ez az esős napos, az eső szót is megkerestem, ez a Wikipédián egy csapadékforma, ami a égből hulló szabad hullású vízcseppeket jelent. Mindenki keres az emlékei között hasonlót, illetve ha más nem, akkor a YouTube-on rákeres olyan helyekre, ahol ez szokott lenni. Jimmy Van Housen és Johnny Burke a szerzőpáros. Akkor jön még egy felvétel. Nem, ezzel zárjuk az első blokkot. Igen. És akkor legyen ez, hogy elindulnak ezek a felvételek. Azért ezt hagyd mondjam el, hogy a basszusnál Palle Danielson-t halljuk, a doboknál Anders Kliel, hát ezt mondjad ki, Kjellberget, Johan Norberg gitározik, Bobo Stenson zongorázik. A Bobo név alapján egyébként gondolhatnák, hogy ő a percussion művész, de nem. Tenor saxofon Joachim Milder, és trombon, ének és a produkció producere Nils Landgren, aki ugye a trombon hangszert használja, annak a nagy mestere, a svéd zseni. Egyébként érdekesség, hogy a trombon mint vonókürt, pozán, és van neked egyik nevű, és csak most nem jut az eszembe, majd menet közben visszatérünk erre. Indjon az említett öt felvétel.
11: Vegyük észre, hogy a rádió műsor milyen vidám, derűs hangulatot

Köszöntöm. Ön a Starsky & Hutch Jazz Club telefonszámát hívta. A főmenüt hallja. Kérem, nyomógombos készüléke segítségével válasszon az alábbi menüpontok közül. 1-es gomb. Mi ez a zene? 2-es gomb. Ki beszél most? 3-as gomb. Ki adott engedélyt erre a műsorra? 4-es gomb. Hátralévő műsoridő lekérdezése. 5-ös gomb. Milyen gyakran jelentkezik ez a műsor? 6-os gomb. Műsorletiltás a vevőkészüléken. 7-es gomb. Műsorletiltás a kistérségben. 8-as gomb. Áramszünet a stúdióban. Suporze a Redionyot, press nyinyec. Ügyintézők kapcsolása 0-ás gomb. Az ügyintéző kapcsolásáig szíves türelmét kérjük. A becsült várakozási idő 4

0: a Starsky és Hard Jazz Club stábja, Zsuffa Péter és Felics Miklós, pedagógus, rajzi-vizuális kommunikáció tanár, továbbá Molnár Péter Salamon, szobrászművész, költő, egyben pedagógus. Most elkezdenek nevetni. Majd Molnár Péter Salamon leveszi a zokniát, és...
1: Nézd csak Miklós.
0: És nézd csak Miklós megszólítással megmutatja neki. Ezt követően nyelvével vicces hangukat képez a szájában. Kedves hallgatóink! A 21. század pedagógus társadalmának négy alakja. Akár egy metszet. This is

0: újra vidámabban.
1: Starsky és Hutch Jazz Club.
2: Vidámabban.
1: Starsky és Hutch Jazz Club.
0: Nem jó.
3: Ez egy szakműsor.
1: Jazz zenei szakadása.
0: Vidámabban.
1: Megrendezésre kerül.
0: Magyarul.
1: Minden? Megrendezésre kerül.
2: Nem jó.
0: Tegyünk alá zenét.

0: Egy oldalú szerződés módosítás.
1: 30 éve vagyok már a pályán, de nekem még ilyet soha senki az életben nem mondott. 150 ezer példányban lemásolni ugyanazt a szerződés módosítást egy hét alatt. Hát mit gondol ez? Hát az én napom is 24 órából áll.
2: Опять проснулся и увидел.
3: Ведь когда с радио мышо только снял.
2: И больше ничего.
3: Itt kedvenc rádió műsorotok benne a mini... Igen, itt kedvenc rádió műsorotok a Mini Starsky és Hot Jazz Club. A mikrofon meg a Zsufa Péter, Nils Lundgren, Ballads című, Balladák című lemezet hallgatjuk. 93-ból. A lemez 5 felvételét hallgattuk meg az első blogban, és most 4 fog jönni, és 2 lesz pedig oda időtúli zenei blogban. A Vice-ban a Summertime lesz a következő, ugye ezt még szinte senki soha nem hallhatta. Eddie Barclay, Eddie Merli és Michel Legrand a szerző trió. Everything Happens to Me, ezt a felvételt egy ideje rendszeresen konferálom, valahogy ráállt az élet. Huggy Carmichael és John Mercer a szerző duó, a szerzőpáros. Killing Me Softly, ezt a számcímet még soha nem láttam. Charles Fox és Norman Gimbel a szerzőpáros, ez a 7-es felvétel. És még egyet elindítunk, Irving Berlin szerzeményét, a They Say It's Wonderful. Ezután jövök vissza búcsúzni, és a Child Is Born, ami ugyancsak egy nagyon gyakran visszatérő standard, jazz standard ebben a műsorban, illetve az I Float a Butiú, ami lesznek oda időtúli zenék ebben az adásban. A Nyugalom szigetén köszöntöm a rádióhallgatókat, a műsor neve Starsky és Hot Jazz Club.

0: Happy és Hard Jazz Club zenei szépség szalonja. Várja a készülékek elé a hallgatókat. Zsuffa Péter, fülbelövő.
1: Black cats creep, a creep.

0: Oldjuk meg ezt a problémát. Az önre bízott teve elszabadult. Hogyan hívná vissza?
1: Hutyú, hutyú! Hutyú, hutyú!

0: Te, Isti, gyere már ki egy kicsit.
1: Micsoda kihívás.
0: Te, kérlek, nézd már meg, mi van a cipőmre ragadva?
1: Talpig férfi.
2: Már szívébe régi emlékek tódultak, fölsejlettek a régi idők, azok a napok, a régiek. Ez időtájt biztonság kedvéért Márkot nem a nevén, és Márk nem nevemen szólított, hanem én hármasnak, ő 17-esnek hívott. A fokozott óvatosságról idővel kiderült, hogy nem hiába való. Nehéz időket éltünk, és tudtuk, a túléléshez mindenek előtt bátorságra lesz szükségünk, és talán egy kis szerencsére is.
3: Hát, meg egy kis élelmiszerre esetleg.
2: Italról nem beszélve. Italról nem beszélve, az is kell.
3: Meg talán
2: az Isten segítsége sem árt, ha mellettük van meg. Ugye egy kis tonikkal, valami innivaló, szalonna. Füstölt sonka. Még esetleg füstölt sonka babbal. Hát ezt szigorúan babbal. Másképp nem. Barna babbal.
4: Az elhangzó bejátszásért mindenkitől elnézést.

0: Itt kedvenc rádió műsorotok, a Nyugalom szigete, a Starsky és Hutch Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, és Nils Lundgren Ballads Balladák című lemezét hallgatjuk. 93-ból a Tromben Production aztán megjelent lemeznek 8 felvételét hallgattuk meg, és kettővel megyünk majd tovább, ezek időn túli zenék lesznek, és a technika le fogja őket majd keverni. De aki ezt szeretné teljes hosszában hallani, majd aznak elmondom, hogy hol találja meg a műsort. A Chinese Born lesz Thaddeus Jones szerzeménye, az első időn túli zenénk, a Float About You pedig Jimmy Van Heusen és John Mercer szerzeménye, a I Float About You lesz a 10-es, mint mondtam, ugye ez már tényleg abban a szektorban van, amit nem hallható valószínűleg a rádióhallgató, vagy csak a legszerencsésebbek, ahol ezeket a műsorokat teljes hosszában le tudják adni. És akkor most ugye 3w.zsuffajazz.hu, itt a forrás, itt lehet megtalálni a rádióadásokat, és ezt idegennyelvű hallgatóink kedvéért, így is elmondom, www.zsuffajazz.hu, találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen a következő órában, ezzel a Nyugalom szigete. Búcsúzik tőletek, viszont hallásra, sziasztok!
1: Figyelj, Peti, nálam az van beírva, hogy a közműszolgáltatók 20 perce következik, hogy nem tudná valami vízcsobogásosat csinálni, vagy betenni, vagy mit tudom, megprodukálni egy jó lefolyó dugulást, vagy ilyesmit.
2: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány. Folytatódik a felújítás a ceglédi vasúti vonalon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter erről a gyermekvédelem helyzetéről szóló sajtótájékoztatón beszélt. Bejelentette azt is, hogy külön programot indít a kormány a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére, ennek éves költsége 1 milliárd forint. Csökkentik az adminisztrációt és az informatikai rendszert is fejlesztik. Emellett két lépcsőben rendezik a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók béreit. Magyar Péter a kormány nevében bocsánatot kért azoktól, akiket megaláztak, akiket bántalmaztak, és azoktól is, akik a rendszerben dolgoztak. Elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. A szakember hiány az egyik legnagyobb probléma a gyermekvédelemben, az elhelyezésre váró kiskorú gyermekek száma pedig jelentősen növekedett az elmúlt években. A szociális és családügyi miniszter szerint a rendszer szinte az összeomlás szélén van, ezt a benne dolgozó emberek tartják csak egyben. A teljes 220 oldalas gyermekvédelmi jelentés már elérhető a kormány oldalán. A Szabadság koalícióját, a Szabadság köreit kell megalkotnia a fideszes politikai közösségnek, erről beszélt Bóka János a Köcsei piknik előtt tartott sajtótájékoztatón. A Fidesz frakció vezetője szerint a párt ma egyszerre politikai ellenzéke a kormánynak és annak a rendszernek, amit a Tisza kormány az önkényre épít. Szerinte Orbán Viktor folytatni fogja a politizálást. A Telex kérdésére elmondta, az ex-miniszterelnök elkötelezettsége az ország és a politikai közösség iránt vitathatatlan. Egy másik válaszban egyértelművé tette, hogy a politikai közösség megkérdőjelezhetetlen vezetője még mindig Orbán Viktor. Folytatódik az átfogó felújítás ősszel a ceglédi vasúti fővonalon a kiszámíthatóbb közlekedés érdekében. November elejéig még több vágányzári ütemre is szükség lesz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt kiemelte, mintegy 50 ezer utas használja egyetlen átlagos hétköznapon a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal elővárosi szakaszát. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy ilyen terhelésű vasútvonalat nem lehet egyszerre hosszú időre lezárni és teljes egészében rendbe tenni. Ezért ütemről ütemre haladnak, mindig azok a szakaszokon, ahol a beavatkozás a leginkább indokolt. Csak nem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU Határ és Partvédelmi Ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések. A változóan felhős égbolt mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezeken a tájakon kisebb eső zápor előfordulhat. A szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A maximum 20 és 25 fok között várható.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránkattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.
6: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
7: Kedves hallgatóink.
8: Jó, ez tökéletes, hagyjátok a személyiség.
7: A következő műsorunkban audio és vizuális effekteket hallhatunk a műsorunk megzavarására.
9: A rend és nyugalom megzavarására alkalmas.
10: Üdvözöljük a rádió előtt megjelent hallgatókat.
11: Igen, köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofonhoz Zsuffa Péter, itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a Tropical Transform Quintet, azaz a Transform Quintet, The Geometry of Desire című lemezét hallgatjuk meg. Ez a Infor Studio-nál jelent meg 2004-ben ez a lemez, és akkor ennek az anyaga, ez 9 felvételt jelent a számunkra. Én megnézem, milyen megoszlásban, azt mondja, meg sem néztem. Pam-pam-pam-pam-pam, be kell jelenteni idő, és akkor látjuk azonnal. Aha, hát a lemezen sokkal hosszabb, mint a műsoridőnk, bocs, most messziről beszélek a mikrofonba. Az első 4 felvételre kerül sor, az első 4 felvétel, igen. Az egyes felvétel, a Geometry of Desire lesz a címadó felvétel, az egyes, a Flow a kettes, a Conquer All lesz a hármas, és a Take Your Time a négyes. Az, ami fontos, hogy a Horváth Tojás Gábor, ami mint szerző, mint zongorista nagyon fontos ember az életemben és a zenekar életében. Jerasics Péter és Wayne Shorter voltak a még a zeneszerzők ebben ezen a lemezen. Ugye a zenekar tagokat mindenki jól ismeri. Ugye a Horváth Tojás Gábor a zongorista, billentyűs és ugye alapító zeneszerző nagyrészt, Ávid János tenorszaxofon, Egged Márton basszusgitár, Gálfi Attila dobok, Redő Dániel, aki időnként ütőhangszerek, és Gyémánt Bálint, aki időnként fölbukkanó gitárost tud lenni. Most viszont én azt hiszem, hogy ideje, hogy ez a négy felvétel elinduljon, hogy ne húzzuk tovább az időt, induljon tehát a Transform Quintet, The Geometry of Desire című lemeze 2004-ből.
7: Mehet?

Itt a Zsufa Péter Jazzklub, a mikrofon még a Zsufa Péter, és a Transform Quintetnek hallgatjuk, ekkor még egy Tropical Transform Quintet volt, a The Geometry of Desire című lemezét, mely a Infor Studios gondozásában 2004-ben jelent meg. 4 felvétel után vagyunk, 2-re marad még egy kicsi időnk, aztán le lesz keverve a második, mert ez a lemez egy nagyon hosszú lemez, 1 óra 13 perc a teljes anyag, úgyhogy nincs esélyünk meg végighallgatni. A Night Stale lesz a 5-ös felvétel, és On the Field a 6-os. Ebbe fel kellene búcsúzkodni, mert a Footprints lesz a kivezető zenén 9 percével, időn túl zene lesz, majd belőle ki fog lógni a műsődő végére. Na hát akkor induljon az említett 2 felvétel. Egyébként maga a Transform Quintetnek ez a lemeze, az összes többivel együtt tökre letölthető legálisan a különböző ilyen zene megosztó oldalakon. Szóval róla, és ott meg lehet találni őket. Induljon az említett 2 felvétel.

Hát vegyük észre, hogy minden olyan nyugvópont, aminek az ellenoldali megfelelőinek abszolút értéke eltér a megelőző méréseknél megállapított értéktől, addig nem tekinthető véglegesnek,

0: a Zsuffa Péter jazz mikrofonja, Zsuffa Péter, és ugye a Tropical Transform Quintet, egykori Tropical Transform Quintet, ami hiszen Transform Quintet lett, The Geometry of Desire című lemezet hallgatjuk, amely egyébként nem igaz, mert a lemeznek több felvételére esélyünk nincsen. A Footprint-szel fogjuk folytatni, ez a lemez 7-es felvétele, de hát ez már időn túli zene lesz, és két felvételre esélyünk nincsen, úgyhogy fő se konferálom őket. Szóval ez az a lényeg, hogy a Horváth Tojás Gábornak egyébként szóló karrierje is brilliáns, és ez a zenekari élete is nagyon impozáns, és nagyon lehet szeretni minden hangot, amit lenyom és mit megkomponál. Én nagyon nagy kedvelője vagyok a Horváth Tojás Gábornak. Egy vicces riport szituációban egyébként én úgy mondtam, hogy szia Tojás, hogy Horváth Gábor, ugye, hogy lett a Tojás, kérlek mondd el a hallgatóknak, hiszen ők ezért rádiódás nem látnak téged. Én azt gondoltam, hogy azért Tojás, mert hát a feje formája, meg hogy kopasz, meg mit tudom én. Abszolút nem ezért Tojás. Valami elsős, ilyen nulladik évfolyamos, akármilyen ilyen gólya táborban kapta ezt a ragadvány nevet valamilyen szerep kapcsán, amit ott el kellett neki játszani. Én ekkorát mellé lőni égtem, mint a bú, de kínos volt. Persze egyébként átsiklottunk fölött, csak nekem a mai napig így szól a fejemben. Ez a durva, ugye? Malőr. Ez a műsor vége. Remélem mindenki jól szórakozott. Találkozunk a jövő héten. Ne felejtjetek, a műsor hivatalos weboldala a www.zsuffajazz.hu, és ezt idegen nyelvű hallgatóink kedvéért. Így is elmondom. www.zsuffajazz.hu. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Halló! Itt a központ. Kaphatnék egy mérőjelet? Ez volt az! Persze, felőlem, nekem aztán mindegy. Ha maguk szerint ilyen egy mérőjel, akkor legyen. Egy hétig ne halljam magukat. Zsuffa, maga jön szerda éjfélre adásba. Most hazamehet.
2: Termékmegjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
4: 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány. Folytatódik a felújítás a Ceglédi vasúti vonalon. Köszöntöm a hallgatókat, Serkőző Gábor vagyok. 10 milliárd forintos krízisellátási programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter erről a gyermekvédelem helyzetéről szóló sajtótájékoztatón beszélt. Bejelentette azt is, hogy külön programot indít a kormány a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére, ennek éves költsége 1 milliárd forint. Csökkentik az adminisztrációt és az informatikai rendszert is fejlesztik. Emellett két lépcsőben rendezik a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók béreit. Magyar Péter a kormány nevében bocsánatot kért azoktól, akiket megaláztak, akiket bántalmaztak, és azoktól is, akik a rendszerben dolgoztak. Elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. A szakember hiány az egyik legnagyobb probléma a gyermekvédelemben, az elhelyezésre váró kiskorú gyermekek száma pedig jelentősen növekedett az elmúlt években. A szociális és családügyi miniszter szerint a rendszer szinte az összeomlás szélén van, ezt a benne dolgozó emberek tartják csak egyben. A teljes 220 oldalas gyermekvédelmi jelentés már elérhető a kormány oldalán. A Szabadság koalícióját, a Szabadság köreit kell megalkotnia a fideszes politikai közösségnek, erről beszélt Bóka János a Köcsei piknik előtt tartott sajtótájékoztatón. A Fidesz frakció vezetője szerint a párt ma egyszerre politikai ellenzéke a kormánynak és annak a rendszernek, amit a Tisza kormány az önkényre épít. Szerinte Orbán Viktor folytatni fogja a politizálást. A Telex kérdésére elmondta, az ex-miniszterelnök elkötelezettsége az ország és a politikai közösség iránt vitathatatlan. Egy másik válaszban egyértelművé tette, hogy a politikai közösség megkérdőjelezhetetlen vezetője még mindig Orbán Viktor. Folytatódik az átfogó felújítás ősszel a Ceglédi vasúti fővonalon a kiszámíthatóbb közlekedés érdekében. November elejéig még több vágányzári ütemre is szükség lesz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt kiemelte, mintegy 50 ezer utas használja egyetlen átlagos hétköznapon a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal elővárosi szakaszát. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy ilyen terhelésű vasútvonalat nem lehet egyszerre hosszú időre lezárni és teljes egészében rendbe tenni. Ezért ütemről ütemre haladnak, mindig azok a szakaszokon, ahol a beavatkozás a leginkább indokolt. Csak nem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU határ és partvédelmi ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések. A változóan felhős égbolt mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezeken a tájakon kisebb esőzápor előfordulhat. A szelet helyenként élénklökések kísérhetik. A maximum 20 és 25 fok között várható.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
5: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
3: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Hobby Rádió.

0: Kamureklám.
1: Ha nem látsz horgot a számban, kérlek, ne fárasz.
0: Reklámot hallottak.
2: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
3: Beavatkozik az állam a Dunai Vasműnél, egyre többen várakoznak műtétre. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Beavatkozik az állam a Dunai Vasműnél. A kormány több mint 657 millió forintot fordít arra, hogy elhárítsa az iparbiztonsági veszélyt és a környezetkárosítást a vasmű területén. Ez a Magyar Közlönyből derült ki. A döntés hátterében az áll, hogy a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek nem tudják biztosítani a szükséges pénzügyi fedezetet a Dunai Vasmű területén szükséges intézkedésekhez. A kormány egyetért azzal, hogy a környezetkárosítás megelőzése közérdek, az intézkedések teljesítése ilyen esetben az állam feladata. Még mindig hosszúak a kórházi várólisták, írta összefoglalójában a Telex. Csípőprotézis műtétre április elején több mint 9600 ember várt 60 napnál régebb óta. Azóta a számuk növekedett, szeptemberben már több mint 10600 betegnek lenne szüksége operációra. Áprilishoz képest ennél nagyobb mértékben csaknem 3000-rel emelkedett a 60 napnál régebb óta térprotézisre várók száma. Egy másik lap az Economics cikke szerint a szürkehályog műtéteket tavaly óta alaposan felpörgették, de ott is valamivel több most a várakozó, mint tavasszal. A három leghosszabb várólista adatait a tavalyi számokkal összehasonlítva az is látszik, hogy a várakozók száma folyamatosan növekszik. Radikálisan átalakítaná a névkérelmezés rendszerét a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium, tudta meg a 24.hu. Alap azt írja, Kósa Lajos a Fidesz volt politikusának javaslatára tavaly nyáron emelte a mindenkori kultúráért felelős miniszter hatáskörébe az utónevek gondozását az országgyűlés, és ezzel lényegében befagyasztották a magyar utónévkincs bővítésének lehetőségét. A korábbi gyakorlat szerint az ELTE nyelvtudományi kutatóközpontjának 30 napon belül visszajelzést kellett adnia a kérelmezőnek a döntésről, de ezt eltörölték. Az új és még a jelenlegi hatályos szabályok szerint a miniszternek kell kihirdetnie az adható utónevek listáját. Meghalt egy férfi gyógykezelés közben egy székelyföldi gyógyüdülő mafettájában, egy másik férfit kórházba vittek. A rendőrség nyomozást kezdett, hogy kiderítse az eset körülményeit. A szárazgázfürdő alkalmas szív- és érrendszeri betegségek, mozgásszervi és reumatikus bántalmak, perifériás idegrendszeri panaszok és anyagcserezavarok kezelésére. Mivel a mofetta gáz nehezebb a levegőnél, a medence alján gyűlik össze, ezért tilos a megengedett szint alá hajolni. A felgyülemlett szintelen és szaktalan gáz oxigénhiányt és azonnali fulladást okozhat. Horvátországban mintegy 200 embert evakuáltak szombat éjjel a Brács szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. Súlyos sérültről nem érkezett jelentés, néhányan füstmérgezést szenvedtek. Vasárnap reggel már nem volt nyílt láng, a tűzoltók azonban a biztonság kedvéért továbbra is a helyszínen maradtak. Még mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután északnyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, amelyekből elszórtan északnyugaton és nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. A szelet élénk lökések kísérhetik. Napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most kezdődik a 13 óráig tartó déli hírműsorunk. Ma szeptember 13-a vasárnap van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. A fővárosban 21,1 fok van. Ezen a nyári napon Kornél nevű hallgatóinkat köszöntjük, a mai napra nincsenek ünnepek, egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 13-án köszöntjük Kornél nevű hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név a Cornelius nemzetiség névből származó keresztnév, mely a Cornus szóból ered, jelentése pedig somfa vagy szarv. Ünnepelnek még a kornélok március 3-án, június 2-án, valamint július 3-án is. A név becézése Kornélka, Korib, Korika, Korni, Kornika és Kornus. Jeles viselői Gellei Kornél színész, Szent Kornél pápa, valamint ön kedves Kornél. Ezen a napon köszöntjük még a kornélok mellett Amadil, Amáta, Krizsán, Ludovika, Luisa, Mor, Móric, valamint Polixénia nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él!
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Szeptember 13-a. 1961-ben az elnöki tanács ismét Kádár Jánost, eredeti nevén Csermanek Jánost, az MSZNP KB főtitkárát nevezte ki miniszterelnökké, ami felmentéséig 1965. június 25-éig töltötte be már másodszor ezt a tisztséget. Csermanek János néven született, 1918-ig nevelőszülőknél élt, majd iparos tanoncnak állt. Irodagép műszerészként dolgozott, amikor 1930-ban belép az illegális kommunista pártba. Emiatt rendszeresen rendőri zaklatásnak volt kitéve. 1933-ban 2 év börtönre ítélték. Ott részt vett egy éhségsztrájkban, ezért szigorúbb szegedi csillagbörtönbe szállították, ahol megismerkedett Rákosi Mátyással, a mozgalom első számú vezetőjével. A II. Világháború alatt a kommunista párt egyik vezető alakja volt a szervezet 1943-as feloszlásáig. 1974-ben Stevie Wonder ezen az estén lépett újra színpadra, súlyos balesete után a New York-i Nassau Coliseumban. 1977-ben mutatta be az első dízel autóját, a General Motors. 1788-ban New York City lett az Egyesült Államok fővárosa. Dave Mustaine megadít született ezen a napon 1961-ben. Neuropatikus, idegi eredetű betegsége miatt kilépzenek a rából, és ezzel gyakorlatilag feloszlatja az együttesét a megadít vezér Dave Mustaine. Az orvosaim szerint egy jó évet vesz igénybe a felépülésem, s még akkor sem biztos, hogy hogyan tovább. Remélem, egy napon majd újra gitározhatok. Úgy döntöttem, hogy kilépek a Megadithből, és a zenei par más területeit térképezem fel, ahol hangszeres zenélés nélkül is működhetem, nyilatkozta a gitáros, aki betegsége miatt pillanatnyilag nem képes gitározni.
0: Hobbyradio.hu
2: A rádiót!

0: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon. Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 13-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak erre a napra, mit találtam Önöknek. 1515. szeptember 13-ával kezdünk, a svájci államszövetség zsoldos csapatainak veresége után kinyilvánította öröksemlegességét. Első Ferenc francia király német zsoldos sereget győzte le a svájci zsoldosokat, akiket kiűztek Milánóból, lerombolva ezzel legendás hírű harci dicsőségüket. Napjainkban a svájci zsoldosok utódaiból kerül ki a Vatikán testőrsége. A 18. századdal folytatjuk. 1788. szeptember 13-án New York City lett az Egyesült Államok fővárosa. Ugorjunk a 19. századra, 1874. szeptember 13-án megszületett Arnold Schönberg, osztrák zeneszerző, az úgynevezett második bécsi iskola megalapítója. Folytassuk a 20. századdal, 1924. szeptember 13-án született Maurice Jarre, francia zeneszerző. Ő szerezte egyebek mellett a Dr. Zsivágó című film zenéjét, amiért az akadémiai díjat is elnyerte 1966-ban. Folytassuk 1931-jel, szeptember 13-án Matuska Szilveszter felrobbantotta a Bécsbe tartó nemzetközi gyorsvonat alatt a Biatorbágyi vasúti hidat. Szeptember 12-éről 13-ára virradó éjjel 0 óra 20 perckor. A detonáció következtében a mozdony az első hat kocsival a viaduktról a mélybe zuhant. A tragédiának 22 halálos áldozata és 17 sebesültje volt. Folytassuk 1938-al, szeptember 13-án megszületett Judith Martin, amerikai szerző, újságírónő. Miss Manners néven is ismerték, 1978 óta egy több újságban is megjelenő etikettrovat írója volt. 4 évet lépünk előre, 1942-re, szeptember 13-án született ugyanis Károlyi Béla, világhíres tornaedző. Folytassuk 1944-jel, szeptember 13-án megszületett Jacqueline Bisset, angol színésznő, aki többek között az Airport, a The Deep és a Casino Royale című filmekben is játszott. És végezetül 1974. szeptember 13-án Stevie Wonder ezen az estén lépett újra színpadra súlyos balesete után, a New York-i Nassau Coliseumban. A nézőtéren ott volt még Jagger, Roberta Fleck, Dudley Moore és Andy Warhol. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 16. fejezetéből.
1: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nékem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: 2026. szeptember 13-a, évközi 24. vasárnap. Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Evangélium Szent Máté könyvéből, 18. fejezet, 21-től a 35. versig. Abban az időben. Péter odament Jézushoz és megkérdezte. Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt. Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilye csak van, s így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte és úgy kérlelte, légy türelemmel irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte. Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte. Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszélték uruknak. Akkor az úr magához hívatta őt, és így szólt hozzá, te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad. És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Emélkedés. Ne számolgass. Ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki, talán 7-szer? Kérdezi Péter apostol. Emberi módon gondolkodik. A kérdés azt sugallja, hogy van határa, van mértéke a megbocsátásnak. Jézus azonban túllép az emberi gondolkodáson, nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Azaz nem számszerűsíthető, hogy hányszor kell megbocsátani. Isten országában nincs határa az irgalomnak. A példabeszéd, amelyet Jézus ezután elmond, szemléletes és tanulságos. Egy királyról szól, aki elszámolt szolgáival. Az egyik 10 000 talentummal tartozik neki, azaz felfoghatatlanul nagy összeggel. A király azonban látva szolgája kétségbeesését, elengedi az egész tartozást. Ugyanez a szolga viszont nem tud elengedni 100 dénárt, tehát egy egészen kevés összeget egy másik szolgának. Követeli a tartozás rendezését. A példázat ereje az ellentétben van. A 10 000 talentum olyan hatalmas adósság, amit egy emberi élet alatt is lehetetlen visszafizetni. A 100 dénár viszont egy átlagos munkás néhány heti bére. Ez is jelentős, de kezelhető. Jézus ezzel a képpel szemlélteti, hogy amit Isten nekünk megbocsát, az sokkal több, mint amit nekünk kellene másoknak elengednünk. A példabeszéd nem pusztán elkölcsi tanítás, hanem tükröt is tart elénk. Minden hívő ember elmondhatja, Isten már oly sokszor megbocsátott nekem. Akkor hogyan viselkedhetnék én másokkal szemben könyörtelenül? A kérdés nem az, hogy képes vagyok-e rá, hanem hogy akarom-e engedni, hogy Isten irgalma átalakítsa gondolkodásomat. A megbocsátás nem csak a szavakban jelenik meg, hanem a döntésben. Elengedem a sérelmet, nem tartom számon, nem akarok bosszút állni. Aki megbocsát, az nem veszít, hanem szabaddá válik, kilép a harag, a sértettség és a keserűség börtönéből. A megbocsátás nem könnyű, hiszen a sérelem egészen komoly. Az elszenvedett erőszak egészen súlyos lehet. A megbocsátás nem az érzések elnyomása, hanem Isten kegyelmére való nyitottság. Az isteni irgalom nem elvárásokat állít, hanem új szívet kínál. Elfelejtem a sérelmeket, így lépek a gyógyulás útjára. A példabeszéd végén a király megharagszik a szolga könyörtelensége miatt és visszavonja iménti döntését, a tartozás elengedését. Ez a szigorú befejezés nem az Isten bosszúállását mutatja, hanem a megbocsátás súlyát. Ha mi nem tudunk irgalmat gyakorolni, az Isten irgalma sem tud érvényesülni bennünk. Aki bezárja a szívét mások előtt, az önmaga előtt is bezárja Isten kegyelmét. A megbocsátás tehát nem lehetőség, hanem kötelesség. Jézus a mi atyánkban is erre tanít, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. A kettő elválaszthatatlan. Ha befogadtuk Isten irgalmát, bocsánatát, akkor tovább kell adnunk. Ha nem adjuk tovább, akkor úgy élünk, mintha mi sem kaptunk volna semmit. Az evangélium felszólít minket. Lépj ki az igazságosság szemléletéből, és lépj be az irgalom világába. Ne számold, hányszor bántottak meg, hanem nézd meg inkább azt, mennyit bocsátott meg neked az Isten. Uram Jézus Krisztus, te végtelen irgalommal fordulsz hozzám, mindig kész vagy megbocsátani, lehetőséget adsz az újrakezdésre. Segíts, hogy ne tartsam számon mások vétkeit, ne őrizgessem a sérelmeket, hanem szívből tudjak megbocsátani azoknak, akik megbántottak. Taníts meg az irgalmas lelkületre, hogy ne csak elfogadjam, hanem tovább is adjam azt, amit tőled kaptam. Ne engedd, hogy a harag vagy a bosszú vágy elválasszon testvéreimtől. Adj új szívet, amelyben az irgalom és a szeretet győz. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
4: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
1: Műsorajánlót hallottak.
5: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
6: Tudta ön azt, hogy a gyémánt igen gyakori? Gyakorlatilag más kristály szerkezetű szén, ami nagy nyomás és hőmérséklet hatására alakul ki. Ezen az elven készítik mesterségesen is. Körülbelül a ceruzabéllel, grafittal azonos gyakoriságú. Ára azért magas, mert a világ gyémánt kereskedelmét gyakorlatilag egy cég tartja ellenőrzés alatt. Ha egy új bánya nyílik, igyekszik felvásárolni. A kibányászott gyémánt döntő többségét visszatartják, ezzel keltve

0: Zombi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1850-ban az ország közigazgatási átszervezéséről szóló belügyminiszteri rendelet, az UNAR-tól Bach-féle provizórium. Az országot 5 polgári közigazgatási kerületre osztják, melyet a főispán irányít. E rendelkezés a katonai és a polgári kormányzás bizonyos fokú szétválasztását eredményezi. 1931-ben Matuska Szilveszter felrobbantotta a Biatorbágyi vasúti hidat. 22 ember meghalt, 17 megsebesült. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a nap hírei egyértelműen a költségvetési kihívásokra és az energiaellátás stabilitására fókuszálnak. A pénzügyminisztérium rendkívüli bejelentése szerint a kormányváltást követően az állam egyenlege még 1000 milliárd forint alatt volt, ami alapvetően meghatározza a jelenlegi fiskális politikai kereteket. Ezzel párhuzamosan a REK kutatói részletes elemzést készítettek a paksi korlátozások hatásairól, amelyek szerint az ország 37,4 milliárd forintos veszteséget könyvelhetett el, mivel a kieső áramot a piacon kellett pótolni. Az energiaágazatban a feszültségek továbbra is fennállnak, Szaúd-Arábia elővigyázatosságból lezárta stratégiai olajvezetékét,

0: ami újabb krízis helyzetet idézhet elő az olajpiacon. Az Orlen azonban megnyugtató hírekkel szolgált, mivel szerintük az ellátásuk továbbra is zavartalan. Mindeközben a belső biztonsági helyzet is figyelmet igényel. A Margit-szigeten második világháborús robbanótestek előkerülése miatt azonnali kiürítést rendeltek el, és a tőzsderészek munkája alatt 200 méteres körben lezárták a területet. Végül a rendőrség figyelmeztetést adott ki a csalók új pánikkeltő módszereiről, amelyek során az elkövetők unokának, gyermeknek vagy hivatalos személynek adva ki magukat próbálnak pénzt kicsalni az áldozataiktól. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Hobby Rádió.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Üdvözlöm a Hobby Rádió hírszemléjén, ahol ma is a társadalmi felelősségvállalás és az emberi kapcsolatok fontosságát állítjuk a középpontba. Portálunkon olvasható, hogy a 97 éves Xuan Fuang író és rendező példamutatóan tanúsítja, hogy a tanulás és a figyelem a fiatalok iránt milyen mélyen gazdagíthatja az életet. Különösen a látássérült közösséggel való találkozásai során. Hasonlóan a befogadás jegyében az Éjfolyész idén is színes, kreatív programokkal várja a látogatókat a 34. sérült gyermekek napja alkalmából, hogy így is támogassa a rászorulókat. A befogadó oktatás fontosságát hangsúlyozza a Taingyueni központ is, amely 25 többségében fogyatékkal élő diák számára biztosít lehetőséget a tanulásra 3 oktatási szinten. Hazánkban a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete második alkalommal szervez közösségi élménysétát Budapesten, hogy a látássérült embertársaink aktívan vehessenek részt a városi életben. Nemzetközi szinten pedig Ecuador fővárosában, Quitóban egy kerékpáros klub egyedülálló kezdeményezéssel segíti a látássérülteket abban, hogy átélhessék a kerékpározás izgalmát, anélkül, hogy fogyatékosságuk korlátozná őket. Ezek a történetek együttesen azt üzenik, hogy a társadalmi inklúzió és a kölcsönös támogatás milyen sokszínű formákat ölthet a világ különböző pontjain. Részletes beszámolóinkat és további információkat a hobbyradio.hu oldalon találhat. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Tartsa velünk a Hobby Rádió hullámán, mert 18 órakor a Gépház várja Önt, amely a Station informatikai magazinja, egyben a pénteki műsor ismétlése. Ezt követően 16 órakor csatlakozzon az US Fever Showhoz, ahol 2 órán keresztül hallgathatja a listavezető dalokat Amerikából. A délután zárásaként 17 órakor az esti hírösszefoglaló következik, benne a napidézetével, névnap köszöntővel, évforduló naptárral és sporthírekkel. Este 9 órakor egy különleges műsorral várjuk Önt, amelyben verssel, esti mesével, kabaréval és a nap érdekességével, legyen az riport, interjú vagy tudósítás, színesítjük a hangulatot. Később 21 órakor Zsuffa Péter Jazz klubja indít, ahol 2 órán át élvezi a műsor zenei kínálatát. A napot pedig 23 órakor Szicsó, azaz Gárdonyi Szilárd fiatalos, bolondos Szevasztok című műsora zárja, ahol a jókedv és a kacagás a lényeg, az önfeled poénkodás pedig a hallgatók szórakoztatását hivatott elősegíteni. Zene után innen folytatjuk.
2: Hobby Rádió.
3: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Hobby Rádió.
1: Én továbbra is Brásem vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Lássuk, milyen időjárásra számíthatunk. Ma borult lesz az ég. Most 21 fokot mérünk. A legalacsonyabb hőmérséklet 13, a legmagasabb pedig 23 fok körül alakul. A hőérzet 22 fok körül alakul, ami alacsonyabb a tényleges hőmérsékletnél. A levegő páratartalma 77% lesz. Egész napos napsütésre számíthatunk. Az UV-index 4, ezért a sugárzás mérsékelt. Csapadékra nem számíthatunk. 341 irányú könnyű szellő várható. Időnként 33 km/órás széllökések is előfordulhatnak. Holnap 14-e gyenge szitálás várható. A hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul. Csapadékra nem számíthatunk. 316 irányból mérsékelt szél érkezik, legfeljebb 19 km/órás sebességgel. Széllökések is előfordulhatnak, amelyek elérhetik a 37 km/órát. A holnap utáni napon változóan felhős idő várható. A hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul. A nap nagy részében napos idő várható. Csapadék nem várható. 284 irányból enyhe légmozgásra számíthatunk. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. Ez volt a déli hír összefoglaló műsorunk. 130 kezdődik a Gépház című műsorunk. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm a figyelmet, Brian voltam, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. További kellemes napot kívánok!
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass!

0: Obbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
2: Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter, kiszivárgott Orbán Viktor köcsei beszédének több részlete. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter szombaton. A miniszterelnök egyebek mellett arról beszélt, rengeteg eredmény van már, jogállamot azonban csak jogállami módszerekkel lehet visszaépíteni és üzemeltetni. Elmondta azt is, a szeptember 10-i határidőig mintegy 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. A következő feladat az, hogy a Tisza elnöksége végignézze ezeket a jelentkezéseket, és kiválasszák a legalkalmasabb jelölteket, utána pedig a szigettagok döntenek majd a régiós elnökök és az országos elnök személyéről. Kiszivárgott Orbán Viktor köcsei beszédének több részlete. Az ATV.hu azt írta, a hozzájuk eljutott információk szerint a volt miniszterelnök arról beszélt, a Fidesznek ellenzékből kell újra felépítenie magát, miközben a Tiszát egy Magyarország szuverenitását veszélyeztető új kommunista rendszer képviselőjeként írta le. A beszéd kiszivárgott részletei szerint Orbán Viktor úgy értékelte, a Tiszapárt célja, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból. A volt miniszterelnök ehhez a narratívához Brüsszelt nevezte meg gyarmattartóként. A korrupciós vádakat politikai támadásként értékelte. A szabadság nem tiltható be mottóval tartották meg szombaton a 6. Pécs Pride felvonulást, amelyet színpadi felszólalások zártak a Baranyai megyeszékhelyen. Atrocitás nem volt. A menetre idén is az emberi jogokért, a gyülekezési szabadságért, az önazonosságért, a szabad szerelemért és az elfogadásért való kiállás jegyében várták az érdeklődőket. A rendezvény végén bejelentették, hogy 2027-ben egy újabb városban is lesz felvonulás, ugyanis tavasszal Szegeden is utcára vonulnak az LMBTQ társadalom tagjai. Lehetetlennek nevezte az orosz elnök sajtótitkára Új-Delhiben, hogy Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij Miami-ben találkozzon egymással a G20-as országcsoport decemberi Miami-ban rendezendő csúcs találkozóján. Dmitrij Peszkov ismételten kijelentette, Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy az orosz és az ukrán államfő találkozóját az orosz fővárosban tartsák. Zelenszkij a Deutsche Welle német televíziónak azt mondta, kész találkozni Vlagyimir Putyinnal a Miami-ban rendezendő decemberi G20-as csúcs találkozón. Németországban több tízezren vonultak utcára szombaton, hogy tiltakozzanak a jobboldali szélsőségesség ellen, és kiálljanak a demokrácia támogatásáért. Több mint 35 városban tartottak tüntetéseket. Münchenben, Hamburgban, Berlinben, Magdeburgban, Dresdában és Lipcsében is voltak megmozdulások. A tüntetők követelése az volt, hogy tiltsák be az Alternatíva Németországért pártot. A demonstrációkat a szélsőséges AfD szászanhalti tartományi választásokon elért sikere váltotta ki. Lezuhant egy drón szombaton Románia északkeleti részén, sérültek nincsenek. A pilóta nélküli szerkezet egy kukoricásban ért földet. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű és 30 cm mély kráter keletkezett. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban.
3: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
0: Hobbi Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgus.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
8: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg.
9: Hölgyeim és uraim, a Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház. Mi megtaláljuk a közös hangot.
10: Kedves hallgatók, szép estét kívánunk önöknek! Igen, jól hallják. Ez itt ezen a pénteken is a Gépház, azzal a különbséggel, hogy néhány hét eltelte után, most ismét új adást hallhatnak, és hogy mielőtt még nagyon elmenne a kedvük, vidáman közlöm, hogy nem én vagyok egyedül itt, de még csak nem is hárman vagyunk egyedül, de erről majd később. Mert itt van például Bojtor Zoltán. Zolikám!
11: Ez már nem ismétlés, jó estét, kedves hallgatók! Ez itt bizony, ahogy Robi már említi, a Gépház, mert hogy elmúlt 8 óra, péntek van, hajrá, hajrá, nyomulunk előre, mint vaktehén a legelőre.
10: Vaktehén a legelőre.
11: Igen, és ebben segít Máté, Szakács Máté, nem akármilyen Máté, ő Szakács Máté. Hello!
10: Ő is itt van a csordában.
12: Mindenkinek itt van az ősz, itt van újra. Most már az idő is talán azért
10: hát
12: olyan
10: az is
12: ősziesebb kezd lenni, úgyhogy itt vagyunk ismét.
10: Máté lenyújt az időjárás jelentést.
11: Igen, és akit először
10: hallottam, és
11: Róbert egyébként, igen. Csak gyorsan igen. Elmondanám, hogy itt Rauch Róbert van.
10: Még mindig itt van, visszajött, mint a bumeráng.
11: Guberán.
10: Egy egész banda visszajött, mint a bumeráng.
12: Szegény vendégünket.
10: De ami igazán kellemes hír, hogy ismét vendéget köszönhetünk. Keményen kezdünk, az a helyzet, kemény az őszi évad, kemény az őszt, kemény az élet, mert hogy
11: kezdés, igen.
10: Azért szeretném mondani, hogy a vendégünk ugyan nem kéményse, ő és nem is fognám meg a gombját, de azért mégiscsak ő a gombos Feri. Szevasz, Feri!
13: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, újra itt vagyok.
12: Halihó!
10: Újra, már nem kísérlem meg megszámolni, egyébként se ment volna, korábban se, de hogy így a növekednek az értékek, se végképp nem megy, tehát nem számol meg, hogy hányadszor vagy itt, reméljük még jó sokat leszel, de talán évadkezdés még nem volt veled, bár volt valami tévés évadkezdésünk jó pár éve, mintha valami januárt veled kezdtünk volna, akkor szerencsét hoztál nekünk, bízunk benne, hogy most is, meg most se üres kézzel érkeztél, bár ideje már nem tévével érkezel, talán most sem, de ez
13: igen,
10: nem baj.
13: A tévék egy kicsit anyagolva vannak, meg nincs szükség annyi tévére.
11: Azért mesélj egy csalódtál picit, a televízióban? Tévés világban. Elvileg van egy új Teslád, ami felfrissült, azt hiszem, hogy 11-es Androidról 14-esre talán.
13: Igen, és a...
10: Szeretnék kéne egy próba készüléket, hogy az lesz neve, hogy Tesla. Bocsánat, parancsolj fel, csak gondoltam, hogy elmondom.
13: Tesla.
10: Igen.
13: Igen, felfrissült, aminek hatására az a probléma, hogyha áramszünet van utána a talkback elindításához elvileg segítségre van szükség, bár én megtanultam beszéd nélkül ezt aktiválni, de...
10: Tehát most már a TV áramszünetben is működik?
13: Igen, hogy utána sem kell engedélyezni a kisegítő lehetőségeket, úgyhogy ez mindenképp jó. Azon meglepődtem, hogy a 11-esről rögtön a 14-esre frissült, bár nyilván ez tök jó, hogy nem a 12-est kapta meg, hanem egyből a 14-est. Ez mindenképp azt eredményezi, hogy azért ez még jó darabig használható tévé marad felolvasóval.
10: Nem lett így stabilabb? Vagy nem vett észre semmi negatívat?
13: Nem, semmit. Aha. Semmit. Teljesen jól működik. Illetve a másik, az is egy 14-es Tesla, tehát 14-es Google TV Android fut rajta, az, amit a Philips helyett vettem. Abban voltak olyan problémáim, hogy nagyon lassan reagálta a Google beszéd szintézis használatával, úgyhogy arra felraktam az eSpeak-et arra a tévére.
10: Mi?
13: Felhasználói művelet, tehát ez nagyobb hozzá, tehát most senki ne álljon neki keresni az új alkalmazások hozzáadásánál az eSpeak-et, mert nem fogja megtalálni. számítógépről telepítettem fel, fejlesztői beállítások aktiválása után, és akkor azon a tévén az eSpeak beszél.
12: Mert gyakorlatilag összekötötted az okos tévét a számítógéppel, USB-n?
13: Igen, és akkor rá lehet csatlakozni Wi-Fi-n keresztül.
11: Nem USB-n, Wi-Fi-n.
13: Igen, és úgy lehet rá alkalmazásokat telepíteni. Nyilván ennek megvannak a veszélyei, mert fölraksz valami olyat, amitől a rendszer összehal. Az gáz, mert azt visszaállítani elég nehéz.
10: Tehát volt ebben egy kis kockázat?
13: Volt, de reméltem, hogy egy eSpeak, ami elég kis igényű program, nem fog ilyen nagy problémát okozni. Így ezáltal sokkal gyorsabban reagál a tévé ott, ahol eddig lassan reagált. Például a különböző streaming alkalmazásokban elég lassan lehetett vele mocorogni menüpontról menüpontra, most az ugyanolyan gyors, mintha nem menne felolvasó. Sokat számít ez a változás. Hát van a YouTube, ahol ragaszkodik a Google beszédszintézishez. Ez egy furcsa dolog, meg mikor már fárad, akkor egyre több helyen beszél a Google, de majd
10: ez így fárad.
13: Igen. Igen. És
10: vagy ilyen van.
11: Meg a TV?
13: Újraindítod.
10: Az eSpeak.
13: Nem tudom, hogy ki fárad el igazából, és szól a Google-nek, hogy dolgozzál. Újraindítod, akkor megint csak a YouTube-ba olyan, beszél.
11: Hogy a fáradt a gép, úgymond kezdett már lefagyni, akkor mondta azt az én kis gépem, még annak egy ilyen Celeron proci volt benne 2004 környékén, időnként azt mondta a Gábor hang, hogy hú!
10: Hát jó, hát ki kellett magát fújnia.
11: Igen.
10: Tehát akkor, ha sok applikáció mennyit volt, csak régóta üzem az oprendszer, akkor önkényesen átvált Google TTS-re a tévé.
13: Igen. De majd valószínűleg ráküldök egy cloud mesterséges intelligenciát, ha rászánom magam, tehát az elhatározás már megvan, és akkor megkérem, hogy tegyen rendet. Mert össze lehet őket úgy kötni, hogy elvégez olyan beállítást is, amit amúgy te nem tudsz.
10: Ha is annyi, utána tudsz majd tévézni rajta, akkor várjuk a beszámolódat, hogy milyen lett.
11: És akkor térjünk is rá mai fő témánkra, hiszen nem feltétlenül a tévézés miatt gyűltünk itt össze, de felvezetőnek remek volt. Egy tök más téma jön. Tehát azért volt hasznos, hogy a tévéről beszélgettünk, mert most nem a tévéről fogunk.
10: Na jó, de hogyha Feri jön hozzánk, akkor valahogy alap elvárás, és evidens, hogy először a tévékről beszélgetünk.
11: Persze, tehát ez maradhat ki.
10: Most, ha én vendég lennék egy műsorban, lehet mindig a Sencorról beszélgetnénk.
11: Jó, akkor én is mesélhetnék. Vagy Mátéval mesélhetnénk különböző helyen, de voltunk Horvátországban is, tök sok olasz rádió jön Horvátországban.
10: Amelyet a mely készülékkel sikerült fogni?
11: Amelyet a
12: Deperez DP666.
11: Igen, jó.
10: Hát ezt akartam én hallani.
11: Készülékkel, amit bemutattunk ugye januárban, és nemrég néhány hete meg is ismételtük azt a műsort, hogyha esetleg valakinek kedve támadna rádiót, lemezjátszót vagy digitalizálót vásárolni, akkor ezt hallhatta néhány hete.
10: De most, hogy már ugye az audiovizuális tartalmakon túl vagyunk, tehát volt itt már képi multimédia, hang multimédia, említve igen, akár még lemezjátszóval is, most mégse ilyen következik, egyik sem ez lesz, hanem egy másik, de nem kevésbé érdekes és nem kevésbé szórakoztató téma. Nem csigázunk tovább a nagy érdeműt. Feri azért jött, hogy az NVIDIA könyvtár applikációjával foglalkozzunk, és ez érdekes, mert mi ezzel már foglalkoztunk szerintem nem egyszer, nem kétszer, de most mégis érdemes, mert hogy itt a héten egy vadonatúj applikáció debütált, vagy hát nem is vadonatúj, mert maga az NVIDIA könyvtár létezett már, de funkcionalitásában, szolgáltatásaiban mégis egy teljesen megújult, és szerintem bátran mondhatjuk, hogy nagyon várt alkalmazás jött, és akkor én ennyit tudok. Feri, tiéd a szó.
13: 8-ával kijöttek az olvasás világnapja alkalmával a frissítések az NVIDIA könyvtára alkalmazásra, ami most már lehetővé teszi, hogy a hangos könyvtár hangos könyveit is elérjék a felhasználók, és több plusz új funkció is lefejlesztésre került, és immár mind a 8000 akárhány, most nem tudok pontos számot, hangos könyv elérhető az NVIDIA könyvtára alkalmazásban is minden platformon, tehát iOS-en, androidos készüléken, a weblapon, tehát a könyvtar.nvidios.hu weboldalon, és PlanShell készülékeken is.
10: Teljes könyvtár.
11: ezzel vége is, meg is szűnik az MBGS hangos könyvtára, vagy marad még?
13: Annyit tudok, hogy egyelőre még működik párhuzamosan a külön hangos könyvtár, és ez az MBGS könyvtára alkalmazásban a hangos könyvek elérése, de valószínűsíthető, hogy alkalmazás frissítéseket, esetlegesen új funkciókat akár már csak az MBGS könyvtára fog kapni.
10: Tehát hosszabb távon valószínűleg kivezetésre kerül a külön hangos könyvtár applikáció.
13: A fejlesztés már biztos, hogy nem történik abban az alkalmazásban várhatóan.
11: De ez azért jó, mert itt viszont mindent egyben megkapunk, hiszen azzal, hogy bekerült a hangos könyvtár funkció az összes eddig felolvasott hangos könyvvel együtt, ezért teljessé vált az infrastruktúra, tehát hangos könyv, írott könyv és Braille könyv.
13: Ez így van, és így nem kell több alkalmazást kezelni, megszokni, hanem ugyanazon a felületen érjük el ezt a három formátumot. Akár külön-külön szűrve, akár az összesben keresve. Nagyon sokféle keresési szűrőt lehet felolvasóra szűrni a keresés lapfülön. Tényleg sokkal lehetőség ebben a megújult alkalmazásban.
10: De ez óriási, tehát minden egy helyen, gyakorlatilag egy alkalmazásban. Ennél kényelmesen nem is nagyon lehetne, és gyakorlatilag minden platformon.
13: És úgy, hogy a beépített olvasó is rendelkezésre áll a telefonos alkalmazásokban, most már a blind shell készülékeken is megérkezett a beépített olvasó a szöveges könyvekhez, de ott megmaradt a lehetőség, ha valaki továbbra is a szöveges állományokat a blind shell saját könyvolvasójában szeretné hallgatni, akkor a lehetőség adott, oda is töltheti a szöveges TXT formátumú könyveket, és akkor ott tudja meghallgatni, de dönthet úgy is, hogy az alkalmazás beépített olvasójában teszi ezt meg. Ennek azért van előnye, például a könyv pozíciója, tehát hogy melyik mondatnál tartunk egy szöveges könyvben, ez a profilunkba mentésre kerül, és bizony, ha mi egy másik blind shell-en, vagy egy másik telefonon, iOS-en vagy Androidon bejelentkezünk, akkor bizony tudjuk folytatni mondjuk a blind shell-en megkezdett könyvünket, vagy akár ha két blind shell-ünk van, akkor elkezdjük az egyiken, és valamiért a másikon szeretnénk folytatni, akkor folytatáskor az utoljára hallgatott könyv menüpontban látjuk ezeket a könyveket, ott kiíródik az is, hogyha ez másik eszközön volt megkezdve, és ahogy aktiváljuk OK gombot nyomunk a könyv címén, akkor letöltődik automatikusan erre az eszközre is a könyv.
11: És ugyanonnan folytatja
13: a felolvasást, ahol az előző eszközön abba hagytuk. Blind Shell-en annyi különbség van, a szöveges formátum beépített olvasójában nem indul el automatikusan a felolvasás. Ezt azért tettük, mert Blind Shell-en nincs a kétujjas dupla kop, amivel meg tudjuk állítani, és ugyanaz a felolvasó olvassa, hogyha mi a olvasás beállításait akarjuk kezelni, mint ami a könyvet. És így, ha elindult automatikusan a lejátszás, akkor nehézkes volt elnavigálni a szünet gombig. Ezért itt a felhasználónak, mikor egy könyvet megnyit a beépített lejátszóba, szépen el kell navigálnia a lejátszás gombig, és OK gombot vagy zöld gombot ki, hogy hívja, nyomni rajta, és akkor indul el a lejátszás. De amúgy minden, tehát a beállítások ugyanazok, mint bármelyik másik rendszerű telefonon, ugyanúgy tudjuk menteni könyvhöz a beállításokat, vagy alapértelmezetnek, menthetünk különböző beszédsebességet, stb. Tehát nagyon széles körül.
10: Ez tök jó. Ha úgy ítélem meg, hogy van egy mondjuk nehezebben olvasható könyv, mert mondjuk nehéz a nyelvezete, akkor az más beszédparamétereket rendelhetek, mint mondjuk egy egyszerűbb könyvhöz. Jól értem?
13: Igen.
10: Ez de jó.
12: Ez tök jó tényleg, és akkor gondolom ezt meg is jegyzi, tehát hogyha később folytatom a könyvet, egy újranyítás után mondjuk, akkor ezek megjegyződnek.
13: Igen, tudod menteni. Van egy olyan gomb ezeknél a beállításoknál, hogy mentés adott könyvhöz, tehát aminek az olvasása közben állítgatod ezeket, ezt ugye így kell értelmezni, mert csak ott tudod állítgatni, ha megvan nyitva az olvasóba egy könyv. És van ugyanezen a felületen, hogy mentés alapértelmezett beállításként. És akkor az összes később megnyitott könyvedre ez fog vonatkozni. Illetve van olyan is, hogy bezárásmentés nélkül, akkor mintha nem módosítottál volna semmit, elveted a módosított beállításokat.
12: Na, ez tök jó.
10: De tök jó, ez egy nagyon hasznos ötlet. Tehát könyvhez is lehet rendelni beszédparamétereket.
13: Én azt gondolom, hogy nézzünk meg iPhone-on egy hangos könyv lejátszást akár.
11: Akkor én jövök is.
10: Mielőtt még megnéznénk egy hangos könyv lejátszást, kérdezném, hogy történt-e esetleg változás, módosítás a könyvtárba történő bejelentkezést illetően? Mert itt azért nem is tudom, hogy volt, hogy aktiválni kellett, gondolom ez továbbra is fennáll.
13: A régi MVGOS hangos könyvtár alkalmazásban nem változott semmi, tehát az ugyanúgy működik, ahogy eddig a bejelentkezés. Az új MVGOS könyvtár alkalmazásban az a változás, hogy ugyanúgy beírjuk a törzsszámunkat, e-mail címünket, és utána a bejelentkezés gombra nyomva fogadjuk el az adatkezelési szabályzatot is, tehát ezt sem kell már külön egy ideje elfogadnunk, illetve egyszerre három eszközünk lehet bejelentkezve, és a negyedik eszköz bejelentkeztetésekor az első eszköz kidobásra kerül úgymond, tehát hogyha az első eszközön megnyitjuk a negyedik után az alkalmazást, akkor ott azt a hibaüzenetet kapjuk, hogy a munkamenet lejárt, kérjük jelentkezzen be újra, és nyilván, ha bejelentkezik újra, akkor az megint negyedik eszköz lesz, de akkor az ahhoz képest legrégebbi kerül kijelentkeztetésre, és így megy sorba, és beleszámít a webes felületen történő bejelentkezés is. Tehát azt is oda...
10: De még így is ez három eszköz, tehát mondjuk egy iOS, egy Launchell, egy Android, vagy akár egy webes, az a három eszköz megfér egymás mellett, ameddig egy negyediket be nem akarunk hozni a sztoriba, mert akkor a legelőször bejelentkezett eszköz kirakja.
13: És ha már a webes felületet említettem, ott még ugye azt kell tudni, hogy ha bejelentkezünk és megjegyeztetjük az adatainkat, azt be kell jelölni a bejelentkezés oldalon, ugyanott, ahol az adatainkat beírjunk, van egy jelölő négyzet, hogy jegyezz meg ezen az eszközön, akkor utána 30 napig bejelentkezve marad, nyilván amennyiben nem jelentkezünk be negyedik eszközzel, és nem lesz ez a legrégebbi. Tegyük fel, csak gépen használjuk a webes felületet, akkor ez 30 napig bejelentkezve marad, de ha 30 napon belül újból olvasunk könyvet, akkor ez a számláló újra indul. Így nem feltétlen kell túl sűrűn beírni ezeket az adatokat, mert talán aki rendszeresen olvas, annak elég egyszer ezt megcsinálni. Nyilván...
11: Tehát úgymond a süti 30 napig él, de hogyha én a 29. napon belépek, akkor újra indul a 30 napom, tehát semmi
13: igen.
11: változást nem fogok tapasztalni. Igen.
10: 30 nap aktivitás után rak ki.
13: Így. Igen.
11: Te szépen mondtad.
12: És gondolom, hogyha 30 nap után visszajelentkezünk, akkor gondolom az újabb eszköznek számít, ugye?
13: Igen. De elvileg az aktív bejelentkezéseket, tehát ami be van jelentkeztetve, figyeli. Tehát, hogyha csak egy webes felületen voltál bejelentkezve, és újra bejelentkezel, az ugyanúgy egyen leszel bejelentkezve, mivel a bejelentkeztetett számot figyeli. És ugye, ha téged kirak, és csak ez volt bejelentkeztetve, akkor nincs éppen bejelentkeztetett eszközöd, igen. És még egy érdekességet elmondanék itt, hogy a nyilvánvaló, persze lehet, hogy nem mindenkinek, de hogy ugye számítógépen nincs beépített olvasó, tehát a webes felületen nincs, mert hát ott mindenki úgy olvastatja fel a letöltött szöveges könyvet, ahogy szeretné, viszont látja a megkezdett könyveknél, hogy a szövegesben melyik mondatnál tart, és ki is van írva az aktuális mondat. Tehát arra rá tud keresni a szöveges fájban akár.
10: Jó, tehát, hogy ha én telefonon olvasok egy könyvet, aztán weben megkeresem ugyanazt a könyvet, hogy letöltsem a gépen.
13: Hát látod a
10: weben. Ad egy ilyen kis tájékoztató üzenetet, hogy itt tartottál, és ad egy mondatot, amire rá tudok keresni, hogy onnan folytathassam a gépen is, ahol telefonon voltam.
13: Igen, a weben van egy olvasmányaim szekció rész a főlapon a bejelentkezést követően, és ott jelennek meg azok a könyvek, amiket elkezdtél bárhol máshol, és ha ez szöveges, ott látod abból a mondatból. Most vagy az egészet, vagy egy részletet, ezt nem tudom így fejből, annyit nézegettem, hogy nem tudom ezt fejből megmondani, de ha te arra rákeresel úgy, hogy a szöveg szerkesztőbe vagy amivel megnyitod, akkor meg fogod találni azt a részt, és onnan tudod folytatni az olvasást.
10: Megint egy baromi átgondolt okos funkció.
11: No, javallom akkor, hogy nézzük ezt meg iPhone-on. Kezdjük tehát el akkor a puding próbáját, és aztán közben Feri, ha gondolod, akkor egészíts ki bármivel, meg irányíts, hogy én mit tegyek. Most az egyszer előtted van egy olyan lehetőség, hogy úgy táncolok, ahogy te fütyülsz. Ezt jól használd ki.
13: Jó. És ez meddig tart ez a lehetőség? Örökké?
11: Itt a soha vissza nem térő alkalom nem örökké, szerintem egy 20 percig körülbelül. Jó.
10: 20 perc a csodákra leszel képes.
13: Én azt gondolom, talán az a legegyszerűbb, hogyha a formátum szűrőt ott a főképernyőn átállítod hangos könyvre.
11: Na megnézzük, akkor elindítom is akkor.
14: Gyosz könyvtára. Gyosz könyvtára. Gyosz könyvtára. Címsor.
11: Megyek jobbra.
14: Szeskönyv. 12.048 darab. Szöveges. 4.877 könyv. Braille. 134 könyv. Hangos könyv. 8.117 könyv. Legfrissebb könyvek. Gomb.
10: Minden. Lebontom.
14: Formátum szűrő. Összes formátum. Gomb.
11: Itt a formátum szűrő is.
13: Igen, ide menj be.
11: Amit emlegettél. Menjek már.
14: Formátum, ide. Formátum kiválasztása. Bezárás.
13: Keres. Gomb.
14: Válassza ki a megjelenítendő könyvek formátumát. Kijelölve. Összes formátum. Gomb. Szöveges könyvek. Gomb. Braille könyvek. Gomb. Hangos könyvek. Gomb.
11: Ezt említette Feri. Megnézem, hogy van még valami.
14: Hangos könyvek. Gomb.
11: Nincs.
14: Hangos könyv. Formátum szűrő, hangos könyv, gomb.
13: Vagy menj be egy kategóriába, vagy menj vissza a legfrissebb könyvekhez. Bemehet, tehát ezt rád bízom. Hogy
11: vagy keresőzünk egyet.
14: Legfrissebb könyvek, hangos könyv, Braille, 106 szöveges, összes, gyosz könyvtára, gyosz könyvt, összes, szöveg, Braille, hangos, legforma kategóriák, nagya, címsor, akció, krimi, akcióregény, 19 könyv, gomb.
11: Tehát itt már, hogyha itt megyek a kategóriákon, akkor már csak a hangos könyveket ajánlja?
14: Nagy kis A, címsor. Állattörténet, 82 könyv.
13: Viszont annyi van, hogyha egy hangos könyv megvan szövegesben is, akkor fogsz látni az adatlapján belül a szövegesre is letöltési lehetőséget, hiszen megfelel a hangos könyv feltételnek. De itt most
11: mert a hangos könyvben is megvan,
13: mutatja.
11: Meg szövegesben is.
13: Igen.
11: Megvan. Megnézzük alul a lapfüleket azért gyorsan.
14: Lapsor, kijelölve, könyvtár, lap, 1/5, könyves polc, lap, 2/5, olvasó, lap, 3/5, keresés, lap, 4/5, profil, lap, 5/5.
11: Ezeket találjuk, ezeket a lapfüleket alul, és hogyha én most a keresőben keresek, akkor is csak a hangos könyvek jönnek ki, illetve hogyha az tartalmaz szöveges formátumot is, illetve hogyha az a könyv megvan szöveges formátumban is, akkor nyilván abban is kihozod.
14: Keresés, lap, 4/5, keresési mező, keresés könyvekben.
11: Szavazhattok, télhez vagy a nyárhoz
13: bocsánat.
11: Vagyunk közel. Tehát
13: hogy itt nézd
11: Tüskevár
13: meg,
11: vagy Téli Berek?
13: Téli Berek.
14: Keresd be illeti
13: terművevitelt. Nézd meg, itt is ott a formátum szűrő, hogy elvileg hangos könyveken kell állnia.
14: Mégsem. Gomb keresés helye, mindenhol. Gomb, formátum szűrő, hangos könyv, gomb.
13: Tehát beállítottad a főképernyőn, de azzal mindenhol beállítottad.
11: Jó, akkor rákeresünk.
14: Keresési mező, szöveg, beszúrási pont a végén. Raille képernyőbevitel. Téli. Hét találat a Téli Berek keresésre, hangos könyvformátumban.
11: Kaptunk egy ilyen üzenetet.
14: Raille képernyőbevitel leállítása. Hét találat a Téli Berek keresésre, hangos könyvformátumban.
11: Nézzük.
14: Keresési mező törlése. Keresés helye, mindenhol. Gomb. Formátum szűrő, hangos könyv. Gomb. Felolvasó szűrő, nincs kiválasztva. Gomb.
11: Az mit jelent, hogy keresés helye mindenhol? Akkor magyarázzuk meg, miket hallunk itt.
13: Ugye ez ugyanaz a kereső, mint amikor még csak a szöveges formátumú könyvek voltak fent. Itt tudod állítgatni, hogy címben, szerzőben, tartalomban. Tehát, hogyha abba belemész, akkor át tudod állítani, hogy csak címben keressen. Például most mindenhol keres.
11: Jó.
13: Tehát leírásban.
11: Oké, akkor...
14: Formátum szűrő, hangos könyv, gomb.
11: Ez itt egyértelmű, a formátum szűrő, hangos könyv.
14: Felolvasó szűrő, nincs kiválasztva, gomb.
11: Ez mit jelent, hogy felolvasó szűrő?
13: Hát ugye hát, hangos, keresni? Hogyha van egy kedvenc felolvasód, akkor tudd olyat is, hogy csak az általa felolvasott könyveket szeretnéd.
14: Nyelvszűrő, nincs kiválasztva, gomb.
11: Nyelvszűrő, idegen nyelvű könyveket is...
13: Igen, tudom. Hogyha van idegen nyelvű könyv, vagy lesz, vagy van, akkor ezt is tudod, erre is tudsz szűrni.
14: Keresés indítása, gomb.
11: Most a keresés indítása, azt nem tudom, mindjárt megnézzük, mert már az előbb kijött az, hogy 7 találat, mert én magában a Braille-ben aktiváltam egy keresést, úgyhogy megnézzük, hogy ez működött-e. Mert akkor nem biztos, hogy ezt a keresés indítása gombot itt most meg kell nekünk nyomni.
14: 7 találat a Téli Berek keresésre, hangos könyvformátumban. Fekete István, Téli Berek. Műveletek elérhető.
13: És működött. Ugyanezt történik a blindság készülékeken. Neked itt a Braille bevitellel aktiváltad ezt a keresést. A blindság készülékeken, meg ha beírjuk a szerkesztőmezőbe a keresendő kulcsszót, akkor utána, hogy ugye zöld gombbal, oké gombbal el kell tüntetnünk a billentyűzetet, tehát ha még egyszer megnyomjuk, ott is felajánlja első menüpontként, hogy keresés indítása, és azon nyomunk még egy oké gombot, akkor nem kell utána már ezt a keresés indítása gombot ott sem megnyomni, csak lefelé elnavigálunk az eredményhez.
11: Én meg ugye itt a Braille-jel aktiváltam a keresés indítása funkciót. Nézzük, miket találunk itt még.
14: Eret Kati, tájkép magammal. Műveletek elér. Czourteline, Georges, családi jelenet. Czourteline, Georges, első vizit. Czourteline, Georges, untat a hivatal. Fekete István, Tüskevár. Valló László, emlékkiválók magam is Fekete István élete. Lapsor, könyvtár.
10: Ennyi. Tényleg mindenhol kerestünk. Tehát nyilván nagyon sok találatnál, legfeljebb a leírásban volt szó. A Téli, igen, illetve a Berek, vagy a Berek Kati, ahogy a szerző volt. De ahogy látom, azért rendezi a találatokat relevancia szerint, tehát az első találat volt a legrelevánsabb, ugye a Téli Berek.
11: Vissza is megyek oda.
14: Czourteline, Berek Kati, Fekete István, Téli Berek. Műveletek elérhetők.
11: Hát ha már így mondja, hogy műveletek elérhetők, akkor nézzük meg így rögtön, hogy milyen műveleteket tudnánk itt végezni.
14: Távolítás a könyvespolcról, aktiválás, alapértelmezés. Eltávolítás a
11: mert hogy nekem már a könyvespolcon van ez, mert próbálgattam.
14: Aktiválás, alapértelmezés.
11: Akkor aktiváljuk, könyvtár, és nézzük, visszagomb. Mi történik. Jobbra.
14: Téli Berek, címsor.
11: Söprünk.
14: Szerző. Fekete István, gomb. Kategória. Ifjúsági, gomb. Nyelv. Magyar nyelvű könyvek listázása, gomb. ISBN. 9 könyv értékelése, gomb. Eltávolítás a könyvespolcról. Leírás, címsor. Fekete István Tüskevárának olvasói bizonyára emlékeznek még Tutajos és Bütyök, becsületes nevükön Ladó Gyula Lajos és Pondorai Béla 7. osztályos tanulók, vakációjának történetére. István bácsi, az állami gazdaság agronómusa szeretné szívósá edzeni elkényeztetett unokaöcsét, ezért Matula Gergelyt bízza meg a fiúk nevelésével. A berekbeli élet lefarag minden nagyzolást és nyegleséget a két pesti kamaszról, és Tutajos, elbúcsúzva anyártól, Matula véleménye szerint is felsőbb osztályba léphet. Ez a felsőbb osztály a Téli Berek, amely teljes szépségében tárul fel Matula két védence előtt. A szabadjára engedett fiúk önként vállalt fegyelemmel kerülik ki a vadász-halász élet buktatóit, s mire véget ér a vakáció, Matula két egész ember, két komoly fiatal férfi kezét szorítja meg búcsúzóul.
11: Ez volt a leírás.
14: Hangos könyv, felolvasa,
10: jó kis Széles Tamás, volt.
14: Összecsukva, gomb. Igen.
11: Hangos könyv, felolvasó, Széles Tamás, összecsukva.
14: Hangos könyv, felolvasa, Széles Tamás, kibontva.
11: Kinyitottam.
14: 11 óra 18 perc, 17 fejezet, 466 megabájt. Felolvasó. Széles Tamás, gomb. Lejátszás, hangos könyv. Téli Berek, felolvasa, Széles Tamás, meghallgattam, gomb. Teljes könyv letöltése, 466 megabájt. Fejezet lista, összecsukva, gomb.
11: Itt nyilván a fejezeteket találnánk.
14: Hangos könyv, felolvasa, Pármai Éva, összecsukva, gomb.
11: Széles Tamás előadásában már belehallgattunk itt a gépházban más teszt kapcsán, úgyhogy most Pármai Éva következik.
14: Hangos könyv, felolvasa, Pármai Éva, összecsukva. Hangos könyv, felolvasa, Pármai 11, felolvas, Pármai Éva, lejátszás, Téli Berek, teljes könyv letöltése, 477 megabájt, gomb, letöltése, katalógus cím, első fejezet letöltése folyamatban, második fejezet letöltése, harmadik fejezet letöltése, negyedik fejezet letöltése, ötödik fejezet letöltése, hatodik fejezet letöltése, hetedik fejezet letöltése.
11: Hát itt folyamatosan mondja, hogy hol tartunk.
14: 24. fejezet, a teljes hangos könyv letöltve.
11: Akkor is letöltötte volna, ha a lejátszásra nyomok, ugye?
13: Igen.
11: De én most
10: akkor kimaga. Nyilván azt a fejezetet tölti le, amit éppen hallgasz, hogy éppen sorra kerül.
14: Liberek, lejátszás, hangos könyv, gomb.
11: De én raffinált vagyok, és most nyomok a lejátszásra.
14: Vissza a katalógus
10: fívra.
15: Vakok és csökkent látók szövetsége hangos könyvtára 334-es szám. Fekete István, Téli Berek. Felolvassa Pármai Éva.
14: Első fejezet. Első.
15: Nehezen indult el ez a reggel, és benne minden, aminek el kellett indulnia. Nehezen virrat, mintha a világosságot a város végén feltartóztatta volna valaki. Mert úgy sincs semmi megvilágításra érdemes dolog ebben a városban.
13: És különösen ma, hiszen a felnők is csak jönnek, jönnek,
15: tanácstalan gomoly.
13: És most nézd meg, itt is vannak az, tehát a hangos könyv olvasó résznek, mert ilyenkor az jön elő, és vannak beállításai, ha söpörsz jobbra.
14: Vissza, lejátszó, címsor. Fekete István, Téli Berek, gomb. 1/24, első. Haladás a könyvben. 0%, kevesebb mint 1 perc a 11 óra 34 perc hosszúságból. Állítható. Pozíció a fejezetben. Első fejezet. 19 másodperc a 25 perc 50 másodperc hosszúságból. Állítható. Vissza 30 másodperc. Gomb. Lejátszás. Előre 30 másodperc. Előző fejezet. Gomb. Beállítások. Sebesség egyszeres. Normál. Gomb. Fejezetek listája. Gomb. Beállítások. Sebesség egyszeres. Normál.
11: Hát
14: gomb.
11: Azért ezt kipróbáljuk, hogyha netán lassúnak találnánk a felolvasót, akkor...
13: Meg itt lesz minden más is.
11: Na megnézzük ezt a sebességet azért.
15: Mint a reménytelen nyáj, amelynek ködből van a gyapja.
14: Bezárás. És gomb. Lejátszási sebesség. Címsor. 0,5-szeres sebesség.
15: Nem volt csattanó kiáltás ezen a reggelen.
14: Sebesség.
15: Nem volt gomb. Árnyés,
14: egyszeres,
15: nem volt
14: normál
15: fény.
14: Sebesség.
15: Nem lehetett
14: észrevenni,
15: hogy a villanylámpák mikor aludtak
14: gomb.
15: El, vagy égtek egyáltalán.
14: 1,25-szeres sebesség.
15: Nem csillantak az ablaküvegek, amelyek nyírkosak voltak, mint a hüllők háta, és a város ébredésének zaja olyan tétovázó tápászkodás volt, mint a betegé, aki csak azért kell fel, hogy a doktorhoz menjen. De még ezen is
11: hát egy picit most felgyorsított.
14: Igen, egyszeres, valami kis normál, esett, sebesség, alapít. Egyszeres,
15: most is,
14: normál,
15: nem látni,
11: visszatettem normál sebességre.
10: De amúgy tök jó ez, mert ha amit át akarsz futni, tehát nem is szórakozó irodalom esetén jó ez, hanem a tananyag, vagy információs anyag, gyorsan átfutnád, nincs annyi időd. Ez is tök jó.
11: Hasznos dolog.
14: Bezárás, gomb.
11: De akkor ezt most bezárjuk is.
14: Beállítások, sebesség egyszeres.
11: Nézzük, hogy mit tudunk még állítani, jobbra söprök tovább.
14: Fejezetek listája, gomb. Következő fejezet, gomb. Hiba jelentés a hangos könyvhöz, gomb. Hiba jelentés a hangos.
11: Ennyi.
13: Szerintem ott a beállítások, sebesség egyszeres, ha tovább söpörsz a sebességet.
11: Ja, hogy menjek oda-vissza.
14: Fejezetek listá, beállítások, sebesség egyszeres, normál.
11: Igen, mert...
14: Beállítások, címsor,
11: is.
14: Bezár, lejátszási sebesség, címsor, 0,5-0,75 egyszeres, 1,25-szeres sebesség, annak. Gomb, 1,5-szeres sebesség, 1,75-szeres sebesség, 2-szeres sebesség, 2,5-3-szeres, a jelenlegi sebesség már az alapértelmezett. Halvány, gomb, előre-hátra ugrás, címsor, 30 másodperc ugrás, jelenleg kiválasztva, gomb, 1 perc ugrás, gomb.
11: Tehát itt be tudnánk azt állítani, hogy mennyit ugorjon a könyvben, kívül a könyv lejátszó főoldalán.
13: Igen.
11: Hogy a bizonyos tekerés az 30 másodperc legyen, 1 perc legyen.
14: 2 perc ugrás, gomb.
11: Netán 2.
14: 5 perc ugrás, gomb.
11: 5 perc is lehet.
14: 10 perc ugrás, gomb.
11: Jaj, 10-et is lehet.
14: 20 perc ugrás, gomb.
11: Jó.
14: Elalvás időzítő, címsor.
11: Itt az elalvás időzítő.
14: Elalvás időzítő kikapcsolva. Jelen 5 perc elalvás időzítő, gomb. 10 perc elalvás időzítő, 15 perc elalvás időzítő, 30 perc elalvás időzítő, 45 perc elalvás időzítő, 60 perc elalvás időzítő, 90 perc elalvás időzítő, időzítő a fejezet végéig, gomb, időzítő a fejezet végéig.
11: És ennyit tudunk itt állítani.
13: Igen, és akkor bal fölül a vissza gombbal vagy bezárás gombbal tudsz innen, ugye ugyanúgy.
14: Beállítások, sebes...
11: Kispentem. És azt hiszem, hogy a hangos könyv lejátszó beállításait kiveséztük. Tehát tudunk sebességet állítani, a tekerés mennyiségét tudjuk állítani, és az elalvás időzítőt. Ugye itt láttunk az előbb.
10: Minden remekül.
14: Előre, lejárt, vissza 30 másodperc. Lejárt, előre 30 másodperc.
11: Ugye ezt
14: lejátszás,
11: a lejátszástól jobbra és balra található előre is visszatekerő mennyiséget vagy mértékét 30 másodpercről fel tudnánk vinni a fenében magasra. Van-e még olyan funkció felé, amit iPhone-on érdemesnek találsz megnézni?

0: a könyvespolchoz adás művelet volt itt nekünk voiceoverrel vagy talkbackkel egy újas föllemozdulatként. Ez nekik a könyv címe mellett látszik ikonként, és tudják érintéssel aktiválni. És a többi művelet, a csúszkák, az ugye látóként is, gyengén látóként is ugyanúgy elérhető, mint nekünk. Ez, ami úgymond a műveletek elérhetőkben lévő műveletek kerülnek megjelenítésre nekik ikonként, hogyha nem fut képernyőolvasó az adott készüléken. Itt rákapcsolódnék a Blind Shell készülékkel, mert hogy ott is vannak különbségek. Keresés, az most ugye már taglaltuk, tehát az nem változott. A formátum szűrő is ugyanúgy működik, ahogy azt már mutattuk. Viszont a Blind Shell készülékeken például ott nem indul el a hangos könyv automatikus lejátszása.
1: Összes könyv 1204, szöveges 4877 könyv, szöveges 4877.
0: Ő mindent kétszer mond el a biztonság kedvéért. Ez nem az alkalmazáson múlik. Keressem meg ugyanezt a könyvet akár?
2: Na ne!
0: Jó, ugye Blind Shell-en ugrani a képernyő aljára, ezt úgyis mindig elmondom, a lefelé gomb nyomva tartásával tudunk, és rögtön odaugrott a profil, azaz az utolsó lapfőre, de nekünk a keresés.
1: Keresés.
0: Kell, úgyhogy visszamentem egyet a felgombbal, aktiválom
1: keresés.
0: Oké gombbal. És most ilyenkor nem mindig ugrik fel a tetejére, ahol a szerkesztőmező van, de se baj.
1: Olvasó, szöveg szerkesztése, keresési mező, kereséskönyvekben, szerzőkben.
0: A felgombot, és felugrottam a tetejére.
2: Igen, te is ilyen raffinált fiú vagy, és akkor nyomva tartottad a fölnyilat, és felugrott az elejére.
0: Igen, megnézem, itt elindulok.
1: Mindenhol. Keresés helye.
0: Igen.
1: Szöveges. Formátum szűrő, szöveges.
0: Igen, itt át kell állítsam a formátum szűrőt.
1: Formátum kiválasztása. Hangos könyvek.
0: Leugrok alulra, mert a hangos könyvek az utolsó, tehát ilyen nyomvatartás lefelének a nyomvatartásával leugrottam. Nyomok egy okét.
1: Szöveges. Formátum szűrő, szöveges.
0: Mindjárt frissül, ugye ez sajnos Blind Shell sajátosság, hogy hát lassabb a
1: mindenhol
0: készülék, mint egy iPhone. Keresés.
1: Hangos könyv. Formátum szűrő, hangos könyv.
0: De látjuk, befrissült, tehát átállítódott hangos könyvvel, csak ahogy kilép onnan, még az előző állapot olvasódik fel. Ez nem az alkalmazás hibája, ez Blind Shell-en sok dolog egy kicsit lassabban frissül, mint ahogy egy androidos vagy egy iOS-es telefonon történik ez. Ott megnyomjuk, megtörténik rögtön, és az olvasódik fel itt kicsit lassabban.
1: Mindenhol. Szövegszerkesztése. Keresési mező. Keresési mező. A billentyűzet látható. Keresés könyvekben, szerzőkben.
0: És beírom, bediktálom, megpróbálom. Téli berek.
1: Téli berek.
0: Egyszerűbb, én mindig diktálok itt, nem a számbillentyűzeten gépelek. Most nyomok egy okét.
1: Keresés. 1/2.
0: Megnyomom még egyszer. A 1/2, ez egy két menüponton, a másik az, hogy csak szövegbevitel. Tehát nem hajtódik végre a művelet. Itt nincs értelme. Mert itt tök jó, hogy rögtön keres is nekünk.
1: A hét találata, téli berek, keresésre, hangos könyv formátumban.
0: És akkor itt elindulok.
1: Keresési mező törlé. Mindenhol. Hangos könyv. Felolvas, nyelv, össz, keresés, keresés, hét találata, téli berek, keresésre, hangos, kép. Fekete István, téli berek.
0: Az egyújas művelet itt is ugye megjelenik, mert Blind Shell-en nincs arra billentyű kombináció.
1: Hozzáadás a könyvespolhoz.
0: Azaz itt van alatta. Tehát egy lefelével tovább tudok menni, mindig az adott könyv címe alatt lévő hozzáadás a könyvespolchoz adja a könyvespolchoz, de ezt tablaltuk.
1: Kép. Fekete István, téli berek.
0: Nyomok egy oké gombot.
1: Fel.
0: Bekerültem a könyv adatlapjára. Ez a fel, ez Androidon is ott van, mert ennek aktiválásával is vissza lehet menni, meg a Blind Shell-en a visszagombbal is, Androidon az alsó sorban lévő visszagombbal is, amelyik készüléken még van. Tehát itt minden működik igazából, ezt a felhasználó dönti el, hogy melyik módszert alkalmazza.
1: Téli berek, szerző, Fekete István, kategória.
0: Most lefelé gombbal megyek, tehát mindig, amikor egy infót kimond, nyomom újra.
1: Ifjúsági. Nyelv. Magyar. Magyar. ISBN 9. Első értékelés leadás. Hozzáadás a könyvespolhoz. Leírás. Fekete István Tüskevárának olvasói bizonyára emlékeznek még tuta. Hangos könyv. Felolvassa. Széles Tamás.

0: SMS. Hangos könyv, elolvassa, Széles Tamás, összecsukva.
1: A leírás az egy kicsit nehezebb túljutni rajta, mert ugye ő olvasná föl az egészet, és van, hogy kétszer meg kell nyomni a legombot, hogy túlugorjon a leíráson, és menjen a következő lehetőségre. Tehát ez nem hiba, ez megint egy kis lassúság ezen a készüléken, de ezt hangsúlyozom, hogy ezen sajnos nem nagyon tudunk vagy lehet változtatni.
0: Hangos könyv, felolvassa, Pármai Éva, összecsukva.
1: És itt ugyanúgy okét nyomok.
0: Hangos könyv, felolvassa, Pármai Éva, összecsukva.
1: És itt is az van, hogy összecsukva, de már kibontotta. Tehát, hogyha lemegyek egyet, vagy menjünk föl a másik.
0: Hangos könyv, felolvassa, Széles Tamás. Hangos könyv, felolvassa, Széles Tamás, összecsukva.
1: És most vissza lemegyek.
0: Hangos könyv, felolvassa, Pármai Éva. Hangos könyv, felolvassa, Pármai Éva, kibontva.
1: Tehát már kibontotta. Csak itt is az történt, hogy okéztunk, és még az előző állapot olvasódik fel.
0: 11.34p25 fejezet 477 MB. Felolvasó. Pármai Éva. Lejátszás. Lejátszás. Hangos könyv.
1: Kipróbáljuk akkor itt azt, hogy erre nyomok rá, és elkezdi letöltögetni, ugye az előbb.
2: Nézzük meg.
3: Az szerintem igen.
2: Letöltésre nyomtam, akkor te most a lejátszásra
1: nyom. Lejátszásra.
0: Fejeze lejátszás. Hangos könyv. Fel. Katalógus szedula.
4: Vakok és csökkent látók szövetsége hangoskönyvtára 334-es szám. Fekete István. Téli berek. Felolvassa Pármai Éva. Nehezen indult el
0: első
4: az
0: fejezet,
4: a rendszer, és
0: első.
4: Benne minden, aminek el kellett indulnia.
0: Lejátszó.
4: Nehezen virrat, mintha a világosságot a város végén feltartóztatta volna
0: Téli
4: valaki.
0: Berek.
4: Mert úgy sincs semmi megvilágításra érdemes dolog ebben a városban.
0: Folyamatjelző.
4: És különösen
0: a
4: nincs ma, hiszen a felnők is csak jönnek mennek tanácstalan gomolygásban, mint a reménytelen
1: jelent,
4: amelynek kedvből van a gyapja, és szevasztora se gazdája.
0: Haladás a könyvben
4: 1%. Fenekén korcsolját,
0: haladás a könyvben
4: 2%. Sárival,
0: haladás a könyvben
4: 3%. Mi lehet ott?
3: A hangeri gombokkal tud a csúszkát, a haladás csúszkát.
4: Úgy levett a nehéz fegyver. Mazul a valósággal ugrált örömében.
0: 11 óra 34, folyamatjelző. Pozíció a fejezetben. A fejezetben 20 óra 48,
4: tutajosra,
0: 30 másodperc.
4: Fejcsóváló pillantást. Szünet. Mint a jó szívű.
0: Szünet.
1: Eljöttem a szünet gombig, tehát csupán csak lefelé gombbal kellett haladnom. Itt a szünet.
0: 30 másodperc. Előző.
1: És
0: előző fejezet.
1: Ugyanezeket megtalálom.
0: Beállítások, sebességegyszeres, normál.
1: És itt is ugyanazok a beállítások vannak. Ha
0: beállítás,
1: bemegyek,
0: beállítások.
1: Ugyanúgy, itt annyi
0: bezárás.
1: A különbség, hogy igen, a bezárás.
0: Lejátszási sebesség.
1: És ugyanúgy bezárni, és ugyanúgy.
0: 0,5. 0,5-szeres sebesség.
1: Ezeket
0: 0,75-század.
1: Aktiválunk.
0: 0,75-szeres sebesség.
1: Szeretnénk. Tehát igazából itt ugyanaz
0: 0,5
1: van,
0: lejátszási sebesség,
1: mint amit a Zoli mutatott az előbb.
0: Bezárás.
1: Telefonján. Ezt most bezárom, tehát most én itt nem is állítom.
0: Beállítások, sebességegyszeres, no, fejezetek. Fejezetek listája.
1: És ugyanúgy itt a fejezetek listája.
0: Következő. Következő fejezet. Hibajelentés. Hibajelentés a hangoskönyvhöz.
1: Megmutassam, hogy mi történik hívás közben.
2: Nézzük meg, mert ez mindenképpen érdekes.
0: Következő. Beállít. El. 30. Lejátszás.
1: Akkor én elindítom a lejátszást. Ti figyelitek a szöveget, ugye? Mindenki hegyezi a fülét.
2: Szemünk a pályán.
0: 30 másodperc. Lejátszás.
1: Hogy aztán megállapítsuk, hogy...
3: Csupa fülek vagyunk.
1: Mi történik? Elindítom.
4: A valóság tiszta ország útjára. Gyula végeredményben támasz nélkül állt testi fejlődésének ebben az űrzavarában.
0: Gombos Ferenc.
2: Azt kell majd mondani, hogy van.
1: Most elvettem. Most bontom a hívást.
4: Gyula végeredményben támasz nélkül állt testi fejlődésének ebben az űrzavarában.
3: Egy nagyon picit visszállt.
4: Igen, állapotának szélsőségei.
3: Feleljük a fonalat újra.
4: Igen, tehát visszállt
1: megy valamennyit.
4: Mert ha még visszaemlékezünk a tüskevárberi nyári kalandozásra, ennek a lényege az, hogy tutajosunk valóban lőtt egy libát.
0: Lejátszó.
3: Pár másodpercet visszamegy. Ez tök jó.
4: Ez valóság.
0: 30 másodperc. Szünet.
4: Tutajos.
1: Igen. tehát pár másodpercet visszamegy a pozíciót, visszabbról mentett pozíció. Ugye a Blind Sharon az nagy probléma volt, hogy a másik hangos könyvtár alkalmazásban bejövő híváskor visszadobta a fejezet elejére az olvasót, mert Blind Sharon készülékeken, ahogy jön egy hívás, az éppen futó alkalmazás az kész, ki van lőve, tehát kész, megáll. Tehát amíg a hívás van, amint csörög, a futó alkalmazás már nem tud semmit csinálni, tehát nem csinál. És itt más stratégiára tértünk át, mert ez meg volt oldva a másik alkalmazásba is, de az a megoldás Branch ellen nem működött. És itt folyamatosan mentve van a pozíció, bizonyos időközönként, és ha bejön egy hívás, hiába szakítja meg az alkalmazás működését, van egy x másodperccel ezelőttről mentett pozíciója az alkalmazásnak, és onnan tudja folytatni a lejátszást. Tehát így azért ez a Blind Challenge könyvolvasóknak ez egy nagy fejlődés és javulás ebben az alkalmazásban, én azt gondolom, hogy...
2: És ez akkor is így van, már... ha a szöveges formátumot választva a saját könyvolvasójával.
1: Igen, ott ugye mindig a mondat van elmentve, és mindig a mondat elejére kerül vissza. Mert a szöveges olvasó azt menti, hogy hányadik mondatnál tartasz, azt nem menti el, hogy mondaton belül hol vagy, és akkor így ott is megmarad a pozíció.
2: Nagyon jó. Ha már szóba hoztam a szöveges formátumot, azért iPhone-on is pillancsunk rá, hogy ne csak a hangost nézzük meg, mert ugye itt már minden van. Hát Robikám, Braille formátumot itt a rádióban nem fogunk tudni mutatni, csak mondom.
3: Pedig azt
2: meg
3: nagyon szívesen meghallgatnám, mert az nekem egy örökvesző paripám az egyik lesek óta, talán 2019-es lesek óta, bár lehet, hogy nem 19-es volt, de én azt nagyon szeretnék Braille-t hallgatni, majd egyszer talán sor kerül rá, bár annak idején talán az Orbit Reader volt az, aminél lehetett azért Braille-t hallgatni, amikor előállította amit a Braille-írás.
2: Kedves ismerősünk elektromos Katicának nevezett el.
3: Ja, igen. Én csak cöcörgésnek hívtam.
1: Az én ismerősöm csörgőkígyónak.
2: Maradjunk annyiban, hogy az elektromos katica kedvesebb.
1: Hát jó, de ha éjszaka hallasz egy ilyen kerregést, akkor nem a katica jut eszedbe, hanem a csörgőkígyó.
3: Hát, bárkinek.
2: Nem tudom, lehet. Na, nézzük a könyvtárat.
5: Jossz könyvtára, visszagomb. Könyvtár, visszagomb. Keresési mező, téli berek, szövegmező. Keresési mező törlése, gomb. Keresés helye, mindenhol, gomb. Formátum szűrő, hangos könyv, gomb. Formátum kiválasztása, címsor. Bezárás, gomb. Válassza ki a megjelenítendő könyvek formátumát. Összes formátum, gomb. Formátum szűrő, összes formátum, gomb.
2: Átállítottam az összes formátumra, és akkor így tudja, hogy kijön a szöveges. Hello,
5: nyelv, keresés indítása, gomb.
2: Most nyomok egy keresés indítása.
5: 8 találat a téli beret keresésre.
2: Így már 8 találat jött ki.
3: Mintha eddig is 8 lett volna.
2: Nem, 7.
3: Tényleg. Nézzenek oda. Hát elnéztem.
2: Na nézzük.
5: 8. Fekete István, téli berek. Művel Berek Kati, tájkép, Czórteli, Czórteli, Czórteli, Fekete, Fekete István, Tüskevár. Fekete István, Matula és egyebek. Fekete Valló László, emlékkép, lapsor, könyvtár, lap, Valló, Czórteline, Berek Kati, Fekete István, téli berek.
2: Ide
5: a teljes hangos könyv letöltve.
2: Koppintunk.
5: Téli berek, címsor, szerző. Fekete István, kategória. Ifjúsági, nyelv. Magyar nyelvű könyvek listázása, ISBN. Könyv értékelése.
2: Most jobbra söprök.
5: Eltávolítás a könyvespolcról. Leírás. Cím. Fekete István Tüskevárának olva. Hangos könyv. Felolvasa. Széles Tamás. Hangos könyv. Felolvasa. Pármai Éva. Szöveges. Összecsúva. Gomb.
2: Itt a szöveges.
5: Szöveges. Hítjuk. Kibontva. Kiadás éve. 1987. Megnyitás az olvasóban. Gomb.
2: És megnyitjuk az olvasóban.
5: Könyv betöltése. Kérem várjon. Visszagomb.
6: Fekete István. Lejátszás. Móra könyv kiadó. Reim Károly rajzaival. 10. kiadás. Copyright Fekete István jogutódja 1970.
2: És 1963. Megállt. Folytatni tudja két ujjas dupla koppal?
6: 1963. 11. 50.
2: Igen, és azt is megnézzük, hogy tudunk-e például hangot változtatni, mert Robi például nincs annyira oda Mariskáért.
3: Hát ez a hang, ez valahogy nekem nem jön.
2: Na mindjárt megnézzük, hogy tudunk-e változtatni rajta.
5: Őre egy mondattal, gomb.
2: Jobbra söprő.
3: Nem, mintha a Zoli hangja annyira gomb bejönne, csak ezt nem lehet megváltoztatni.
2: Olvasó beállításai.
5: Akkor kijelöve, olvasó beállításai, gomb.
2: Köszönöm szépen.
5: Olvasó beállításai, címsor.
2: Erre rákopintottam, jobbra söprök.
5: Bezárás mentés nélkül. Sebesség, normál. Állít lépés köz. Egy mondat. Állít nyelv, magyar. Kopincson hang, alapértelmezett. Kopincson a módosításhoz. Gomb.
2: Itt a hang.
5: Hang, alapértelmezett. Kopincson a módosításhoz.
2: Erre duplán kopintottam és jobbra söprök.
5: Mariska, premium, választógomb, gomb. Mariska, választógomb, gomb. Adam, választógomb. Alex, választó, Alicia, választógomb, Andrea, választógomb, Alex, Ada, Mariska, választógomb, gomb.
2: Akkor sima Mariskára tesszük.
5: Hang, Mariska, elalvás időzítő kikapcsolva, jelenleg kiválasztva, gomb. 5 perc elalvás időzítő, gomb. 10 perc el, 15, 30, 40, 60 perc elalvás időzítő, 90 perc mentés a könyvhöz, gomb. Mentés alapértelmezetként, gomb.
2: És mentjük alapértelmezetként.
5: Gyosz könyvtára, olvasó.
3: Köszönöm, hogy én előzékeny vagy velem.
2: Feri mondta, hogy lehet akár külön könyvhöz is, Robikám, érted mindent. Na akkor most két ujjas dupla koppal belehallgatunk. Így viszont...
5: Kapsor, kijelölve, könyvtár, vissza, télibe, aktuális mondat, haladás, 0-100, vissza egy mondat, lejátszás, gomb.
2: Szerintem nem fog működni azért, mert hogy megváltoztattuk a hangot, tehát a lejátszást kell nyomnunk, a sima két ujjas dupla kopp itt nem fog működni, mert változtatás történt közben. Megpróbálom még egyszer, bizonyám. De akkor megnyomjuk a lejátszást.
5: Lejátszás. 963, 11, tessék. 51, 38.
3: Ó, és ez már a másik hang.
5: Ferenc ifjúsági könyvkiadó, Budapest.
2: No, hát ezt tudtuk így gyorsan megnézni. Szerintem azért tudjuk ezt az alkalmazást legyorsan, megint csak azt mondom, mert annyira egyszerű és nagyszerű és könnyen kezelhető, hogy ezen nincs mit molyolni sokáig. Én legalábbis nem.
3: Ezek az appok a legjobbak, mert egyértelműek, intuitívak, minden ott van a helyén. Most nyilván nem azért mondjuk ezt per MVGOS könyvtár, hanem mert szoktuk mi ezt másik alkalmazásokra is mondani. No, nyilván nem mindegyikre, mert akkor sokkal szebb lenne a világ, hogyha minden alkalmazás ilyen egyszerű lenne. De kapta már meg tőlünk ezt a minősítést más applikáció is.
2: Nem is egy. De ez tényleg ki van dolgozva, úgymond. Vakos szempontból jól van megcsinálva, hiszen itt elsősorban ránk gondoltak, de van olyan alkalmazás, ahol nem feltétlenül ránk gondolnak, mégis kitűnően meg van csinálva, ez is. Úgyhogy köszönjük szépen, fejlesztünk.
3: Nagyon köszönjük. Nekem tetszenek ezek az okos funkciók, amit említettél, amit én teljesen oda voltam, hogy telefon megkezdett könyvet a webes fiókban megemlít, hogy hol tartottam. Ez óriási, egyszerű, mégis nagyon nagyszerű.
1: Én még egyet mondanék, került be a beállításokba egy úgynevezett tárhelykezelés lehetőség, ami arra jó, hogyha maradnak készüléken hangos könyv, mert azt a mappát nem érjük el, ahova ő ezt elteszi, tehát azt nem lehet elérni. Például a Brainshell készülékeknél előfordul, ott azért a kettesnek elég kicsi a tárhelye, akkor ezzel a tárhelykezeléssel tudjuk elvileg azt a mappát üríteni, ahol ez az alkalmazás dolgozik. Mert amúgy, ha eltávolítunk egy könyvet az olvasóból, hangos könyvet, azzal is törlődik a letöltött példány, de ha valamiért ez beragad, vagy ilyesmi, akkor a tárhelykezelés fel a beállításokon belül.
3: Vagy egyszer akarjuk az összeset törölni.
1: Orvosolni.
3: Ez csak a Blanchell-es verzióban, vagy mindenhol van?
1: Nem, mindegyikben benne van. Mindegyik.
3: Tehát Blanchell iOS Android. Igen. Tök jó. Ez is akkor dolog nagyon.
2: Lehet, hogy PC-n is benne van, és akkor tudod törölni az egész PC-t, így a C-meghajtódat így.
3: Leformázza. C-meghajtódat a hangos könyvtárig.
1: És hogyha valaki olvasgatni szeretne, mondjuk egy felhasználói leírást, akkor majd lesz az MVGOS oldalára kitéve egy ilyen dokumentum PDF formátumban, úgyhogy úgy is rendelkezésre áll majd ennek az alkalmazásnak a leírása. Nagyjából az alkalmazásnak a lapfüleit követi a leírás. Az elején egy kicsit a webes felület áttekintésre kerül, de utána az alkalmazás lapfülei vagy funkciói meg vannak feleltetve, hogy ez a webesen hol érhető el, mert hogy minél egyszerűbb leírást szerettünk volna, hogy ne írjunk le minden funkciót annyiszor, ahány platformon ez az alkalmazás vagy felület elérhető, hanem inkább funkciónként taglaltuk, és kiemeltük a különbségeket. Tehát például Blanchell-es felhasználóknak is el kell olvasni az egészet, mert az adott funkció leírásában van leírva, hogy Blanchell-en az ott, hogy van másképp, vagy hogy kell másképp csinálni. És akkor ez volt a koncepció a leírás megírásával kapcsolatosan, hogy így haladunk az alkalmazás első lapfülétől az utolsóig.
2: Ezt a leírást te készítette?
1: Hát én ezt nem akartam így mondani, de igen.
2: Nos, kedves hallgatók, akik nem kaptak elég gombos felét a mai műsorban, akkor megkeressén ezt a leírást, még kaphatnak gombos felét írott formában, mert hogy mára.
1: És természetesen várjuk az észrevételeket az alkalmazás kapcsán az MVGOS elérhetőségeire.
3: Igen, pontosító kérdés, bocsánat, fel, meg ne haragudj. Oké, most Blanchell 2-re is kijön? Vagy kijött?
1: Igen. Mind a kettőn elérhető.
3: De Blanchell 2, Blanchell 3, iOS, Android, web.
1: Igen.
3: Tökéletes. A könyvtárhoz, bár már az applikációhoz kapcsolódó kérdésem, zajlik a ditalállomány átmigrálása az MVGOS könyvtárba? Azóta is?
1: Hát ez ugye folyamatosan történik ez is. Igazából nyilván, amíg történt az összeolvadás, addig ez egy kicsit lassult, mert ugye ha két adatbázist összeöntünk, most így nagyon képletesen fogalmazva, akkor nyilván addig, amíg öntjük össze, és ez tényleg ilyen nagyon laikus módon van elmondva, addig nem bővíthető egyik sem, mert hát akkor kimaradnak elemek. Tehát, hogy ilyenkor egy kis lassulás, tehát a szöveges könyvek azok most kicsit lassabban gyarapodtak, de az folyamatosan történik.
3: Gyakorlatilag most ez egy nagyon hosszú távú cél teljesült, mert beszéltünk mi már, hát gyakorlatilag akár mondtam, hogy évekkel ezelőtt is a hangos könyvtár, illetve az MVGS könyvtár terveiről. Ez onnan indult, hogy volt egy hangos könyvtár, akkor még szimpla könyvtár nem is volt, aztán jött egy könyvtár szöveges állományokkal, aztán bővült. Tehát ez gyakorlatilag egyfajta tényleg hosszú távú cél, így most akkor egy része ennek a fejezete talán le is zárulhat, mert elértétek azt, hogy az MVGS.
1: Igen.
2: Most összeolvad, és akkor így már mindent elérsz. Nyilván az, hogy a szöveges állomány bővül, meg nyilván a felolvasott tartalom is bővül, meg gondolom ezzel együtt a Braille is. Tehát itt most már maga a váz az készen van, és az kell, hogy itt minden bővüljön, és határa csillagos ég, amikor már majd 142 000 könyv lesz, az lesz a jó.
3: Feri, mi mindig örülünk, amikor jössz, mert általában újdonságot hozok, és ha az nem tévé, most is szerintem sokunk megelégedésére lesz ez az új applikáció, vagy ez az új funkciója az applikációnak, szerint majd átgondolt fejlesztésről van szó. Fönt van már akkor App Store-ban, Play áruházban, működik a konyvtar.mvgos.hu, Blanchell-esek is megtalálják. Tehát ez egy már elérhető fejlesztés, tehát nem tesztverzióval foglalkoztunk, kedves hallgatók, hanem ezt akár most is egészen nyugodtan használatba veheti bárki.
2: Vegyék is. Feri, köszönjük szépen, hogy itt voltál, várunk legközelebb is, hozz valami hasznosat akkor is, akár tévét, de akkor...
7: Pont ezt akartam, akár tévét.
2: Önök pedig írjanak nekünk, kedves hallgatók, a gaphaszcsapat@gmail.com címre, mert most a szavak...
3: Felirett az e-mail címén az új etap, elindult az új etap, tehát van e-mail címünk, nem változott, figyeljük, olvassuk, tessenek nyugodtan nekünk gépelni.
2: Jövő héten már olvasunk leveleket, úgyhogy a szabadság alatt, meg a most érkező leveleket, meg mindent egybe öntve jövő héten, vagy utána már olvassuk, mert lehet, hogy jövő héten is vendégeink lesznek, nem is egy.
3: De nagyon kemény ez az idei kezdés, az idei őszi kezdés.
2: Erősen kezdünk.
7: Hát akkor megint marad ez, hogy egymásnak adják a kilincset a vendégek.
3: Jó, sokáig senki nem nyújt a kilincshez, hetekig berosdált, és itt ideje egy kicsit.
1: Kilincs?
3: Persze.
1: Hát, hogy poros.
3: Higiénikusan.
2: Lefertőtlenítettük.
3: Teljes. Így van.
1: Jó.
3: Kívül belül.
7: Arról felül.
3: Elő hátul.
2: Egyébként.
3: Barul jobbru.
2: Itt nyilvánosan követlek meg Feri annak idején. Hát egy helyen nyaraltunk, és hát kicsit mosolyogtam, amikor mondtad, hogy rajtad vízicipő van. Hát most én is nyaraltam, és kipróbáltam a vízicipőt, és igen hasznos volt, úgyhogy megkövetlek.
1: Na, örülök, hogy bevált tengerbe, meg aztán még inkább fontos.
7: Hát az biztos, mert ott belelépsz egy tengeri simbe, vagy akár kagylóba, ez elég csúnya vége lesz annak, hogyha nincs rajtad tengeri cipő, úgyhogy...
1: Én ugye csak a magyar tengerbe használtam, de hát ki tudja, hogy manapság milyen állat hova téved, ugye?
7: Hát ez az...
2: Ezt most nem szeretném tovább fejtegetni, most fogunk elköszönni.
3: Nem tévejedünk el.
1: Akkor én gyorsan köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem. Mielőtt Zoli folytatná.
2: Köszönjük, kedves hallgatók, hogy velünk voltak. Hát akkor megpróbáljuk. Búcsúzik önöktől az az ember, akinek egyszerre van a fülén 2 tévé, 2 Blanchell, egy iOS és egy Android, meg még egy számítógépet is valahogy odaakaszt, Gombos Ferenc.
1: Búcsúzik önöktől az az ember, aki nagyon naprakészen tudja különböző műszaki készülékeknek az adatait, verzióit, Szakács Máté.
3: Múzikától az ember is, aki tüzetesen, részletesen felforgatta, megnyomorgatta, kipróbálta, bepróbálta, rángatta, húzta, tolta ezt az új applikációt, főleg iOS rendszeren, de mindenhol máshol is. Bojtor Zoltán.
7: És búcsúzik önöktől az az ember is, aki ugyan még nem hordott vízicipőt, de reméljük, hogy egyszer majd fog.
3: Mi a fülemen?
7: Jó szívű. Rauk Robert.
3: Hát, hogyha a Feri fülére gépeket akasztunk, akkor ennyire vízi, egész vízi csúszdát.
2: Búcsúzunk, kedves hallgatók, tartsanak velünk jövő héten is a Viszont Hallásra. Hölgyeknek
3: jövünk, puszik, jöjjenek önök is.
2: Pacsi, pápá, szevasztok.
7: Szevasztok.
3: Szevasztok, sziasztok.
2: Kellemes hetet. Hello.
7: Hello.
3: Hello.
8: Mára bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre. gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
9: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
10: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
11: Beavatkozik az állam a Dunai Vasműnél, egyre többen várakoznak műtétre. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Beavatkozik az állam a Dunai Vasműnél. A kormány több mint 657 millió forintot fordít arra, hogy elhárítsa az iparbiztonsági veszélyt és a környezetkárosítást a vasmű területén. Ez a Magyar Közlönyből derült ki. A döntés hátterében az áll, hogy a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek nem tudják biztosítani a szükséges pénzügyi fedezetet a Dunai Vasmű területén szükséges intézkedésekhez. A kormány egyetért azzal, hogy a környezetkárosítás megelőzése közérdek, az intézkedések teljesítése ilyen esetben az állam feladata. Még mindig hosszúak a kórházi várólisták, írta összefoglalójában a Telex. Csípőprotézis műtétre április elején több mint 9600 ember várt 60 napnál régebb óta. Azóta a számuk növekedett, szeptemberben már több mint 10600 betegnek lenne szüksége operációra. Áprilishoz képest ennél nagyobb mértékben csaknem 3000-rel emelkedett a 60 napnál régebb óta térprotézisre várók száma. Egy másik lap az Economics cikke szerint a szürkehályog műtéteket tavaly óta alaposan felpörgették, de ott is valamivel több most a várakozó, mint tavasszal. A három leghosszabb várólista adatait a tavalyi számokkal összehasonlítva az is látszik, hogy a várakozók száma folyamatosan növekszik. Radikálisan átalakítaná a névkérelmezés rendszerét a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium, tudta meg a 24.hu. A lap azt írja, Kósa Lajos a Fidesz volt politikusának javaslatára tavaly nyáron emelte a mindenkori kultúráért felelős miniszter hatáskörébe az utónevek gondozását az országgyűlés, és ezzel lényegében befagyasztották a magyar utónévkincs bővítésének lehetőségét. A korábbi gyakorlat szerint az ELTE nyelvtudományi kutatóközpontjának 30 napon belül visszajelzést kellett adnia a kérelmezőnek a döntésről, de ezt eltörölték. Az új és még a jelenlegi hatályos szabályok szerint a miniszternek kell kihirdetnie az adható utónevek listáját. Meghalt egy férfi gyógykezelés közben egy székelyföldi gyógyüdülő mafettájában, egy másik férfit kórházba vittek. A rendőrség nyomozást kezdett, hogy kiderítse az eset körülményeit. A szárazgázfürdő alkalmas szív- és érrendszeri betegségek, mozgásszervi és reumatikus bántalmak, perifériás idegrendszeri panaszok és anyagcserezavarok kezelésére. Mivel a mofetta gáz nehezebb a levegőnél, a medence alján gyűlik össze, ezért tilos a megengedett szint alá hajolni. A felgyülemlett szintelen és szaktalan gáz oxigénhiányt és azonnali fulladást okozhat. Horvátországban mintegy 200 embert evakuáltak szombat éjjel a Brács szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. Súlyos sérültről nem érkezett jelentés, néhányan füstmérgezést szenvedtek. Vasárnap reggel már nem volt nyílt láng, a tűzoltók azonban a biztonság kedvéért továbbra is a helyszínen maradtak. Hétfőn átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős keleti helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 17-25 fok valószínű.
12: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
13: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
12: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
13: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
12: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
13: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
2: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
4: a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
7: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok!

arca köddé vált. Nem ismerem rég, mosolyán közöny, szeme villant még, tán egy fagyott könyv.

0: Műsorajánló.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

Jó estét, fiatalok! Ágyban vagytok már? Akkor elmondok nektek egy szép mesét. Volt egyszer, túl a térképen, egy csodálatos ország. A hóbortos divat, a buli, az őrület, a színek fényes luxus birodalma. A csodálatos élet úgy tűnt sohasem ér véget. Ám ekkor történt valami.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Műsorajánlót hallottak.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Jobbi Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció. Illés.
3: Ne gondold, add, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega. Oh, Led Zeppelin.

0: mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Amiék a Széplával várnak ránk, mondjuk oda messze van a Westbalkán. Mekkora már megint a tömegnyomor, szerintem induljunk, gyertek utánunk. Oké, köszi, ciao.
1: Haló, Gabi, most indulunk a Kopaszigátra. Gyere egyből oda, mi a Kopaszigátra.
0: Mennyi az idő? 11. Felhívom a Danit, hogy jöjjenek. Itt a Gabi, hello, csajszikám. Egy széget gyorsan magadnak vadász. Jótolja a srác, a pult mögül valami tulaj egy cégnél kultmogul. Na gyere, Gabi, Gabika, táncoljunk egy nagyot. Vagy innen előbb valamit, kis angyalom. Vagy ennek kedved átmenni a titánba. Nekem mindegy, akkor kerüljünk irányba. Oh, wow, ciao, Dani, jó, hogy jöttök. Hívjak még egy taxit, vagy riksával jöttök. A DJ, itt is milyen állat. Gabi, te hova raktad le a táskádat? Oké, rendben, én sem rakom le. Konyak

másőr érmész. Hozzá ma nekem is, itt van pénz. És hozzá egy traubit is, itt egy tízes. Sos is nálam kisebb, ezzel fizes. Mit ivott a Feri? Mit ivott a Feri? Két fél unikumot ivott a Feri. De mit ivott a Laci?

Vendéglistán mindenki ott van, kivéve az István, a fene egyen meg. Hogy maradt le? Hívjuk a DJ-t, jöjjön ide. De a Gézának nincsen térereje, az Andinak meg nincsen kimenője. A Csabának lemerült a Nokiája, az enyémet meg mosdották el a picsába. Miért nincs sehol egy normális hely, ahol az összes kidobó oltári fej, ahol törzs vendégek, a Kós meg a Fridi, meg a Gresszis Green és a Gőzár Prüdi, ahol szívják a csalomot a jó fejek, ahol az illatra érkeznek a nőhegyek, ahonnan hazavíz gyorsan három tuti bőr, és Robert De Niro a taxisofőr.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Life.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Az ügynökaktákról is tárgyal az országgyűlés hétfőn. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az igazságügyi minisztérium 3 törvényjavaslatát is tárgyalja az országgyűlés a hétfői ülésnapon. Erről az igazságügyi miniszter posztolt a Facebookon. Görög Márta jelezte, napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény, amely magában foglalja az ügynökakták nyilvánosságára vonatkozó rendelkezéseket is. Ezt követi az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítására irányuló kezdeményezés, majd az alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítása. A miniszter szerint kedden már el is fogadhatják a törvényjavaslatokat. Kína budapesti nagykövete szerint a kínai-magyar kapcsolatok továbbra is stabilan fejlődnek, és az új magyar kormány hivatalba lépése óta a két ország vezetői levélváltásokon és üzeneteken keresztül tartják a kapcsolatot. Gong Tao a Daily News Hungary-nek adott interjúban a magyar kormány első 100 napját és a kétoldalú kapcsolatokat értékelte. Az interjúban szóba került Szijjártó Péter, korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nél betöltött pozíciója is. Kína budapesti nagykövete erre azt mondta, hogy ez Szijjártó Péter személyes karrier döntése, illetve a vállalat piaci alapú felvételi döntése, amelyhez nem kívánnak kommentárt fűzni. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót. Az országos mentőszolgálat közölte, a mentőket a napokban egy sérülthöz riasztották, és amíg az ellátás zajlott, valaki illetéktelenül bejutott a közterületen parkoló lezárt járműbe. A tolvaj az egyik mentődolgozó táskáját vitte el. A bűncselekményt egy járókelő vette észre, aki szólt a közelben tartózkodó biztonsági őrnek. A biztonsági őr ezután értesítette a mentőket, akik jelezték az esetet a hatóságoknak. Németországban tovább növelte előnyét a szélsőséges AfD az uniópártokkal szemben, a Bild megbízásából készített országos felmérés szerint. Az Alternatíva Németországért 1%-ponttal 29%-ra erősödött, míg a CDU-ból és Bajor testvérpártjából a CSU-ból álló unió támogatottsága változatlanul 20%. A zöldek 1%-pontot javítva 14%-on állnak, ezzel megelőzték a kormánykoalícióban résztvevő szociáldemokratákat, az SPD továbbra is 13%-on áll. A baloldal támogatottsága változatlanul 10%. Németországban legközelebb jövő vasárnap Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában tartanak tartományi választást. Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg 14. Leó pápa vasárnapi beszédében. Az egyházfő hangoztatta, imádkozik azokért, akik életüket vesztették, és azokért, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák. Az amerikai pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Kamu reklám.
1: Gyerekek, ki tudja, hány csúcsa van a tüdőnek?
2: Én tanárnéni. 2.
1: És ezt honnan tudod, Pistike?
2: Ha láttam a nővéremet fürdés közben.
0: Kamu reklámot hallottak.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalat.

0: Teljes sötétségben.
1: Te voltál már valaha szerelmes?
2: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
0: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
3: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
4: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
5: Mi volt ez?
1: Egy csók.
0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: Hobbi Rádió.
6: www.hobbiradio.hu.
7: Rólunk szól.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órát

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, nem táncolj még!
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
7: Egészségedre.
8: Egészségedre.
7: Egészségedre.
8: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
7: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
9: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
10: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
9: Hungary Live.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
2: Retikül, szerdán 16 órától.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
5: Beavatkozik az állam a Dunai Vasműnél, egyre többen várakoznak műtétre. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Beavatkozik az állam a Dunai Vasműnél. A kormány több mint 657 millió forintot fordít arra, hogy elhárítsa az iparbiztonsági veszélyt és a környezetkárosítást a vasmű területén. Ez a Magyar Közlönyből derült ki. A döntés hátterében az áll, hogy a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek nem tudják biztosítani a szükséges pénzügyi fedezetet a Dunai Vasmű területén szükséges intézkedésekhez. A kormány egyetért azzal, hogy a környezetkárosítás megelőzése közérdek, az intézkedések teljesítése ilyen esetben az állam feladata. Még mindig hosszúak a kórházi várólisták, írta összefoglalójában a Telex. Csípőprotézis műtétre április elején több mint 9600 ember várt 60 napnál régebb óta. Azóta a számuk növekedett, szeptemberben már több mint 10600 betegnek lenne szüksége operációra. Áprilishoz képest ennél nagyobb mértékben csaknem 3000-rel emelkedett a 60 napnál régebb óta térprotézisre várók száma. Egy másik lap az Economics cikke szerint a szürkehályog műtéteket tavaly óta alaposan felpörgették, de ott is valamivel több most a várakozó, mint tavasszal. A három leghosszabb várólista adatait a tavalyi számokkal összehasonlítva az is látszik, hogy a várakozók száma folyamatosan növekszik. Radikálisan átalakítaná a névkérelmezés rendszerét a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium, tudta meg a 24.hu. A lap azt írja, Kósa Lajos a Fidesz volt politikusának javaslatára tavaly nyáron emelte a mindenkori kultúráért felelős miniszter hatáskörébe az utónevek gondozását az országgyűlés, és ezzel lényegében befagyasztották a magyar utónév kincs bővítésének lehetőségét. A korábbi gyakorlat szerint az ELTE nyelvtudományi kutatóközpontjának 30 napon belül visszajelzést kellett adnia a kérelmezőnek a döntésről, de ezt eltörölték. Az új és még a jelenlegi hatályos szabályok szerint a miniszternek kell kihirdetnie az adható utónevek listáját. Meghalt egy férfi gyógykezelés közben egy székelyföldi gyógyüdülő mafettájában, egy másik férfit kórházba vittek. A rendőrség nyomozást kezdett, hogy kiderítse az eset körülményeit. A szárazgázfürdő alkalmas szív- és érrendszeri betegségek, mozgásszervi és reumatikus bántalmak, perifériás idegrendszeri panaszok és anyagcserezavarok kezelésére. Mivel a mofetta gáz nehezebb a levegőnél, a medence alján gyűlik össze, ezért tilos a megengedett szint alá hajolni. A felgyülemlett szintelen és szaktalan gáz oxigénhiányt és azonnali fulladást okozhat. Horvátországban mintegy 200 embert evakuáltak szombat éjjel a Brács szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. Súlyos sérültről nem érkezett jelentés, néhányan füstmérgezést szenvedtek. Vasárnap reggel már nem volt nyílt láng, a tűzoltók azonban a biztonság kedvéért továbbra is a helyszínen maradtak. Hétfőn átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős keleti helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 17-25 fok valószínű.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Rádió.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is...
7: US Fever Show.
8: A következő mintegy 120 percben 30 év legendáiból válogatunk itt a US Fever Showban, méghozzá azokból a dalokból, amelyek egészen 1970-től kezdve az amerikai kislemez listát bizony vezetni tudták. A mai napon azért nem utazunk ennyire messzire, de azért igencsak retro dallamok érkeznek, hiszen az 1980-as listavezetőkből fogunk tallózni a következő mintegy 120 percben. Ez itt a US Fever Show, Szomer Gábor a mikrofonnál, köszöntöm Önöket! 1980 tehát az az évszám, ahonnan érkeznek a mai dalok, és már is belevágunk egy olyan amerikai rock együttessel, amely az 1970-es évek második felében vált híressé, és világszerte több mint 60 millió albumot adott el. Az együttes az amerikai punk rock és new wave zenei elterjedésének egyik úttörője volt. Első két albumuk a kemény vonalas punk és new wave elemeket ötvözte, és bár ezekkel az albumokkal elértek bizonyos sikereket, egészen az 1978-as Farrell Lines albumukig underground zenekarnak számítottak. Az ezt követő években a Blondie könnyedebb hangvételre váltott sláger kislemezek sorozatát jelentették meg, és diszkó, pop, valamint reggae elemekkel vegyítették hangzásukat. A formáció énekesnője Debbie Harry nagy népszerűségre tett szert, sztár státuszában elhomályosította a zenekar többi egyenrangú tagját, ez végül pedig feszültséghez vezetett az együttesen belül. A rosszul sikerült The Hunter album és Chris Stein gitáros betegségének következtében az együttes 82-ben feloszlott, miközben a tagok szóló terveiket valósították meg. Az évek során a Blondie elismerése egyre nőtt, így 1997-ben újra összeálltak, és 99-ben még egy lista vezető kislemezt is megjelentettek. Az együttes mind a mai napig koncertezik, és 2006-ban beiktatták a Blondit a rock and roll halhatatlanok sorában. 1980-ban pedig két lista vezetője is volt a csapatnak. Először hallgatjuk a máciusi Call Me-t, utána pedig az évvégi decemberi hónapban legjobbnak bizonyult The Tide Is High érkezik a nyitányban, itt a US Fever Showban.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes köszön.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Ez itt tehát a legendák órája, a US Weaver Show, a folytatásban pedig egy olyan amerikai énekes, illetve színésznő érkezik, aki bizony Oscart is nyert 1984-ben, méghozzá a legjobb társzeneszerző kategóriában, méghozzá egy filmbetét dallal, ami bizony a Fame-nek egyik leghíresebb dallama az 1980-as évből. A hölgy pedig bizony nem más, mint Irene Cara, jön tehát a film leghíresebb dallama az 1980 augusztusi listavezető a Fame, utána viszont egy hónapot vissza az időben 1980 augusztusába. Az Electric Light Orchestra volt ekkor a legjobb az I'm Alive-val, az ILO-ról pedig nem sokára bővebben is hallhatnak majd, de csak is a felvételek után.

0: Dobbirádió.hu.
1: A rádiót!
2: Folytatjuk tehát a legendák óráját, és ahogy ígértem, jönnek a legfontosabb adatok az ILO-ról, vagyis az Electric Light Orchestra-ról, méghozzá egy szimfonikus rockbandáról, Birminghamből, az Egyesült Királyságból, akiknek 11 stúdióalbumuk jelent meg 1971 és 86 között, illetve még egy 2001-es korongot is kiadott az Electric Light Orchestra. Roy Wood, illetve Jeff Linz alkotta a csapatot, akik a modern rock, illetve a pop hangzásokat klasszikus elemekkel ötvözték zenéjükben. Később azonban Woods elhagyta a csapatot, így a zeneírás legnagyobb része Linnre maradt. Az 1970-es évek közepén a legnagyobb darabszámban eladott albumok köthetőek az Electric Light Orchestra nevéhez. 1972-től 86-ig az ILO-nak 27 top 40-es dala volt az Egyesült Királyságban, illetve Amerikában is. 15-ször tűntek fel a Billboard 600 listáján. Egyébként a banda tartja a rekordot a tekintetben, hogy nekik volt a Billboard 600 listáján a legtöbb olyan daluk, ami soha nem került az első helyre. Ennyi tehát az Electric Light Orchestra-ról, jön egy újabb listavezető tőlük méghozzá 1980 szeptemberéből, az All Over the World után pedig jön Phil Collins és a Genesis a Misunderstanding-el, az 1980-as év augusztusi hónapjának egyik legjobbja, mindjárt itt a US Fever Show-ban.

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
1: Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
1: Pénteken
0: 10-től
1: a Jobbi Rádióban.
2: Jó szórakozást.
4: Szivárvány. Maga színműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Jobbi Rádióban.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Jobbi Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Jobbi Rádióban.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Jobbi Rádióban.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Jobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Jobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
7: Dalok, amelyek soha nem mennek ki a divatból, illetve olyan nevek, akik örökre beírták magukat a zenetörténelem nagykönyvébe, a folytatásban egy olyan brit-ausztrál énekessel, egykori tini bálvánnyal, illetve a legfiatalabb Gibb testvérrel folytatjuk a Bee Gees-ből. Barry, Robin, illetve Maurice mellett ő nem volt más, mint Andy Gibb. Ő volt az első olyan szólóénekes, aki 3 dalt is be tudott hozni a Billboard 600 listájára. 1977. júliusában jelent meg az első saját dala, az I Just Want To Be Your Everything. A dalt egyébként bátyjával, Barryvel írta közösen, első saját albuma pedig a Flowing Rivers volt, ami bekerült az amerikai top 20 eladási listájába is, több millió példányt eladva ezzel. 1988-ban 5 nappal 30. születésnapja után halt meg Andy Gibb egy vírusos fertőzésben. Egy Andy Gibb duplázást hallgatunk itt a US Fever Show-ban. Először jön az 1980-as év februárjából a Desire, utána pedig egy duett Olivia Newton-Johnnal az I Can't Help It,

Továbbra is hatalmas nevekkel megyünk tovább itt a legendák órájában, a US Fever Show-ban. Talán a pop királyáról senkinek nem kell semmit mondanom, mindenki nagyon jól ismeri Michael Jackson történetét a kezdetektől egészen a végig. Szóval 1980-ban járunk és hallgatunk két Jacko dalt is a listavezetők közül. Először az Off The Wall, utána pedig egy igazán lírai dal, a She's Out Of My Life, az 1980-as év legjobbjaiból.

Fél időhöz érkeztünk itt a US Fever Show-ban, azonban ne aggódjanak, a következő órában is folytatjuk az 1980-es év amerikai listavezetőivel. Most azonban, mivel még két dalt meg kell hallgatnunk, én nem is szaporítanám tovább a szót, hanem folytatjuk a Jacksonokkal, csak éppen most ötőjükkel, nevezetesen Jermaine-nel, Jackie-vel, Titóval, Marlonnal, illetve Michael Jacksonnal. A The Jacksons és a Lovely One 1980 novemberében került az amerikai kislemezlista élére. Az óra zárása pedig egy olyan dal, ami azóta is egy jelképnek számít, 1980 márciusából a Pink Floyd dala, az Another Brick in the Wall. Ez zárja az órát, azonban ne menjenek sehova, egy kis szünet után továbbra is folytatjuk az 1980-as év legjobbjait. Mindjárt jön a US Fever Show folytatása.

0: Jobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter, kiszivárgott Orbán Viktor köcsei beszédének több részlete. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter szombaton. A miniszterelnök egyebek mellett arról beszélt, rengeteg eredmény van már, jogállamot azonban csak jogállami módszerekkel lehet visszaépíteni és üzemeltetni. Elmondta azt is, a szeptember 10-i határidőig mintegy 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. A következő feladat az, hogy a Tisza elnöksége végignézze ezeket a jelentkezéseket, és kiválasszák a legalkalmasabb jelölteket, utána pedig a szigettagok döntenek majd a régiós elnökök és az országos elnök személyéről. Kiszivárgott Orbán Viktor köcsei beszédének több részlete. Az ATV.hu azt írta, a hozzájuk eljutott információk szerint a volt miniszterelnök arról beszélt, a Fidesznek ellenzékből kell újra felépítenie magát, miközben a Tiszát egy Magyarország szuverenitását veszélyeztető, új kommunista rendszer képviselőjeként írta le. A beszéd kiszivárgott részletei szerint Orbán Viktor úgy értékelte, a Tiszapárt célja, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból. A volt miniszterelnök ehhez a narratívához Brüsszelt nevezte meg gyarmattartóként. A korrupciós vádakat politikai támadásként értékelte. A szabadság nem tiltható be mottóval tartották meg szombaton a 6. Pécs Pride felvonulást, amelyet színpadi felszólalások zártak a Baranyai megyeszékhelyen. Atrocitás nem volt. A menetre idén is az emberi jogokért, a gyülekezési szabadságért, az önazonosságért, a szabad szerelemért és az elfogadásért való kiállás jegyében várták az érdeklődőket. A rendezvény végén bejelentették, hogy 2027-ben egy újabb városban is lesz felvonulás, ugyanis tavasszal Szegeden is utcára vonulnak az LMBTQ társadalom tagjai. Lehetetlennek nevezte az orosz elnök sajtótitkára Új-Delhiben, hogy Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszky Miami-ban találkozzon egymással a G20-as országcsoport decemberi Miami-ban rendezendő csúcs találkozóján. Dmitrij Peszkov ismételten kijelentette, Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy az orosz és az ukrán államfő találkozóját az orosz fővárosban tartsák. Zelenszky a Deutsche Welle német televíziónak azt mondta, kész találkozni Vlagyimir Putyinnal a Miami-ban rendezendő decemberi G20-as csúcs találkozón. Németországban több tízezren vonultak utcára szombaton, hogy tiltakozzanak a jobboldali szélsőségesség ellen, és kiálljanak a demokrácia támogatásáért. Több mint 35 városban tartottak tüntetéseket. Münchenben, Hamburgban, Berlinben, Magdeburgban, Dresdában és Lipcsében is voltak megmozdulások. A tüntetők követelése az volt, hogy tiltsák be az Alternatíva Németországért pártot. A demonstrációkat a szélsőséges AfD szászanhalti tartományi választásokon elért sikere váltotta ki. Lezuhant egy drón szombaton Románia északkeleti részén, sérültek nincsenek. A pilóta nélküli szerkezet egy kukoricásban ért földet. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű és 30 cm mély kráter keletkezett. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
3: Fájdalom csillapító.
2: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
6: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
7: The legends of three decades from the 80s to today. evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is U.S. Fever Show.
8: Ez itt még mindig a legendák órája, amiben már is folytatjuk az 1980-as évek legnagyobb dalainak felidézését. Tengermély tiszteleten mindenkinek, folytatódik a U.S. Fever Show, Szommer Gábor továbbra is a mikrofonnál. A folytatásban pedig egy olyan eklektikus zenei stíluson alkotó művésszel folytatjuk, aki pályafutása elején James Brown, Jimi Hendrix, az Earth, Wind & Fire, a The Beatles, a Rolling Stones, illetve a Led Zeppelin volt rá hatással. Első két albumát pedig R&B, illetve a pop keverékkel jellemezte, majd pedig harmadik albumától kezdve jelentkezett jellegzetes stílusa, az úgynevezett Minneapolis Sound. Az 1980-as években Prince váltogatta zenei stílusait, pop, rock, blues, new wave, soul, funky, illetve progresszív dalok keveredtek az albumain. Az ebben az időben született alkotásait, különösen a Purple Rain, illetve a Sing All The Time című albumokat tartják Prince legjobb műveinek. Az 1990-es években rap és hip-hop elemekkel bővítette zenéjét, majd pedig a 21. század elején két jazz ihletésű alkotással jelentkezett. Legutóbbi két lemeze, a Musicology, illetve a 3121 visszatérési kísérlet a mainstream zenei világban. Mi viszont visszatérünk 1980 januárjába. Jön az akkori Prince listavezető, az I Wanna Be Your Lover, utána pedig a Queen-t hallgatjuk Another One Bites the Dust dalukkal. Az 1980-as év szeptemberi legjobbja, mindjárt itt a US Fever Show-ban.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Két igazi ikonnal folytatjuk a mai legendák óráját, a US Fever Show-t. Hamarosan majd egy olyan Brooklynban született színész és énekes nőt hallgatunk, aki színészként kezdte a karrierjét, méghozzá Paul Newman-nel az első sztárok között volt az 1970-es években, akik saját produkciós irodát alapítottak. Szerepeiben főként akaratos, elszánt asszonyokat alakított, drámai és komikus szerepek megformálásában azonban egyaránt élen jár. A legtehetségesebb amerikai énekesnők egyike. Sokan nem szeretik stílusa miatt, de tény, el kell ismerni tehetségét, ő pedig nem más, mint Barbara Streisand. Hollywood leggazdagabb üzletasszonyai közé tartozik. Barbara Streisand egyes becslések szerint 180 millió dolláros vagyonnal rendelkezik. 1980 szeptemberében pedig énekesnőként is megmutatta mindazt, amit tud. A Woman in Love-ot mindjárt hallgatjuk, de csak is Ross Stewart után, az 1980-as év decemberében jön a Passion, az egyik listavezető, már is itt a US Fever Show-ban.

0: Jobbi Rádió.
1: Barbara Streisandből még mindig nem fogytunk ki, hamarosan hallgatunk majd egy duettet méghozzá egy olyan testvérrel, akinek öccsét már pörgettük a mai napon. No, de ne szaladjunk ennyire előre, hiszen mindenképpen beszélnünk kell egy olyan Massachusettsben született amerikai énekes, illetve színésznőről, akinek az eredeti neve LaDonna Andrea Gaines. Az 1970-es évek legnagyobb diszkó királynője volt, aki maga mögé utasított két legnagyobb riválisát, méghozzá nevezett Amanda Lear-t, illetve Gracie Jones-t. Donna Summer egyike volt azon kevés diszkósztárnak, akik a műfaj hanyatlásával sem merültek feledésbe, mindig megújult és mindig hozta a tőle elvárt sikert. 1980 februárjában fogunk hamarosan kalandozni Donna Summer és az On The Radio, előtte azonban, amit említettem, újra Barbara Streisand, illetve Barry Gibb duettje a Guilty 1980 decemberéből itt a Legendák órájában.

0: egy koktélként.
1: Koktél.
0: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.
3: Ha már Barbara Streisand is duplázott, akkor Donna Summer sem maradhat ki a sorból, mindjárt jön egy újabb number one tőle, utána viszont a Supertrumpet hallgatjuk, egy olyan brit progresszív rock együttest, amelynek egy sorozat igen lelkes albuma volt az 1970-es, illetve 80-as években. A zenekar legjobban a későbbi számaikról ismert, mint például a Dreamer, a Goodbye Stranger, a Give a Beat, vagy éppen a Logical Song. A slágerlistákon elért sikereik ellenére nem lettek szuperszárok Nagy-Britannia, noha Kanadában, az USA-ban és Európa többi részében azzá váltak. Donna Summer és a The Wanderer érkezik tehát egy duplázásban még a 80-as év októberéből, utána pedig novemberből hallgatjuk a Supertrumpet és a már említett Dreamert, mindjárt itt a legendák órájában.

Egy újabb poppikon érkezik a US Fever Showban méghozzá egy olyan 1944-es születésű énekesnő, aki még 16 éves sem volt, amikor barátnőjével létrehozta a Primates együttest, amely Supremes néven aratott világra szóló sikereket. A Fekete Lány triót egy idő után Diana Ross és a Supremes néven emlegették. A trió a soul zene lágyabb vonalát követte, olyan slágerekkel lopták be magukat a fekete és fehér közönség szívébe, mint a Stop in the Name of Love, vagy éppen a Baby Love, sőt az I Hear the Symphony-t sem szabad elfelejteni. A saját produkciók mellett gyakran társultak más formációkkal, leggyakrabban egyébként a Temptations és olykor a Four Tops együttessel. Amerikában több mint 10 kis lemezük került a lista élére, de Angliában is legalább fél tucat éllovas daluk volt, és több albumuk került az érre a tengeren, innen és túl is. Hiába volt sikeres a Supremes, Diana 1970-től szólóként folytatta, az Ain't No Mountain High című dallal vezetett először listát, és több mint 2 évtized leforgása alatt további 8 dalt juttatott a csúcsra. Filmekben is szerepelt az 1970-es években, a Billie Holiday életéről szóló Lady Sings the Blues című filmben nyújtott alakításáért Aranyglóbusz díjat kapott, sőt még Oscar díjra is jelölték. Az 1980-as években háttérbe szorult, de a 90-es évekre újra a régi fényében ragyogott Diana Ross Budapesten is fellépett egyébként José Carreras, Placido Domingo, illetve Rost Andrea társaságában, és többek között ő volt Michael Jackson egyik legjobb barátja is. Diana Rosstól hallgatjuk az 1980-as év augusztusának egyik legjobbját, az Upside Down-t, utána pedig Smokey Robinson veszi át a mikrofont és a főszerepet, a Cruising is nem sokára érkezik, a 80-as lista vezetők

Hölgyek és urak, a végéhez érkeztünk a mai multidézésnek. 1980 amerikai kislemezlista vezetőiből pörgettünk az elmúlt mintegy 120 percben. Két búcsúdalunk maradt hátra méghozzá egyrésztről, a nyár közepéről, 1980-ból, júniusból, a The Manhattans és a Shining Star, végül pedig a sort Billy Joel fogja majd zárni It's Still Rock and Roll to Me című opuszával, és én ezekkel meg is köszönöm az elmúlt két óra kitüntető figyelmét. Ha pedig szeretik a múltat idézni, akkor egy hét múlva is tartsanak velem ugyanitt és ugyanebben az időben. 1997 legjobbjaiból fogunk majd válogatni ugyanezen a csatornán. Én bízom benne, hogy velem tartanak, én biztosan, hogy itt leszek, remélem, hogy önnel is fogok találkozni. Köszönöm, hogy velem töltötték az elmúlt két órát, remélem, hogy élvezték, jövő héten találkozunk. A US Fever Show-t és Sommer Gábort hallották, legyen szép a további napjuk, viszont hallásra!

0: Oh, to me.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Az ügynökaktákról is tárgyal az országgyűlés hétfőn. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az igazságügyi minisztérium 3 törvényjavaslatát is tárgyalja az országgyűlés a hétfői ülésnapon. Erről az igazságügyi miniszter posztolt a Facebookon. Görög Márta jelezte, napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény, amely magában foglalja az ügynökakták nyilvánosságára vonatkozó rendelkezéseket is. Ezt követi az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítására irányuló kezdeményezés, majd az alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítása. A miniszter szerint kedden már el is fogadhatják a törvényjavaslatokat. Kína budapesti nagykövete szerint a kínai-magyar kapcsolatok továbbra is stabilan fejlődnek, és az új magyar kormány hivatalba lépése óta a két ország vezetői levélváltásokon és üzeneteken keresztül tartják a kapcsolatot. Gong Tao a Daily News Hungary-nek adott interjúban a magyar kormány első 100 napját és a kétoldalú kapcsolatokat értékelte. Az interjúban szóba került Szijjártó Péter, korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nél betöltött pozíciója is. Kína budapesti nagykövete erre azt mondta, hogy ez Szijjártó Péter személyes karrier döntése, illetve a vállalat piaci alapú felvételi döntése, amelyhez nem kívánnak kommentárt fűzni. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót. Az országos mentőszolgálat közölte, a mentőket a napokban egy sérülthöz riasztották, és amíg az ellátás zajlott, valaki illetéktelenül bejutott a közterületen parkoló lezárt járműbe. A tolvaj az egyik mentődolgozó táskáját vitte el. A bűncselekményt egy járókelő vette észre, aki szólt a közelben tartózkodó biztonsági őrnek. A biztonsági őr ezután értesítette a mentőket, akik jelezték az esetet a hatóságoknak. Németországban tovább növelte előnyét a szélsőséges AfD az uniópártokkal szemben a Bild megbízásából készített országos felmérés szerint. Az Alternatíva Németországért 1%-ponttal 29%-ra erősödött, míg a CDU-ból és Bajor testvérpártjából a CSU-ból álló unió támogatottsága változatlanul 20%. A zöldek 1%-pontot javítva 14%-on állnak, ezzel megelőzték a kormánykoalícióban résztvevő szociáldemokratákat, az SPD továbbra is 13%-on áll. A baloldal támogatottsága változatlanul 10%. Németországban legközelebb jövő vasárnap Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában tartanak tartományi választást. Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg 14. Leó pápa vasárnapi beszédében. Az egyházfő hangoztatta, imádkozik azokért, akik életüket vesztették, és azokért, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák. Az amerikai pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik. Hétfőn átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős keleti helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 17-25 fok valószínű.
1: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Sára vagyok. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 18 óra után a hallgatókat. Ma szeptember 13-a vasárnap van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánk területén 23 fokot mutatnak a hőmérők. Kornél nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. A mai napra nincsenek ünnepek. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1850-ban az ország közigazgatási átszervezéséről szóló belügyminiszteri rendelet az Unendler-Bach-féle provizórium. Az országot 5 polgári közigazgatási kerületre osztják, melyet a főispán irányít. E rendelkezés a katonai és a polgári kormányzás bizonyos fokú szétválasztását eredményezi. 1931-ben Matuska Szilveszter felrobbantotta a Biatorbágyi vasúti hidat. 22 ember meghalt, 17 megsebesült. Egy rövid szünet után visszatérünk. Műsorajánló.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora. Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
9: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
10: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 13-án köszöntjük Kornél nevű hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név a Cornelius nemzetiség névből származó keresztnév, mely a Cornus szóból ered, jelentése pedig somfa vagy szarv. Ünnepelnek még a kornélok március 3-án, június 2-án, valamint július 3-án is. A név becézése Kornélka, Korib, Korika, Korni, Kornika és Kornus. Jeles viselői Gellei Kornél színész, Szent Kornél pápa, valamint ön kedves Kornél. Ezen a napon köszöntjük még a kornélok mellett Amadil, Amáta, Krizsán, Ludovika, Luisa, Mor, Móric, valamint Polixénia nevű kedves hallgatóinkat.
3: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
4: Hobby Rádió!

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanám esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Szeptember 13-a. 1961-ben az elnöki tanács ismét Kádár Jánost, eredeti nevén Csermanek Jánost, az MSZNP KB főtitkárát nevezte ki miniszterelnökké, ami felmentéséig 1965. június 25-éig töltötte be már másodszor ezt a tisztséget. Csermanek János néven született, 1918-ig nevelőszülőknél élt, majd iparos tanoncnak állt. Irodagép műszerészként dolgozott, amikor 1930-ban belép az illegális kommunista pártba. Emiatt rendszeresen rendőri zaklatásnak volt kitéve. 1933-ban 2 év börtönre ítélték. Ott részt vett egy éhségsztrájkban, ezért szigorúbb szegedi csillagbörtönbe szállították, ahol megismerkedett Rákosi Mátyással, a mozgalom első számú vezetőjével. A II. Világháború alatt a kommunista párt egyik vezető alakja volt a szervezet 1943-as feloszlásáig. 1974-ben Stevie Wonder ezen az estén lépett újra színpadra, súlyos balesete után a New York-i Nassau Coliseumban. 1977-ben mutatta be az első dízelautóját a General Motors. 1788-ban New York City lett az Egyesült Államok fővárosa. Dave Mustaine megadít született ezen a napon 1961-ben. Neuropatikus, idegi eredetű betegsége miatt kilép zenekarából, és ezzel gyakorlatilag feloszlatja az együttesét a megadít vezér Dave Mustaine. Az orvosaim szerint egy jó évet vesz igénybe a felépülésem, s még akkor sem biztos, hogy hogyan tovább. Remélem, egy napon majd újra gitározhatok. Úgy döntöttem, hogy kilépek a Megadithből, és a zenei parmás területeit térképezem fel, ahol hangszeres zenélés nélkül is működhetem, nyilatkozta a gitáros, aki betegsége miatt pillanatnyilag nem képes gitározni.
5: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
3: Önök a Kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 13-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak erre a napra, mit találtam Önöknek. 1515. szeptember 13-ával kezdünk, a svájci államszövetség zsoldos csapatainak veresége után kinyilvánította öröksemlegességét. Első Ferenc francia király német zsoldos sereget győzte le a svájci zsoldosokat, akiket kiűztek Milánóból lerombolva ezzel legendás hírű harci dicsőségüket. Napjainkban a svájci zsoldosok utódaiból kerül ki a Vatikán testőrsége. A 18. századdal folytatjuk. 1788. szeptember 13-án New York City lett az Egyesült Államok fővárosa. Ugorjunk a 19. századra, 1874. szeptember 13-án megszületett Arnold Schönberg, osztrák zeneszerző, az úgynevezett II. Bécsi iskola megalapítója. Folytassuk a 20. századdal, 1924. szeptember 13-án született Maurice Jarre, francia zeneszerző. Ő szerezte egyebek mellett a Dr. Zsivágó című film zenéjét, amiért az akadémiai díjat is elnyerte 1966-ban. Folytassuk 1931-jel, szeptember 13-án Matuska Szilveszter felrobbantotta a Bécsbe tartó nemzetközi gyorsvonat alatt a Biatorbágyi vasúti hidat. Szeptember 12-éről 13-ára virradó éjjel 0:20-kor. A detonáció következtében a mozdony az első 6 kocsival a viaduktról a mélybe zuhant. A tragédiának 22 halálos áldozata és 17 sebesültje volt. Folytassuk 1938-al, szeptember 13-án megszületett Judith Martin, amerikai szerző, újságírónő. Miss Manners néven is ismerték, 1978 óta egy több újságban is megjelenő etikettrovat írója volt. 4 évet lépünk előre, 1942-re, szeptember 13-án született ugyanis Károlyi Béla, világhíres tornaedző. Folytassuk 1944-jel, szeptember 13-án megszületett Jacqueline Bisset, angol színésznő, aki többek között az Airport, a The Deep és a Casino Royale című filmekben is játszott. És végezetül 1974. szeptember 13-án Stevie Wonder ezen az estén lépett újra színpadra súlyos balesete után, a New York-i Nassau Coliseumban. A nézőtéren ott volt Mick Jagger, Roberta Fleck, Dudley Moore és Andy Warhol. Önök a Kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
2: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobby Rádió.

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 16. fejezetéből.
1: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nékem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: 2026. szeptember 13-a, évközi 24. vasárnap. Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Evangélium Szent Máté könyvéből, 18. fejezet, 21-től a 35. versig. Abban az időben. Péter odament Jézushoz és megkérdezte. Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt, nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilyen csak van, s így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte, légy türelemmel irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte. Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte. Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszélték uruknak. Akkor az úr magához hívatta őt, és így szólt hozzá, te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad. És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Emélkedés. Ne számolgass. Ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki, talán 7-szer? Kérdezi Péter apostol. Emberi módon gondolkodik. A kérdés azt sugallja, hogy van határa, van mértéke a megbocsátásnak. Jézus azonban túllép az emberi gondolkodáson, nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Azaz nem számszerűsíthető, hogy hányszor kell megbocsátani. Isten országában nincs határa az irgalomnak. A példabeszéd, amelyet Jézus ezután elmond, szemléletes és tanulságos. Egy királyról szól, aki elszámolt szolgáival. Az egyik 10 000 talentummal tartozik neki, azaz felfoghatatlanul nagy összeggel. A király azonban látva szolgája kétségbeesését, elengedi az egész tartozást. Ugyanez a szolga viszont nem tud elengedni 100 dénárt, tehát egy egészen kevés összeget egy másik szolgának. Követeli a tartozás rendezését. A példázat ereje az ellentétben van. A 10 000 talentum olyan hatalmas adósság, amit egy emberi élet alatt is lehetetlen visszafizetni. A 100 dénár viszont egy átlagos munkás néhány heti bére. Ez is jelentős, de kezelhető. Jézus ezzel a képpel szemlélteti, hogy amit Isten nekünk megbocsát, az sokkal több, mint amit nekünk kellene másoknak elengednünk. A példabeszéd nem pusztán elkölcsi tanítás, hanem tükröt is tart elénk. Minden hívő ember elmondhatja, Isten már oly sokszor megbocsátott nekem. Akkor hogyan viselkedhetnék én másokkal szemben könyörtelenül? A kérdés nem az, hogy képes vagyok-e rá, hanem hogy akarom-e engedni, hogy Isten irgalma átalakítsa gondolkodásomat. A megbocsátás nem csak a szavakban jelenik meg, hanem a döntésben. Elengedem a sérelmet, nem tartom számon, nem akarok bosszút állni. Aki megbocsát, az nem veszít, hanem szabaddá válik, kilép a harag, a sértettség és a keserűség börtönéből. A megbocsátás nem könnyű, hiszen a sérelem egészen komoly. Az elszenvedett erőszak egészen súlyos lehet. A megbocsátás nem az érzések elnyomása, hanem Isten kegyelmére való nyitottság. Az isteni irgalom nem elvárásokat állít, hanem új szívet kínál. Elfelejtem a sérelmeket, így lépek a gyógyulás útjára. A példabeszéd végén a király megharagszik a szolga könyörtelensége miatt, és visszavonja iménti döntését, a tartozás elengedését. Ez a szigorú befejezés nem az Isten bosszúállását mutatja, hanem a megbocsátás súlyát. Ha mi nem tudunk irgalmat gyakorolni, az Isten irgalma sem tud érvényesülni bennünk. Aki bezárja a szívét mások előtt, az önmaga előtt is bezárja Isten kegyelmét. A megbocsátás tehát nem lehetőség, hanem kötelesség. Jézus a mi atyánkban is erre tanít, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. A kettő elválaszthatatlan. Ha befogadtuk Isten irgalmát, bocsánatát, akkor tovább kell adnunk. Ha nem adjuk tovább, akkor úgy élünk, mintha mi sem kaptunk volna semmit. Az evangélium felszólít minket, lépj ki az igazságosság szemléletéből, és lép be az irgalom világába. Ne számold, hányszor bántottak meg, hanem nézd meg inkább azt, mennyit bocsátott meg neked az Isten. Uram Jézus Krisztus, te végtelen irgalommal fordulsz hozzám, mindig kész vagy megbocsátani, lehetőséget adsz az újrakezdésre. Segíts, hogy ne tartsam számon mások vétkeit, ne őrizgessem a sérelmeket, hanem szívből tudjak megbocsátani azoknak, akik megbántottak. Taníts meg az irgalmas lelkületre, hogy ne csak elfogadjam, hanem tovább is adjam azt, amit tőled kaptam. Ne engedd, hogy a harag vagy a bosszú vágy elválasszon testvéreimtől. Adj új szívet, amelyben az irgalom és a szeretet győz. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
0: Hobbirádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a gyémánt igen gyakori? Gyakorlatilag más kristály szerkezetű szén, ami nagy nyomás és hőmérséklet hatására alakul ki. Ezen az elven készítik mesterségesen is. Körülbelül a ceruzabéllel, grafittal azonos gyakoriságú. Ára azért magas, mert a világ gyémánt kereskedelmét gyakorlatilag egy cég tartja ellenőrzés alatt. Ha egy új bánya nyílik, igyekszik felvásárolni, a kibányászott gyémánt döntő többségét visszatartják, ezzel keltve a ritkaság illúzióját. Végül is így valóban ritka, hiszen csak szabályozott mennyiség kerülhet a piacra, a többit trezorokban őrzik.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Üdvözlöm a Hobby Rádió hírszemléjén, ahol ma is a legfontosabb társadalmi és kulturális eseményekről számolunk be. Portálunkon olvasható, hogy a Ho Siming-városi Huangduong hangoskönyvtár jelentős átalakuláson ment keresztül, miközben továbbra is otthonként szolgál a helyi látássérültek számára. Ugyancsak Vietnámból érkezett hírünk, amely szerint a 97 éves Xuan Phuong író és rendező példamutatóan tanul és alkot, tanácsaival bátorítva a fiatalabb generációt. Hazai téren a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete újabb online közösségépítő beszélgetést szervez, amelynek vendége a szlovákiai brejkultúra támogatásáról beszél. A magyar-szlovák nyelvű eseményt dr. Csiki Nándor tolmácsolja, így biztosítva a határon átnyúló szakmai párbeszéd folytonosságát. Oktatási területen kiemelték a Tainguyeni Központ munkásságát, amely hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő diákoknak nyújt lehetőséget a tanuláshoz. Emellett az EFOÉSZ is színes programokkal készül a 34. sérült gyermekek napja alkalmából, hogy kreatív keretek között támogassa a résztvevőket. A részletekért és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kedves hallgatóink, maradjunk velünk a nap hátralévő részében is, hiszen 19 órakor a vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége riport, interjú, tudósítás című műsorunkkal várjuk Önt, ahol a nap legfontosabb hírei és szórakoztató elemei egybekapcsolódnak. Ezt követően 21 órától Zsuffa Péter vezetésével a Jazz Club műsorában tölthetjük el a következő két órát a műfaj legfinomabb dallamaival, hogy a zenei élmény teljes mértékben körbefonjon. A nappalot pedig 23 órától Szicsó, azaz Gárdonyi Szilárd fiatalos, bolondos műsorával, a Szevasztokkal zárjuk, ahol a jó kedv és a kacagás áll a középpontban, az önfelett poénkodás pedig garantáltan szórakoztatja a hallgatókat. Zene után innen folytatjuk.
2: Hobbyradio.hu

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Jelenleg hazánk területén 23 fok van. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrája a főszerep a hírek után. Hamarosan 19 órakor hírek, de műsorunkat a következő órában is folytatjuk, tartsanak velünk.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében, már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni oltás. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében. Győr, Moson, Sopron, Somogy, Vas és Zala megyékben vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadék miatt megszűnt a fokozott erdőtűzveszély. A többi megyében továbbra is fennáll a tilalom. Már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra kéri a hetedikes gyerekek szüleit, hogyha még nem tették meg, keddig juttassák vissza a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. A humán papilloma vírus elleni védőoltás a daganatok megelőzésének egyik fontos eszköze, beadása ebben az életkorban biztosítja a leghatékonyabb védelmet. Az iváncsai kutak egyikében sem mutatható ki a magzatkárosító vegyi anyag jelenléte, derül ki az önkormányzat vizsgálatából. A település 55 helyszínén furt és ásott kutakból vettek mintákat. A Fejér megyei község múlt hét pénteken közölte, hogy a településen működő akkumulátorgyár NMP szennyezést fedezett fel az üzem belső területén található monitoring kútban. Az iváncsai önkormányzat már akkor közölte, hogy a vezetékes ivóvíz Ercsi felől érkezik, azzal nem lehet probléma. A déli körvasút második üteméhez kapcsolódó munkák kezdődnek a Hamzsabégi parkban hétfőn, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szeptemberi munkálatok részeként gyalogos aluljárók új közvilágítást kapnak, emellett a vasúti pálya és a műtárgyak megfelelő vízelvezetéséhez új csapadékvízelvezető hálózat épül ki. A várhatóan október közepéig tartó munkák miatt a parkban és a környező utakon időszakos korlátozások lesznek. Szaúd-Arábia lezárta egyik legfontosabb olajvezetékét, amit Irak felől dróntámadás ért. Irak elismerte, hogy az Iránnal határos egyik tartományukból érte támadás a vezetéket. A mintegy 1200 km hosszú olajvezeték Szaúd-Arábiának azért fontos, mert ezzel a hormúzi szorost megkerülve lehet olajat exportálni. Ez a csővezeték mozgathatja a globális olajforgalom 4-5%-át, most viszont a támadás után le kellett állítani. Hollandiában kihallgatták azt a férfit, aki a gyanú szerint csaknem 4 tonna kokaint próbált meg Gánából Hollandia érintésével Belgiumba csempészni. A szállítmányt, melynek értéke mintegy 225 millió euró, hétfőn foglalták le a francia vámosok Dunkirk kikötőjében. Csaknem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU határ és partvédelmi ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexablock.
3: Fájdalom csillapító.
2: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. Rádió.
6: Varga Katalin. Tenger. Földhöz kötözött vakvirágok jönnek hozzám. Milyen a tenger? Fogatlan, őszülő sirámok érnek hozzám, milyen a tenger? Szól pincékből a kő alap, s a vasbeton a kő alatt, milyen a tenger? Szól a só, kapa, nagy harang, tolókocsiból egy galamb, milyen a tenger? Két hullámvölgy egy vastüdőben, 20 éve, csak ezt kérdi tőlem. Milyen a tenger? De nem tudok felelni mégsem. Sós vizét tüzes tálba mérem, abba csöppen bele a vérem. És elmondom majd, ha megérem. Ilyen a tenger.
5: A verset elmondta Fóri Zsildikó.
0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: József Attila. Ringató. Holott náddal ringat, holott csobogással, kékellő derűvel, tavi csókolással. Lehet, hogy szerelme földerül majd mással, de az is ringassa, ilyen ringatással.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: Kedves gyerekek, ma Albert Gábor mond mesét.
2: A szürke nyúl történeteiből mesélek nektek. Reggeli utazás. Egyik reggel, amikor Zsófi valahogy nem tudott megfelelő zoknit találni magának, azt mondta a sün, hogy ő szívesen vásárol neki. A szürke nyúl hozzátette, hogy tud egy remek boltot, ahol jobbnál jobb zoknikat lehet kapni. Hol van ez a bolt? Kérdezte a sün.
3: Nyelvégtelen,
2: felelte a szürke nyúl. A sünt egy kicsit bosszantotta, hogy nyelvégtejről még nem hallott. Ezért rákezdte.
4: Senki nem tud olyan jól zoknit venni, mint én. Menjünk nyomba nyelvégtejre.
2: Oda vonattal kell menni, mondta Zsófi, aki a legtöbbet tudta nyelvégtejről. Vonat éppen nem volt a közelben, kerítettek hát egy duplós dobozt, papa elénekelte, hogy rumpraliné csalogány, ahogy ezt a vasútállomásokon szokás. Majd belebeszélt a dobozba.
5: A nyelvégtejre induló vonat azonnal indul nyelvégtejre. Kérjük a beszállást befejezni, az esetleges kiszállást úgy szintén.
2: A sün és a szürke nyúl bemásztak a dobozba. Nem történt semmi.
4: Valamilyen hangja. Csak van ennek a vonatnak.
2: Szólt a sün.
3: Hogyne,
2: felelte a szürke nyúl.
3: Ladattada, ladattada.
4: Dehogy is, intette le a sün.
2: Kucsum, kucsum, kucsum, kucsum, ladattada, kucsum, kucsum. Mielőtt összevesztek volna, a papa közbelépett, hogy akkor majd ő utánozza a vonat zakatolását. Így is történt, és a barátaink most már megelégedetten zötykölődtek a vasúti kocsinak kinevezett dobozban. Egy ideig semmi különös nem történt. Egyszer aztán belépett. Hühü majom! Hühühü! Kérem a menetjegyeket! Ő volt a kalauz.
3: Izé, nos, nekünk olyanunk nincs.
2: Hebegte a szürke nyúl.
6: Hühühü! Az nagy baj!
2: Mondta Hühü majom együttérzően.
4: Hát persze, hogy nincs jegyünk, szólt a sün. Mert ez nem is vonat, csak egy duplós doboz. Beültünk egy duplós dobozba, ahhoz nem kell jegy.
2: Ahhoz nem kell tényleg, mondta a jól képzett kalauz. Akkor további kellemes utazást kívánok. Hü-hü-hü. Azzal Hühü majom távozott. Nem sokára lassított a vonat, majd egy állomáson meg is állt. Újból felhangzott a rumplariné csalogány, és a hangos bemondó is megszólalt.
5: Nyelvégtej, nyelvégtej állomás! Kérjük azon kedves utasainkat, akik netán zoknit szeretnének vásárolni, most szálljanak le!
2: A többi hamar ment. Barátaink leszálltak a vonatról, megtalálták a boltot, vettek Zsófinak egy pár zoknit. Hazafelé megint vonatoztak, és megint jött Hühü majom. A sün megint el akarta magyarázni, hogy egy duplós dobozban történő utazáshoz nem kell jegy, de Dorka közbelépett. Átnyújtott Hühü majomnak egy darab semmit, hogy az a jegy, amit a kiváló kalauz el is fogadott.
1: Jó lesz György reggeli utazás című meséjét Albert Gábor mondta el. A hangfelvétel 2012-ben készült.
0: Hobby Rádió.
7: Fogalmam, hogy mélyedek ki a busztába!

0: Hobbi rádió.
1: Zsók Levente vagyok, Csíkdán falváról érkeztem, ez Erdélyben van, Csíkdán falva, hát nálunk csak úgy mondják, hogy Dánfali, vagy van a szomszédfalu, az nem Csíkkarcfal, hanem Karcfali és Jenőfali, tehát így a V betűt nem mondják ki, tehát hát a víznek úgy mondják, hogy pálinka nálunk, tehát ennyire nem használják a V betűt, és azon gondolkoztam, hogy hát székely vagyok, és gondoltam, hogy egy ilyen székely magyar szótárt, vagy egy magyar székely szótárral szeretnék így kedveskedni nektek. Hát kell tudni a székely emberről, hogy általában így igék nélkül beszélgettünk. Például azt az egyszerű magyar mondatot, hogy kitaszítottam a szekeret, befogtam a lovat, kihajtottam az utca végére, egyszer csak észrevettem, hogy nem pakoltak szendvicset, visszahajtottam a szekeret, elvettem az ostort, bementem a házba, megkérdeztem, hol a szendvics. Na hát ezt a székely mondja el, hogy szekrát ki, lovat be, dombra fel, egyszer csak héta nincsen szalonna. Dombról le, ostort el, házba be, ritja pufának, értettede? Másik meg azt, hogy tehát nagyon okos az itt a székely ember, tehát van Einsteinnek a relativitás elmélete, az egyenlet, ugye ismerjük, egyenlő MC négyzet, tehát ezt a székely úgy értelmezi, hogy etilalkohol egyenlő kétoldali majcirózis. Másik meg, tehát nálunk szoktak így, hát ilyen hagyománytiszteletből fát lopni, tehát így hívják, hogy hagyománytisztelet, mert jobban esik kimondani, és kevesebb évet kapsz ezért. És hát jöjjön ez a székely magyar szótár, hát ez egy szakszótár lesz, tehát a falopásról fog szólni, első mondat magyarul, és lefordítom székely nyelvjárásra. Hát elmentünk az erdőre, hogy illegálisan tulajdonítsunk el fenyőfát. Ilyen szép magyar mondat, ne, székely így van, tehát jó figyelni. Tehát ez a felvezető, tehát így. Kimentünk állni, hogy sem értede, hogy suhasszunk meg valami jó kicsi fenyőfának való. Tehát egyszerű, tehát nincs semmi értelme az egésznek. Második, hogy mivel hogy nagyon hideg volt, ezért alkohollal próbáltuk meg felmelegíteni magunkat. Hallod-e? Állafállást, dőjbé pálinkával, úgy meglebeltünk, de hát van eskasz a hallod-e? Mivel hogy nagyon hideg volt, ezért a lónak mindig kellett mondjuk, hogy jé, paci. Na ezt a székely nem mondja se, hogy tehát ez cselekszik. Tehát leszálltam a szekerről, érted? Leszálltam a szekerről, akkora vettem a szügyre, összekoppant, mint a gombatokán, hallod-e? Tudtuk, hogy az illegálisan eltulajdonított fenyőfát tiltja a törvény. Psz, netán talán rendőrrel találkozunk, minket az Isten elhagyott. Ennek van egy csúnyább verziója is, de nem szeretném azt elmondani. Amikor megvered az erdészt, tehát igen, mégis elmondtam. Mikor hazamentem, azt állította a feleségem otthon, hogy nincsen semmi étel. Haza, azt mondja, az asszony ott az asztalon kicsi alva, kapjam be, feküdjek le. Olyan mérges voltam a feleségemre, hogy szinte elfenekeltem. Ezt a székely szintén csak így mutassa, hogy jelászeszeg ide, ne, gyere ide, ne. Úgy megteszlek te, úgy megteszlek te, úgy megteszlek te. De mikor a feleségem elővette az egyik háztartási eszközt, mikor a feleségem elővette a laskasítőt, egyszerűen nagy fasziból kicsi fütyi értede. Ez volt a szakszótár, most térjünk rá másra. Hát én múlt héten építettünk ilyen gazdasági épületet, és hát ezt a tipikus idős mestert kaptuk el, ugye, hogy ő már tudja, hogy kell építeni, és hát annyit csinált, hogy felállított egy gerendát, így függőlegesen, és akkor kezdte magyarázni. Ide figyelj azt a végel, oda fegődni, értettem, felkintőcs egy pohar pálinkát, és hát én voltam a pálinka töltögetője, ez nálunk nem csicskáztatás, ez egy szakma, tehát ez a pálinka töltögetés, és hát folytatta tovább, nézte azt az egy gerendát, és na ezt még oda végössük, rendesen megtalmoztuk ki, nár jöjjön, töltse egy pohár pálinkát, 12 kell lenni, és egészen 6 óráig töltöttem a pálinkát, néztük azt a gerendát, hogy függőlegese. Végül apukámmal kellett felépítsük ezt a gazdasági épületet. Hát apukám villanyszerelő, de hát ő az, aki mindenhez ért, tehát a villany, hát hogy ne értene mindenhez. Elég könnyen ment az egész, amíg el nem értünk a tetőzethez, tehát az volt, hogy én tartottam egy olyan deszkát, hát abba kapaszkodtam, ami még oda se volt szegelve, apukám célozta a szeget, és mondtam, hogy apu, innet most le fogunk esni. Apu azt mondta, hogy nem fogunk leesni, mert hát a villanyszerelő az 5 percig tud állni a levegőbe. És hát így megnyugodtam, hogy jaj, de jó, apu nem fog leesni, de én le fogok esni. Mondom, apu, én le fogok esni, te nem fogsz leesni, mert a villanyszerelő fia 3 percig tud állni a levegőbe. Kimagyarázta ezt is. És akkor gondolkoztam azon, hogy én villanyszerelő akarok lenni. Tehát alapból megvan a 3 perc így a levegőbe, plusz még elvégzem, tehát villanyszerelő leszek, összesen 8 perc, tehát David Copperfield kutyafüle lenne így mellettem. És sikerült felépíteni ezt a gazdasági épületet. Nagymamámról még egy pár szót. Hát nagymamámra azt kell tudni, hogy ő ez a mesebeli jóságos nagymama, a húgomot Dalmát Piroskának hívja. Én pedig, tehát az én nevemet pedig meg se jegyzi. Tehát így, mikor oda megyek, akkor megjöttél Béluka, Gézuka. Annyi szerencsém, hogy apukám is Levente, tehát több esélye van így eltalálni a neveket, és mondja Gézuka, Béluka, Pistike, Levente. Mondom, tessék, nem te apád, Béluka, Pistike, Levente. És megérkezek, és mondom, hogy na, jöttem, megpuszilom, és erre nagymamám, már mész is, Istenem. És nagymamám, tehát ő nem csak, hogy nem emlékezik dolgokra, tehát ilyen egyszerű dolgokra nem emlékezik, de annak idején, amikor megszülettem, azokra igen. Tehát ilyeneket kérdez, ilyen 25 vénasztón társaságából, tehát kérdez és éget egyszerre. Ezt kérdeztem úgy, hogy emlékszel, mikor kicsike voltál, amikor megszülettél, nagyapád hogy megrészegedett? Hát ilyen kristálytisztán nem, de talán nem én hánytam le így a nyáladzót. De folytatja tovább, hogy emlékszem, mikor kicsike voltál, bétát vesették, kiszedte ki a tetőt a fejedből. És ez a 25 vénasztony így. Nevet rajtam. Na, nagymamám még ilyeneket szokott kérdezni, hogy ismered oda Béne? És hát mondom, hogy nem ismerem, és akkor szokott is származtatni, tehát, hogy kicsi Gézukának, a nagyobbik testvérének, az unokájának, a fiának, tehát így el Ádámig, vissza Ádámtól. A testvérnek Éváig, vissza Évától azt a Pista bácsit ismerted-e? Hát mondom, igen, ismertem. Miért meghalt? Nem, csak így kérdeztem, tehát. És most ilyen érettségi szezon van. Én 2007-ben érettségiztem, és Zsolti barátommal mentünk be magyar szóbelire. Hát Zsolti kihúzott egy Petőfi tételt, egy Petőfi verset kellett volna elemezzen, és mondta, hogy ha nem tudom, nem tudod, mondta tanárni, hogy akkor legalább egy Petőfi verset, hogyha elszavolnál. Ha talpra magyart, azt tudom kívülről, na végre, talpra magyart. És elkezdte Zsolti, hogy talpra magyar, hia haza, írta Petőfi Sándor. Talpra magyar, hia haza, itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok, hú, basszus, elfelejtettem. És így kezdett sírni Fonzi, és nem azért sírt, tehát nem haza szeretetből, hogy egy ilyen verset elfelejtett. Hát félt így az egyestől, és tényleg egy nagyon rendes vizsgáztató tanárnő volt, tehát próbált segíteni, hogy rabok legyünk, vagy szabadok, ez... Ja, megvan. Rabok legyünk, vagy szabadok, ez va. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Üdv Judit vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
5: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
6: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolszék, a
7: egy műsor.
8: I could have spread my wings and done a thousand things.
7: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
9: Ma meg a szombat délután.
7: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Chakatilával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
2: Az ügynökaktákról is tárgyal az országgyűlés hétfőn. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az igazságügyi minisztérium 3 törvényjavaslatát is tárgyalja az országgyűlés a hétfői ülésnapon. Erről az igazságügyi miniszter posztolt a Facebookon. Görög Márta jelezte, napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény, amely magában foglalja az ügynökakták nyilvánosságára vonatkozó rendelkezéseket is. Ezt követi az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítására irányuló kezdeményezés, majd az alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítása. A miniszter szerint kedden már el is fogadhatják a törvényjavaslatokat. Kína budapesti nagykövete szerint a kínai-magyar kapcsolatok továbbra is stabilan fejlődnek, és az új magyar kormány hivatalba lépése óta a két ország vezetői levélváltásokon és üzeneteken keresztül tartják a kapcsolatot. Gong Tao a Daily News Hungary-nek adott interjúban a magyar kormány első 100 napját és a kétoldalú kapcsolatokat értékelte. Az interjúban szóba került Szijjártó Péter, korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nél betöltött pozíciója is. Kína budapesti nagykövete erre azt mondta, hogy ez Szijjártó Péter személyes karrier döntése, illetve a vállalat piaci alapú felvételi döntése, amelyhez nem kívánnak kommentárt fűzni. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót. Az országos mentőszolgálat közölte, a mentőket a napokban egy sérülthöz riasztották, és amíg az ellátás zajlott, valaki illetéktelenül bejutott a közterületen parkoló lezárt járműbe. A tolvaj az egyik mentődolgozó táskáját vitte el. A bűncselekményt egy járókelő vette észre, aki szólt a közelben tartózkodó biztonsági őrnek. A biztonsági őr ezután értesítette a mentőket, akik jelezték az esetet a hatóságoknak. Németországban tovább növelte előnyét a szélsőséges AfD az uniópártokkal szemben a Bild megbízásából készített országos felmérés szerint. Az Alternatíva Németországért 1%-ponttal 29%-ra erősödött, míg a CDU-ból és Bajor testvérpártjából a CSU-ból álló unió támogatottsága változatlanul 20%. A zöldek 1%-pontot javítva 14%-on állnak, ezzel megelőzték a kormánykoalícióban résztvevő szociáldemokratákat, az SPD továbbra is 13%-on áll. A baloldal támogatottsága változatlanul 10%. Németországban legközelebb jövő vasárnap Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában tartanak tartományi választást. Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg 14. Leó pápa vasárnapi beszédében. Az egyházfő hangoztatta, imádkozik azokért, akik életüket vesztették, és azokért, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák. Az amerikai pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik. Hétfőn átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős keleti helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 17-25 fok valószínű.
1: Hobby Rádió.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobbyradio.hu.

0: életre való. Családi magazin.
1: Egy gyermek születése maga a csoda, ám olyan változásokat hoz a család életébe, amelyekre egyszerűen lehetetlen felkészülni. Főleg akkor, ha elsőre két vagy három baba is érkezik a családba. Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Balázs Zsanett nevében is, Kékes Jenikő vagyok. Az Otthon Segítünk Alapítvány olyan segítő szolgálat, amelyben szakemberek által felkészített önkéntesek heti rendszerességgel átlagosan 3-6 hónapig segítenek a kisgyermeket nevelő családok otthonában. Mai műsorunkban Lehőc Mónikát, az Otthon Segítünk Alapítvány igazgatóját, valamint Juhász Péterné Beát, a Rákosmenti Helyi Szolgálat önkéntes koordinátorát, valamint az általuk végzett munkát ismerhetik meg közelebbről hallgatóink. Balázs Zsanett először az alapítvány igazgatóját, Lehőc Mónikát arra kérte, mutassa be alapítványuk múltját, meséljen az alapítvány célkitűzéseiről.
2: ...2001-ben alapította meg a Nagycsaládosok Országos Egyesülete dr. Benkő Ágota kezdeményezésére. Az alapító, az egész Homestart mozgalom, mert hogy ez egy angol eredetű mozgalom alapítója, Margaret Harrison, egy nagyon helyes háromgyerekes angol édesanya. Már nem él, nincsen közöttünk bánatunkra, de azt gondolom, hogy az, amit létrehozott, az 23 országban nagyban segíti a családokat. Magyarországon 18 éves, tehát az alapító. Nagykorú lett, és sok önkéntessel remek munkát végzünk. Úgy határozzuk meg a célcsoportunkat, hogy legalább egy iskoláskor alatti gyerek legyen a családban. Lehet természetesen az első is, hiszen azt gondoljuk, hogy mindjárt az elején jó, ha van segítsége egy családnak. Általában az édesanyának segítünk, ugye legtöbbször ő van otthon egy vagy több kisgyerekkel. Nagyon fontos célunk az, hogy amikor változik a család, hiszen akár ha első gyerek születik, akkor igazán nagy változáson megy át. Azok a kis billenések, nehézségek ne okozzanak nagyon nagy problémát. Ezt hívjuk mi primer prevenciónak, megelőzni a nehézségek nagy bajokká fokozódását.
3: Ez a nagykorúvá vált alapítvány hány tagszervezetből áll, és hány önkéntes tevékenykedik az alapítványnál?
2: 18 városban tudunk segíteni, közte természetesen Budapest. Budapest viszont akkora, hogy azért előfordul, hogyha nagyon külső kerületből, ahol nincs a közelben helyi szolgálatunk, akkor nem tudunk eljutni, de azért törekszünk arra, hogy minden olyan városban, ahol van helyi szolgálatunk, pozitív választ tudjunk a hozzánk érkező megkeresésekre. És nem csak Magyarországon, hanem külhonban is tudunk segíteni, mert önkéntes koordinátorokat készítettünk fel. Tavaly, amikor a külhoni családok évét is meghirdette a Nemzetpolitikai Államtitkárság, így most már Szlovákiában, Felvidéken, Nagykaposon, Királyhelmecen, Erdélyben, 4 városban, Nagyváradon, Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön és Marosvásárhelyen is, Délvidéken pedig Szabadkán is tudunk segíteni.
3: Hogy néz ki ez a segítségnyújtás a gyakorlatban? Gondolom én a családok megkeresik önöket, és ezután mi a következő lépés?
4: A következő lépés az mindig az, hogy a koordinátor keresi fel a helyi koordinátor a családokat, akkor egy picit így megismerkednek egymással, és ezután a koordinátor dönti el, hogy melyik önkéntest választja, aki a családot fogja segíteni. A következőben pedig a koordinátor és az önkéntes látogatja meg a családot, itt akkor ugye mindenki megismerkedik egymással, és innentől kezdve pedig az önkéntes látogatja a családokat. Egy olyan 3 és 6 hónapos intervallum az, amit mi először meg szoktunk határozni, de elég gyakran kitolódnak ezek a határok.
3: Milyen feladatkörök ellátásában kérik leggyakrabban az önök segítségét?
4: A legfontosabb az, hogy abban segítünk a családoknak, illetve az édesanyának, amiben kéri. Tehát, hogy ezt meg is szoktuk kérdezni az első találkozás alkalmával, hogy egészen konkrétan miben kér segítséget az anyuka. Van, amikor ez jól működik, van, amikor kicsit így eltolódik a dolog. Én azt tapasztalom, hogy van egy konkrét kérés, de aztán mindig egy kicsit egy ilyen beszélgetősebb, meghittebb kapcsolat alakul ki, és az, ami fontosabb a családoknak.
2: Azt gondolom, hogy nagyon fontos, amit Bea mondott, hogy megkérdezzük a családtól, hogy miben kér segítséget, és ez azért kulcs, mert hát egyrészt abban tudunk segíteni, amiben az, akinek segítünk, ő is úgy látja, hogy segítségre szorul. A másik pedig, hogy az önkénteseket úgy készítjük fel, hogy nem a saját szakálluk alapján mennek segíteni, és ami nagyon fontos, hogy nem tanácsokat adnak, nem kitalálják, hogy miben van szüksége segítség a családnak. És ez azért több rétű dolog, hiszen amikor segítséget kér valaki, és én oda megyek, és azt látom, hogy hát itt rendetlenség van, neki állok rendet rakni, akkor azzal önkéntelenül azt üzenem, hogy itt rendetlenség van, te nem tudsz rendet rakni, még erre sem vagy képes. Holott lehet, hogy neki éppen nem is az volt a fontos, és ő jól érzi magát úgy abban, ami van, és majd holnap ott rak rendet, ahol ő jónak látja. Ugyanakkor, ami neki fontos, vagy amiben igazából a segítségünket igényli, mondjuk a beszélgetés, vagy a gyerekekkel való játék. Tehát nem helyette fogjuk kitalálni. A másik az, hogy segítünk mindenkinek megtalálni a saját megoldását, de az az ő megoldása. Tehát pont ezért, mivel az önkénteseink tapasztalt szülők, nyilván könnyen csúszhatnának abba a helyzetbe, hogy akkor én is voltam ebben a helyzetben, nekem is volt egy-két több gyerekem. Hát én is látom, hogy mit kell csinálni, de éppen ellenkező azt szeretnénk, hogyha a család maga oldaná meg a feladatait, és mi egy átmeneti segítséget, egy átmeneti időszakban mellé állunk, és igazából sok minden a kommunikáción múlik, tehát, hogy sokat dicsérjük a családot, már hogy azt a szülőt, aki otthon van a gyerekekkel, és azt erősítjük benne, hogy ő elég jó szülő, és ő meg tudja oldani a feladatokat, még akkor is, ha most éppen segítségre szorul. Hiszen mi úgy gondoljuk, hogy a semmit senkinek nem kell okvetlenül egyedül megcsinálni. Csak a mai világban nehéz ezt elképzelni, amikor mindenki azzal szembesül, hogy akkor jó, ha mindent önállóan megold.
3: Említette, hogy tapasztalt szülők járják ezeket a családokat, de ez azt is jelenti, hogy csak a tapasztalataikra hagyatkoznak, vagy pedig van ennek valamiféle szakmai háttere is. Gondolok itt arra, hogy tréningeket, vagy éppen szupervíziókat szerveznek-e az önkénteseknek.
2: Igen, egyértelmű, elengedhetetlennek tartjuk azt, hogy különböző képzéseken vegyenek részt az önkéntesek. Ez kezdődik már azzal, hogy az önkéntes koordinátor egy viszonylag hosszú, 120 órás képzésen vesz részt. Majd ő az, aki a helyi szolgálatot szervezi, hogyha ez egy új szolgálat, akkor elindítja, önkénteseket toboroz, és igyekszik a partner szervezetekkel felvenni a kapcsolatot, bemutatni a szolgálatot. Majd amikor elegendő számú önkéntest sikerült találni, vagy önkéntesnek jelentkezőket, fontos azt is tudni, hogy az önkéntes koordinátor felkeresi a jelentkezőket a lakásukban. Több ilyen szűrés van ebben a folyamatban, hiszen az önkéntes ilyenkor azt éli meg, amit aztán a család fog, amikor ő fog hozzá járni. És akkor az önkéntesek egy 50 órás felkészítésen vesznek részt. És utána sem ér véget maga a képzés, hiszen, mint minden segítő szakmát, minket is köt a titoktartás, tehát a családsegítésről, a segített családról vagy családokról csak ebben a körben, tehát a mi körünkben, egy adott helyi szolgálatban, vagy az önkéntes koordinátorok a központban beszélgethetnek a havi szupervízió és esetmegbeszéléseken. Ezekhez a központban mindig kapcsolódik egy továbbképzés, illetve törekszünk arra, mivel országos hálózatot, segítő hálózatot építünk, hogy ne csak egy budapesti központban találkozzunk, hanem rendszeresen, nyilván ez forrásoktól függően, az ország különböző pontjain tartunk többnapos szakmai továbbképzést. Erre nagyon törekszünk, mert egy jó dolog egy adott városban az ott élő önkénteseknek is az egész csapattal találkozni. Tehát érzik azt, hogy egy segítő hálózatnak a részei.

0: Következő rövid összeállításunkban két azonos életállapotban élő édesanyát kérdeztünk arról, ők kitől és milyen segítséget vesznek igénybe kisgyermekük gondozása kapcsán. A nagyszülőket hívják inkább segítségül, vagy pedig segítő szolgálathoz fordulnak.
1: Ágnes, mint édesanya, hogyan kapcsolódott az alapítványhoz?
2: A Facebookon ajánlották több babásmamás fórumon is az alapítványt, és én igazából a 18. kerületi anyavárlak klubból kaptam meg az elérhetőségét.
1: Mi az, amiben konkrétan kérte az alapítvány segítségét?
2: Hát két fiam van, igaz, még kicsik, 4,5 és 2,5 évesek, még itthon vagyok a kisebbe, de nekem a mindennapos főzés volt az, ami problémát okozott. A nagyobb gyereknél nem volt gond, mert eljátszott egyedül, amíg főztem, viszont a kicsit nagyon érdekli, és eléggé balesetveszélyes volt, hogy mellettem áll, és úgy próbálok főzni, hogy ott áll mellettem, és ugye rá is figyelni kell, illetve arra is, amit készítek. Tehát én abban kértem segítséget, hogy valaki a gyerekre vigyázzon, illetve hogy együtt főzzünk hármasba, és nagyon szerencsés vagyok, mert ő egy nyugdíjas óvónéni. Most ugye a kicsinél az óvodaválasztás előtt állunk, és ebben is a segítségét kértem, és eljött velünk óvodát látogatni. Tehát ez a főzés, ez nálunk nem fix program, de ez az alap, ami miatt kértem a segítséget, hogy ne legyen balesetveszélyes így az együtt dolgozás. Viszont, hogyha bármi más program, ha kimegyünk sétálni, vagy például óvodalátogatás, akkor abba is ki tudtam kérni a tanácsát. Tehát minden szempontból segítség.
3: Mi a férjemmel két kicsi gyermeket nevelünk, az egyik 5 éves, a másik 2 éves. Amikor a nagyobbik gyermekem elkezdte az óvodát, akkor mehettem visszadolgozni, és mivel már megvolt a második fiunk, ekkor megült fel a kérdés, hogy ki vigyázzon a kisebbik gyermekre. Mi ragaszkodtunk ahhoz, hogy közeli hozzátartozó vagy rokon viselje gondját a gyermeknek, míg én dolgozom. Tulajdonképpen itt jöttek képbe a nagyszülők, akik készséggel vállalták ezt a feladatot. Nehezen tudom elképzelni, hogy egy idegen személyre bízzam a gyermekemet, elsősorban azért, mert minden aggodalom megszűnik, tudván, hogy az anyukám gondoskodik Rubenről, illetve a háztartásomat is szeretem én magam vezetni úgy, ahogyan azt egykor megtanultam édesanyámtól.

0: Hogy lehet jól segíteni a fiatal családoknak? Miért nem találják meg a hangot egymással szülők és nagyszülők? Folytatjuk beszélgetésünket Lehőc Mónikával, az Otthon Segítünk Alapítvány igazgatójával, valamint Juhász Péterné Beával, a Rákosmenti Helyi Szolgálat önkéntes koordinátorával.
1: Mai fiatalok sokszor kemény szavakkal mondják meg még a szülőknek is a véleményüket, nem engedik, hogy beleszóljanak a napi életükbe, a mindennapjaikba. Még egy ilyen önkéntes kapcsolatnál ugye sokkal inkább ki tud lépni, háttérbe tud lépni az önkéntes. Még egy ilyen anyós-menny kapcsolatnál más a helyzet, nem?
2: Igen, igen, biztosan más. Épp ezért sokszor tényleg nagyon jó egy önkéntes kapcsolat. Pont azért, mert nem ugyanazok a játszmák zajlanak, és felkészített az önkéntes, hiszen ő is a saját életében lehet anyós, és pont ezt nagyon aranyosan fogalmazta meg az egyik szervezőnk, amikor megkérdeztük tőle, hogy mit kapott az Otthon Segítünktől, és akkor azt válaszolta, hogy bár nem annak indult, jó anyós képzőnek bizonyult. A kommunikáció, tehát kulcsa mindennek, az egész életünk erről szól. Nem mindegy, hogy hogyan kommunikálunk, és valóban az, amit Zsanette említ, hogy a fiatal szülők öntudatosak, időnként túlhatározottak esetleg a saját családjukkal. Az egyik szervezőnk mesélte, hogy megkérdezte az egyik anyukát, hogy milyen a napi rendje, és ezt majdnem, hogy ilyen számonkérésnek vette, holott ő csak azt szerette volna megkérdezni, hogy mikor tud elmenni az önkéntese. Pont azért, mert felkészített önkéntesek, tehát ezek a dolgok könnyebben kiküszöbölhetők. Hiszen az önkéntes megkérdezi, hogy miben segíthetek. És abban segít, amiben kérik. Nyilván egyeztetnek, tehát vannak olyan feladatok, amikben nem fogunk segíteni. A fiatal szülők vágynak egyébként az idősebb generációra, gyakran meg is fogalmazzák, hogy olyan kvázi nagyit szeretnének fogadni. Az önkéntes, ahogy egy nagyszülő is, ha ügyesen csinálja, akkor egy picit hátra lép, és engedi, hogy a szülő hozzon jó megoldásokat. Ugyanakkor azt gondolom, hogy persze változik a világ, változnak benne az emberek, de alapvető szükségleteink nem igazán változnak. Ugyanúgy szükségünk van társakra, kapcsolati hálóra, nem jó egyedül lenni, sem szülőként, sem nagyszülőként, tehát meg kell találni az egymáshoz vezető utat.
1: Mi a helyzet akkor, hogyha felfedeznek egy családnál, az egyik kisgyereknél mondjuk beszédhibát, vagy viselkedés zavart. Ezt a nagyszülő jelzi az édesanyának, és az önkéntes segítő?
3: Semmiképpen sem jelezzük direktben az anyukának, tehát, hogy nem fogunk odaállni, és azt mondani, hogy nem jól beszél a kisgyereked, vagy én látok valami problémát. Tanultunk, és vannak erre olyan kommunikációs technikák, amivel azért lehet egy picit közelíteni az anyukát ahhoz, hogy észrevegye a problémát, például, hogy elmondom, hogy én hogy látom, illetve vagy, hogy más gyerekeknél, hogy láttam ezeket a dolgokat, de semmiképpen sem mondom közvetlenül azt, hogy problémát látok.
1: Egyre nagyobb népszerűségnek örvend az önkéntesség. Elegendő számú önkéntese van az alapítványnak?
2: Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon sok fantasztikus ember önkénteskedik nálunk. Tehát nagyon örülünk annak, hogy itt nagyon jó csapatok vannak, ahogy említettem, 18 városban. Ugyanakkor mindig várjuk újak jelentkezését, és ahhoz, hogy új helyi szolgálat indulhasson, ahhoz új városban kell elindítanunk, tehát onnan mindig várjuk az újabb önkéntes koordinátornak jelentkezőket. Terhetetlenek vagyunk, semmi nem elég. Tehát, hogy mindig örülünk annak, ami van, de hogy mindig szeretnénk egy kicsit többet, jobbat, hiszen az országos lefedettséget még nem értük el. Tehát, hogy várjuk önkéntesek jelentkezését. Amit meg szoktunk határozni, hogy legalább 10 000 fő fölötti lakosság számú városból tudunk fogadni embereket, hiszen az Otthon Segítünk alapvetően egy városi szolgálat. Kisebb településeken másképpen működik, nehezen tartható a titoktartás, talán néha nagyobb még az összefogás, tehát kevésbé van szükség a mi szolgálatunkra. Nagyobb helyeken történik meg az, hogy a fiatal szülők máshová kerülnek, máshol kezdik az életüket, távol kerülnek a nagyszülőktől vagy nagynéniktől, úgyhogy ezért így látjuk jónak. Az a tapasztalatunk szerintem más olyan civil szervezetekhez hasonlóan, akik sok önkéntessel dolgoznak, hogy az önkéntes munka gyakran elvezet egy fizetett álláshoz is. Ezt legtöbbször például ott látjuk, tehát néhány év gyereknevelés után még otthon van egy édesanyja, és még szeretne is egy picit otthon lenni, de már azért kitekint a munkaerőpiacra, de itt még egy picit ilyen védett környezetben tudja kipróbálni magát. Szükséges is ez néhány év után, amikor az ember gyerekekkel van otthon, hogy felnőtt helyzetbe, felnőtt kommunikációs helyzetbe kerüljön. Nagyon gyakori az is, hogy az önkénteseink még aktív munkavállalók, de úgy érzik, hogy egy picit a saját örömükre is szeretnének dolgozni, és ez az, amikor egy másik családhoz mennek segíteni. Egyre gyakrabban tapasztaljuk azt, hogy péntek délután, amikor legtöbbször a legtöbb embernek egy kicsit rövidebb a munkaideje, akkor vállalnak az ilyen aktív emberek segítő munkát. Aztán nagyon érdekes, hogy hogy lehet összeegyeztetni ugye a saját családot a munkával, jelen esetben az önkéntes munkával. De nem szabad elfeledkezni azokról sem, akik nagyszülők, és tényleg nagyszülők, nem csak nagyszülőkorúak, mert ugye gyakran azt látjuk, hogy később születnek az unokák, de azért van, amikor valaki mondjuk 65-70 éves, és már számos unokája van. És a saját családja számít is az ő segítségére. Az egyik klasszikus példánk, az egyik nagyon kedves önkéntesünk, akinek 4 gyereke és 11 unokája van, és hát bizony nagyon jól tud ő segíteni, de a saját családja is figyelembe veszi azt, hogy neki van egy otthon segítünk önkéntes vállalása, és tiszteletben tartották mindig a csütörtököt, mert az az otthon segítünkös családé. Akkor ő oda ment. Én azt gondolom, nagyon sok mindent össze lehet egyeztetni. Egy kis ideje mindannyiunknak van, még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy elfoglaltak vagyunk, rohanó világban élünk, hiszen az otthon segítünknél mi az önkéntesektől heti 2-3-4 óra időfelajánlást kérünk, és ez azért a legtöbb embernek az életébe bele szokott férni.
3: Így az önkénteskedés kapcsán szeretnék még egy rövid történetet elmondani, hogy miért is jó ez az önkénteskedés az emberek lelkének. Én az egyik családhoz, akihez jártam egy ilyen sűrűbb időszakban, akkor mondtam az anyukának, hogy valahogy mindig úgy érzem, hogy annyira tele van a fejem mindenféle problémával, meg gondokkal is, hogy mindig izgulok, hogy nem fogok tudni itt helytállni, meg figyelni rájuk, és aztán amikor elmegyek, akkor pedig azt veszem észre, hogy nem is gondolkodtam a problémákon, amik így a fejemben kavarogtak, és akkor egy jót mosolyogtunk az anyukával, hogy hát akkor ez mindenkinek nagyon jó, ez az önkéntes segítés, ebből az önkéntes is így kamatoztathatja maga kis lelki megnyugvására a dolgokat, és az anyukának is jó, tehát hogy ebből mindenki csak profitál, nem csak a segített családok, hanem az önkéntesek is.

Manapság, amikor már nem jellemző, hogy a családokban több generáció együtt él, talán kiemelten fontos szerepe van azoknak az önkéntes segítőknek, akik látják a kimerült anyukákat és apukákat, akik a nagyszülők helyett kicsit tehermentesítik őket. Ezért is van nagy jelentősége az Otthon Segítünk Alapítvány tevékenységének. Családi magazinunk végéhez értünk. Vendégünk volt Lehőc Mónika, az Otthon Segítünk Alapítvány igazgatója, valamint Juhász Péterné Bea, a Rákosmenti Helyi Szolgálat önkéntes koordinátora. Nevükben is, valamint a szerkesztő Balázs Zsanett, a technikai munkatárs Csák Éva, a zenei szerkesztő Elek Judit Sára nevében is búcsúzom önöktől, Kékes Jenikőt hallották.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán tisztel a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Obbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Beavatkozik az állam a Dunai Vasműnél, egyre többen várakoznak műtétre. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Beavatkozik az állam a Dunai Vasműnél. A kormány több mint 657 millió forintot fordít arra, hogy elhárítsa az iparbiztonsági veszélyt és a környezetkárosítást a vasmű területén. Ez a Magyar Közlönyből derült ki. A döntés hátterében az áll, hogy a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek nem tudják biztosítani a szükséges pénzügyi fedezetet a Dunai Vasmű területén szükséges intézkedésekhez. A kormány egyetért azzal, hogy a környezetkárosítás megelőzése közérdek, az intézkedések teljesítése ilyen esetben az állam feladata. Még mindig hosszúak a kórházi várólisták, írta összefoglalójában a Telex. Csípőprotézis műtétre április elején több mint 9600 ember várt 60 napnál régebb óta. Azóta a számuk növekedett, szeptemberben már több mint 10600 betegnek lenne szüksége operációra. Áprilishoz képest ennél nagyobb mértékben csaknem 3000-re emelkedett a 60 napnál régebb óta térprotézisre várók száma. Egy másik lap az Economic cikke szerint a szürkehályog műtéteket tavaly óta alaposan felpörgették, de ott is valamivel több most a várakozó, mint tavasszal. A három leghosszabb várólista adatait a tavalyi számokkal összehasonlítva az is látszik, hogy a várakozók száma folyamatosan növekszik. Radikálisan átalakítaná a névkérelmezés rendszerét a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium, tudta meg a 24.hu. Alap azt írja, Kósa Lajos a Fidesz volt politikusának javaslatára tavaly nyáron emelte a mindenkori kultúráért felelős miniszter hatáskörébe az utónevek gondozását az országgyűlés, és ezzel lényegében befagyasztották a magyar utónév kincs bővítésének lehetőségét. A korábbi gyakorlat szerint az ELTE nyelvtudományi kutatóközpontjának 30 napon belül visszajelzést kellett adnia a kérelmezőnek a döntésről, de ezt eltörölték. Az új és még a jelenlegi hatályos szabályok szerint a miniszternek kell kihirdetnie az adható utónevek listát. Meghalt egy férfi gyógykezelés közben egy székelyföldi gyógyüdülő mafettájában, egy másik férfit kórházba vittek. A rendőrség nyomozást kezdett, hogy kiderítse az eset körülményeit. A szárazgázfürdő alkalmas szív- és érrendszeri betegségek, mozgásszervi és reumatikus bántalmak, perifériás idegrendszeri panaszok és anyagcserezavarok kezelésére. Mivel a mofettagáz nehezebb a levegőnél, a medence alján gyűlik össze, ezért tilos a megengedett szint alá hajolni. A felgyülemlett szintelen és szaktalan gáz oxigénhiányt és azonnali fulladást okozhat. Horvátországban mintegy 200 embert evakuáltak szombat éjjel a Brács szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. Súlyos sérültről nem érkezett jelentés, néhányan füstmérgezést szenvedtek. Vasárnap reggel már nem volt nyílt láng, a tűzoltók azonban a biztonság kedvéért továbbra is a helyszínen maradtak. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
5: Termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Arthur Kent, Dave Mason és Red Evans írtak egy dalt Don't Go to Strangers címmel. Ez lesz az első felvétel arról a lemezről, amit mindjárt felkonferálok.
7: A mikrofon mögött a Jazz Jedi, Zsuffa Péter.
6: Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. Itt kedvenc rádió műsorotok a Ministarsky és High Jazz Club. Nancy Landwehrnek a Ballads, azaz a Balladák című lemezét fogjuk meghallgatni, a Trombone Productionsnél jelent meg 93-ban. Ekkor még gyanútlan ember voltam, nem is tudtam, hogy rádiózni fogok. A lemez egyébként megvan nekem. Amint említettem a intróban, a Don't Go to Strangers lesz egy egyes felvétel, Arthur Kent, Dave Mason és Red Evans a szerző trió. Ezt követi majd a Lament, az altató, Gigi Johnson a szerző. There Will Never Be Another You lesz a hármas felvétel, Harry Warren és Mac Gordon a szerzőpáros. There's the Rainy Day. Erre rákerestem, mert ugye ez a esős napos, az eső szót is megkerestem, ez a Wikipédián egy csapadékforma, ami a égből hulló szabad hullású vízcseppeket jelent. Mindenki keres az emlékei között hasonlót, illetve ha más nem, akkor a YouTube-on rákeres olyan dolog helyekre, ahol ez szokott lenni. Jimmy Van Housen és Johnny Burke a szerzőpáros. Akkor jön még egy felvétel. Nem, ezzel zárjuk az első blokkot. Igen. És akkor legyen ez, hogy elindulnak ezek a felvételek. Azért ezt hagy mondjam el, hogy a basszusnál Palle Danielson-t halljuk, a doboknál Anders Kliel, hát ezt mondjad ki, Kjellberget, Johan Norberg gitározik, Bobo Stenson zongorázik. A Bobo névalapján egyébként gondolhatnák, hogy ő a perkáson művész, de nem. Tenor saxofon Joachim Milder, és trombon, ének és a produkció producere Nils Landgren, aki ugye a trombon hangszert használja, annak a nagy mestere, a svéd zseni. Egyébként érdekesség, hogy a trombon mint vonókürt, pozán, és van neked egyik nevű, és csak most nem jut az eszembe, majd menet közben visszatérünk erre. Induljon az említett öt felvétel.
7: Vegyük észre, hogy a rádió műsor milyen vidám, derűs hangulatot

Köszöntöm. Ön a Starsky & Hutch Jazz Club telefonszámát hívta. A főmenüt hallja. Kérem nyomógombos készüléke segítségével válasszon az alábbi menüpontok közül. 1-es gomb. Mi ez a zene? 2-es gomb. Ki beszél most? 3-as gomb. Ki adott engedélyt erre a műsorra? 4-es gomb. Hátralévő műsoridő lekérdezése. 5-ös gomb. Milyen gyakran jelentkezik ez a műsor? 6-os gomb. Műsorletiltás a vevőkészüléken. 7-es gomb. Műsorletiltás a kistérségben. 8-as gomb. Áramszünet a stúdióban. Suporze a Redionyot. Press Nyinyec. Ügyintézők kapcsolása 0-ás gomb. Az ügyintéző kapcsolásáig szíves türelmét kérjük. A becsült várakozási idő

0: A Starsky és Hard Jazz Club stábja, Zsuffa Péter és Felics Miklós, pedagógus, rajz-vizuális kommunikáció tanár, továbbá Molnár Péter Salamon, szobrászművész, költő, egyben pedagógus. Most elkezdenek nevetni. Majd Molnár Péter Salamon leveszi a zokniát, és...
1: Nézd csak Miklós.
0: És nézd csak Miklós megszólítással megmutatja neki. Ezt követően nyelvével vicces hangokat képez a szájában. Kedves hallgatóink! A 21. század pedagógus társadalmának négy alakja. Akár egy metszet. This is

0: újra vidámabban.
1: Starsky és Hutch Jazz Club.
2: Vidámabban.
1: Starsky és Hutch Jazz Club.
0: Nem jó. Ez egy szakműsor.
1: Jazz zenei szakadása.
3: Vidámabban.
1: Megrendezésre kerül.
3: Magyarul.
1: Minden? Megrendezésre kerül.
2: Nem jó.
3: Tegyünk alá zenét.

0: Egy oldalú szerződés módosítás.
1: 30 éve vagyok már a pályán, de nekem még ilyet soha senki az életben nem mondott. 150 ezer példányban lemásolni ugyanazt a szerződés módosítást egy hét alatt. Hát mit gondol ez? Hát az én napom is 24 órából áll.
2: Hobby Rádió.
3: Опять проснулся и увидел.
4: Ведь когда с радио мы что-то такое.
3: И больше ничего.
4: Itt kedvenc rádió műsorok benne a mini... Igen, itt kedvenc rádió műsorok a Mini Starsky és Hot Jazz Club. A mikrofon meg a Zsufa Péter, Nils Lundgren, Ballads című, Balladák című lemezet hallgatjuk. 93-ból. A lemez 5 felvételét hallgattuk meg az első blogban, és most 4 fog jönni, és 2 lesz pedig oda időtúli zenei blogban. A Vice-ipon a Summertime lesz a következő, ugye ezt még szinte senki soha nem hallhatta. Eddie Barclay, Eddie Merli és Michel Legrand a szerző trió. Everything Happens to Me, ezt a felvételt egy ideje rendszeresen konferálom, valahogy ráállt az élet. Huggy Carmichael és John Mercer a szerző duó, a szerzőpáros. Killing Me Softly, ezt a számcímet még soha nem láttam. Charles Fox és Norman Gimbel a szerzőpáros, ez a 7-es felvétel. És még egyet elindítunk, Irving Berlin szerzeményét a They Say It's Wonderful. Ezután jövök vissza búcsúzni, és a Child Is Born, ami ugyancsak egy nagyon gyakran visszatérő standard, jazz standard ebben a műsorban, illetve az I Thought About You, ami lesznek oda időtúli zenék ebben az adásban. A nyugalom szigetén köszöntöm a rádióhallgatókat, a műsor neve Starsky és Hot Jazz Club.

0: Starski és Hadjazz Club a zenei szépség szalonja. Várja a készülékek elé a hallgatókat. Zsuffa Péter, fülbelövő.
1: Black Cats Creep.

0: Oldjuk meg ezt a problémát. Az önre bízott teve elszabadult. Hogyan hívná vissza?
1: Hutyu, hutyu! Hutyu, hutyu! Éjjá, éjjá! Éjjá, éjjá! Hutyu, hutyu, hutyu!
2: Tefe! Tefe, gyere vissza! Gyere! Tefe, gyere! Gyere, Tefe, gyere vissza! Gyere!

0: Te, és ti, gyere már ki egy kicsit.
1: Micsoda kihívás.
0: Te, kérlek, nézd már meg, mi van a cipőmre ragadva?
1: Talpig férfi.
2: Már színében régi emlékek tódultak, fölsejlettek a régi idők, azok a napok, a régiek. Ez időtájt biztonság kedvéért Markot nem a nevén, és Mark nem nevemen szólított, hanem én hármasnak, ő 17-esnek hívott. A fokozott óvatosságról idővel kiderült, hogy nem hiába való. Nehéz időket éltünk, és tudtuk, a túléléshez mindenek előtt bátorságra lesz szükségünk, és talán egy kis szerencsére is.
3: Hát, meg egy kis élelmiszerre esetleg.
2: Az italról nem beszélve. Italról nem beszélve, az is kellene.
3: Meg talán
2: az Isten segítsége sem árt van. Mellettük van meg, ugye egy kis tonikkal, valami innivaló, szalonna. Füstölt sonka. Még esetleg füstölt sonka babbal, hát ezt szigorúan babbal. Másképp nem. Barna babbal.
4: Az elhangzók bejátszásért mindenkitől elnézést

0: kedvenc rádióműsorotok a Nyugalom szigete, a Starsky és Hutch Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, és Nils Landgren Ballads balladák című lemezét hallgatjuk. 93-ból a Tromben Production aztán megjelent lemeznek 8 felvételét hallgattuk meg, és kettővel megyünk majd tovább, ezek időn túli zenék lesznek, és a technika le fogja őket majd keverni. De aki ezt szeretné teljes hosszában hallani, majd aznak elmondom, hogy hol találja meg a műsort. A Chinese Born lesz Thaddeus Jones szerzeménye az első időn túli zenénk, a Float About You pedig Jimmy Van Heusen és John Mercer szerzeménye, a I Float About You lesz a tízes, mint mondtam, ugye ez már tényleg abban a szektorban van, amit nem hallhat valószínűleg a rádióhallgató, vagy csak a legszerencsésebbek, ahol ezeket a műsorokat teljes hosszában le tudják adni. És akkor most ugye 3w.zsuffajazz.hu, itt a forrás, itt lehet megtalálni a rádióadásokat, és ezt idegen nyelvű hallgatóink kedvéért, így is elmondom, www.csuffajazz.hu, találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen a következő órában, ezzel a Nyugalom szigete. Búcsúzik tőletek, viszont hallásra, sziasztok!
1: Figyelj, nálam az van beírva, hogy a közműszolgáltatók 20 perce következik, hogy nem tudná valami vízcsobogásosat csinálni, vagy betenni, vagy mit tudom, meg produkálni egy jó lefolyó dugulást, vagy ilyesmit.
2: Hobby Rádió.
3: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter. Kiszivárgott Orbán Viktor Kötcsei beszédének több részlete. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Veszprémben kezdte újra országjárását Magyar Péter szombaton. A miniszterelnök egyebek mellett arról beszélt, rengeteg eredmény van már, jogállamot azonban csak jogállami módszerekkel lehet visszaépíteni és üzemeltetni. Elmondta azt is, a szeptember 10-i határidőig mintegy 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. A következő feladat az, hogy a Tisza elnöksége végignézze ezeket a jelentkezéseket, és kiválasszák a legalkalmasabb jelölteket, utána pedig a szigettagok döntenek majd a régiós elnökök és az országos elnök személyéről. Kiszivárgott Orbán Viktor Kötcsei beszédének több részlete. Az ATV.hu azt írta, a hozzájuk eljutott információk szerint a volt miniszterelnök arról beszélt, a Fidesznek ellenzékből kell újra felépítenie magát, miközben a Tiszát egy Magyarország szuverenitását veszélyeztető új kommunista rendszer képviselőjeként írta le. A beszéd kiszivárgott részletei szerint Orbán Viktor úgy értékelte, a Tiszapárt célja, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból. A volt miniszterelnök ehhez a narratívához Brüsszelt nevezte meg gyarmattartóként. A korrupciós vádakat politikai támadásként értékelte. A szabadság nem tiltható be mottóval tartották meg szombaton a 6. Pécs Pride felvonulást, amelyet színpadi felszólalások zártak a Baranyai megye székhelyen. Atrocitás nem volt. A menetre idén is az emberi jogokért, a gyülekezési szabadságért, az önazonosságért, a szabad szerelemért és az elfogadásért való kiállás jegyében várták az érdeklődőket. A rendezvény végén bejelentették, hogy 2027-ben egy újabb városban is lesz felvonulás, ugyanis tavasszal Szegeden is utcára vonulnak az LMBTQ társadalom tagjai. Lehetetlennek nevezte az orosz elnök sajtótitkára Új-Delhiben, hogy Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij Miami-ban találkozzon egymással a G20-as országcsoport decemberi Miami-ban rendezendő csúcs találkozóján. Dmitrij Peszkov ismételten kijelentette, Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy az orosz és az ukrán államfő találkozóját az orosz fővárosban tartsák. Zelenszkij a Deutsche Welle német televíziónak azt mondta, kész találkozni Vlagyimir Putyinnal a Miami-ban rendezendő decemberi G20-as csúcs találkozón. Németországban több tízezren vonultak utcára szombaton, hogy tiltakozzanak a jobboldali szélsőségesség ellen, és kiálljanak a demokrácia támogatásáért. Több mint 35 városban tartottak tüntetéseket. Münchenben, Hamburgban, Berlinben, Magdeburgban, Dresdában és Lipcsében is voltak megmozdulások. A tüntetők követelése az volt, hogy tiltsák be az Alternatíva Németországért pártot. A demonstrációkat a szélsőséges AfD szászanhalti tartományi választásokon elért sikere váltotta ki. Lezuhant egy drón szombaton Románia északkeleti részén, sérültek nincsenek. A pilóta nélküli szerkezet egy kukoricásban ért földet. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű és 30 cm mély kráter keletkezett. Hétfőn átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik, majd napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban döntően 11 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős keleti helyeken ennél több fokkal alacsonyabb is lehet. Délután 17-25 fok valószínű.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
0: Hobbyradio.hu.
5: A rádiót.
6: Kedves hallgatóink.
7: Jó, ez tökéletes, hagyjatok a személyiség.
6: A következő műsorunkban audio és vizuális effekteket hallhatunk a műsorunk megzavarására.
7: A rend és nyugalom megzavarására alkalmas.
8: Üdvözöljük a rádió előtt megjelent hallgatókat.
4: Igen, köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofonhoz a Zsufa Péter, itt a Zsufa Péter Jazz Club, a Topika Transform Quintet, az a Transform Quintet, The Geometry of Desire című lemezét hallgatjuk meg. Ez a Infor Studio-nál jelent meg 2004-ben ez a lemez, és akkor ennek az anyaga, az És ez 9 felvételt jelent a számunkra. Én megnézem, milyen megoszlásban, azt meg sem néztem. Pam-pam-pam-pam-pam, be kell jelenteni ide, és akkor látjuk azonnal. Aha, hát a lemezen sokkal hosszabb, mint a műsoridőnk, bocs, most messziről beszélek a mikrofonba. Az első 4 felvételre kerül sor, az első 4 felvétel, igen. Az egyes felvétel a Geometry of Desire lesz a címadó felvétel az egyes, a Flow a kettes, a Conquer All lesz a 3-as, és a Take Your Time a 4-es. Az, ami fontos, hogy a Horváth Tojás Gábor, mint szerző, mint zongorista, nagyon fontos ember az életemben, és a zenekar életében. Jelasics Péter és Mennyi Sorter voltak még a zeneszerzők ezen a lemezen. Ugye a zenekar tagokat mindenki jól ismeri, ugye a Horváth Tojás Gábor a zongorista, billentyűs és ugye alapító zeneszerző nagyrészt, Ávid János tenorszaxofon, Egged Márton basszusgitár, Gálfi Attila dobok, Redő Dániel, aki időnként ütőhangszerek, és Gyémánt Bálint, aki időnként fölbukkanó gitárost tud lenni. Most viszont én azt hiszem, hogy ideje, hogy ez a 4 felvétel elinduljon, hogy ne húzzuk tovább az időt, induljon tehát a Transform Quintet, The Geometry of Desire című lemeze 2004-ből.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon még a Zsufa Péter, és a Transform Quintetnek hallgatjuk, ekkor még egy Tropical Transform Quintet volt, a The Geometry of Desire című lemezét, mely a Infor Studios gondozásában 2004-ben jelent meg. 4 felvétel után vagyunk, 2-re marad még egy kicsi időnk, aztán le lesz keverve a második, mert ez a lemez egy nagyon hosszú lemez, 1 óra 13 perc a teljes anyag, úgyhogy nincs esélyünk meg végighallgatni. A Night's Tale lesz a 5-ös felvétel, és On the Field a 6-os. Ebbe fel kellene búcsúzkodni, mert a Footprints lesz a kivezető zenén 9 percével, időn túl zene lesz, majd belőle ki fog lógni a műsődő végére. Na hát akkor induljon az említett 2 felvétel. Egyébként maga a Transform Quintetnek ez a lemeze, az összes többiből együtt tökre letölthető legálisan a különböző ilyen zene megosztó oldalakon. Szóval a Roll, és ott meg lehet találni őket. Induljon az említett 2 felvétel.

Hát vegyük észre, hogy minden olyan nyugvópont, aminek az ellenoldali megfelelőinek abszolút értéke eltér a megelőző méréseknél megállapított értéktől, addig nem tekinthető véglegesnek,

0: mondta Zsufa Péter Jazz Club, mikrofonja Zsufa Péter, és ugye a Tropical Transform Quintet, egykori Tropical Transform Quintet, ami hiszen Transform Quintet lett, The Geometry of Desire című lemezét hallgatjuk, amely egyébként nem igaz, mert a lemeznek több felvételére esélyünk nincsen. A Footprint-szel fogjuk folytatni, ez a lemez 7-es felvétele, de hát ez már időn túli zene lesz, és két felvételre esélyünk nincsen, úgyhogy föl se konferálom őket. Szóval ez az a lényeg, hogy a Horváth Teljes Gábornak egyébként szóló karrierje is brilliáns, és ez a zenekari élete is nagyon impozáns, és nagyon lehet szeretni minden hangot, amit ő lenyom, és mit megkomponál. Én nagyon nagy kedvelője vagyok a Horváth Tojás Gábornak. Egy vicces riport szituációban egyébként én úgy mondtam, hogy szia Tojás, hogy Horváth Gábor, ugye, hogy lehetett a tojást? Kérlek, mondd el a hallgatóknak, hiszen ők ezért rádióadás nem látnak téged. Én azt gondoltam, hogy azért tojás, mert hát a feje formája meg, hogy kopasz, meg mit tudom én. Abszolút nem ezért tojás. Valami elsős, ilyen nulladik évfolyamos, akármilyen ilyen gólya táborban kapta ezt a ragadvány nevet valamilyen szerep kapcsán, amit ott el kellett neki játszani. Én ekkorát mellé lőni égtem, mint a bú, de kínos volt. Persze egyébként átsiklottunk fölötte, csak nekem a mai napig így szól a fejemben. Ez a durva, ugye? Malőr. Ez a műsor vége, remélem mindenki jól szórakozott. Találkozunk a jövő héten. Ne felejtjetek, a műsor hivatalos weboldala www.zsuffajazz.hu, és ezt idegennyelvű hallgatóink kedvéért, így is elmondom, www.zsuffajazz.hu. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Halló, itt a központ. Kaphatnék egy mérőjelet? Ez volt az. Persze, felőlem, nekem aztán mindegy. Ha maguk szerint ilyen egy mérőjel, akkor legyen. Egy hétig ne halljam magukat. Zsufa, maga jön szerda éjfélre adásba. Most hazamehet.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében, már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni oltás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében. Győr, Moson, Sopron, Somogy, Vas és Zala megyékben vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadék miatt megszűnt a fokozott erdőtűzveszély. A többi megyében továbbra is fennáll a tilalom. Már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra kéri a hetedikes gyerekek szüleit, hogyha még nem tették meg, keddig juttassák vissza a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. A humán papilloma vírus elleni védőoltás a daganatok megelőzésének egyik fontos eszköze, beadása ebben az életkorban biztosítja a leghatékonyabb védelmet. Az iváncsai kutak egyikében sem mutatható ki a magzatkárosító vegyi anyag jelenléte, derül ki az önkormányzat vizsgálatából. A település 55 helyszínén furt és ásott kutakból vettek mintákat. A Fejér megyei község múlt hét pénteken közölte, hogy a településen működő akkumulátorgyár NMP szennyezést fedezett fel az üzem belső területén található monitoringkútban. Az iváncsai önkormányzat már akkor közölte, hogy a vezetékes ivóvíz Ercsi felől érkezik, azzal nem lehet probléma. A déli körvasút második üteméhez kapcsolódó munkák kezdődnek a Hamzsabégi Parkban hétfőn, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szeptemberi munkálatok részeként gyalogos aluljárók új közvilágítást kapnak, emellett a vasúti pálya és a műtárgyak megfelelő vízelvezetéséhez új csapadékvízelvezető hálózat épül ki. A várhatóan október közepéig tartó munkák miatt a parkban és a környező utakon időszakos korlátozások lesznek. Szaúd-Arábia lezárta egyik legfontosabb olajvezetékét, amit Irak felől dróntámadás ért. Irak elismerte, hogy az Iránnal határos egyik tartományukból érte támadás a vezetéket. A mintegy 1200 km hosszú olajvezeték Szaúd-Arábiának azért fontos, mert ezzel a hormúzi szorost megkerülve lehet olajat exportálni. Ez a csővezeték mozgathatja a globális olajforgalom 4-5%-át, most viszont a támadás után le kellett állítani. Hollandiában kihallgatták azt a férfit, aki a gyanú szerint csaknem 4 tonna kokaint próbált meg Gánából Hollandia érintésével Belgiumba csempészni. A szállítmányt, melynek értéke mintegy 225 millió euró, hétfőn foglalták le a francia vámosok Dunkirk kikötőjében. Csaknem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
4: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
4: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
5: Mikrofonok bekapcsolva, potméterek kibiztosítva, akkor nincs más dolguk, mint hogy hátradőjenek és élvezzék a szevasztokot! Ha elkészültek, hamarosan indul, hisz minden készen áll, a mikrofonok izzáspontban, a hallgatóság is csak arra vár, hogy szabaduljon el egy kicsit a pokol, boruljon ki a buli, kacskaringózni a kacaj birodalmában, csak is a szevasztokkal tuti!
6: És megint itt vagyunk az éterben, hallatszunk. Hát igen, legalább Szilárd most nem vidéken volt, hanem most már tényleg tanul.
7: Nekünk is kéne valamikor.
6: Nekünk is kéne már valamikor.
7: Kis érettségünk lesz.
6: Lesz, igen, és most a kis érettségűről egy tió. Te miből a kis érettségizás? Nálunk hogy szokott ez menni, mert én nem igazán nálunk hallottam róla.
7: Nálunk két tárgy kötelező. Nem tudom, hogy melyik az írás, meg melyik a szóbeli.
6: Én úgy hallottam, hogy a matek vagy a...
7: Kötelezően választható a matek, igen, vagy a magyar. Ebből én a matekot választottam.
6: Én az irodalmat és a nyelvtant.
7: Jó, nekem a matek úgy, ahogy megy. Szóbelizni viszont nem kell, mert hogy így reklámozzam magamat, inkább nem reklámozom magamat, angolból kellene, de nem kell.
6: Mert nyelvvizsgálja van az ifjáncnak. Hát igen, nekem pedig egy művészettörténet és egy irodalom lesz, de most ne kűrjük, csavarjuk tovább a szót. Valami számot adsz, Guli, mert semmi nem jut az eszünkbe.
4: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió.
1: Kamu reklám.
2: Ráadásul az új burkolólap családok április 30-áig, április 30-áig, április 30-áig. Április soha nem vállalsz, mi? Ezt én sem, azt baromira utálom ezt a hónapot. Ráadásul az új burkolólap családok április 30-áig telefonon van. Most lett volna a legjobb. Ez egy hihetetlen dolog.
1: Kamu reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
0: Szevasztok!
2: Halló?
3: Halló, jó napot kívánok! Horváth Péter vagyok, Gárdonyi Szilárdot keresem.
2: Szia, pont vele beszél.
3: Hogy mint vagy?
2: Ó, köszönöm szépen, éppen matek felvételi feladatsort oldok, meg is annak kellős közepén állok. Egyébként pedig remek hangulatban leledzek.
4: Szia, Szilárd!
3: Itt volt köztünk, és beköszönt Guli is. Itt ül mellettem Levi is. Hát a múltkori
2: műsor. Köszönöm Levit is, és Gulit is.
3: Jó, akkor
2: meg a kedves rádió hallgatókat.
3: Igen. A múltkori adás egy kicsit lepukkant volt, gondolom azt hallottad, de...
2: Hallottam. Nekem azért tetszett, voltak bizonyos elemek, amik nemek voltak, és Gulinak is nagyon jó poénjai voltak.
3: Egyébként tényleg az a levél az olyan megható volt, azt nem poénozásból mondtuk.
2: Akkor.
3: Egyébként az érettségére, hogy készülsz, mint készülsz?
2: Hát úgy, hogy ma kezdtem el a magyar elsős könyvből tanulni a magyar tételek javarészét, ugye a reneszánsz és a barokk, ugye, ami az elsős könyvben számíthatunk rá, ugye, érettségén. Ezt kezdtem tanulni, és következő héten meg fogok esni a többi magyar könyvnek is.
3: Utána várunk vissza. Egyébként tudtad, hogy az érettségit az 1700-as években találták ki Oroszországban, és Magyarországra csak 1800-as évek elején jutott el?
2: Igen, erről hallottam már, most olvastam éppen erről egy cikket, egy nagyon érdekes cikket a Hip magazinba, hogy tudom, hogy nem szabad kimondani nálatok a fiúk a
3: igen.
2: újság nevét. Egyébként várható lesz a mai műsorban a Hip magazin?
3: Nem, mert otthon hagytuk, sajnos otthon hagytuk.
2: Ó, de hát pedig azt nagyon szeretem hallani, amikor pocskondiázzátok szegény újságot.
3: Hát igen, ez van. Hát akkor majd várunk vissza a műsorba.
2: Igen, és még szeretnék elmondani egy közérdekű hírt. Kint van a földszinten, van a kitéve a tablónk. Nézd meg, hogyha arra jár.
3: Jó, megnézd.
2: És további kellemes műsorvezet is kívánok.
3: Hát igen, és hallgatsz is most minket egyébként?
2: Igen, mondom, hogy pont matek feladat felvétel is sort csinálok, úgyhogy...
3: Úgy hallgatsz közben minket, igen.
2: Úgyhogy közben hallgatlak titek.
3: Aha, na jó van. Halló, akkor majd még lehet, hogy hívunk.
2: Jó van.
3: Majd
2: kellemes vételt és jó adást.
3: Jó, köszönjük.
2: Halló.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Kamu reklám.
2: Az alkohol elbutít és nyomorba dönt. Na most ez most vagy nem igaz, vagy rossz a sorrend.
1: Kamu reklámot hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: 10-ből 8,34-en ezt hallgatják.
1: A Szevasztok műsorát hallhatjátok.
2: Betűnünk egy szép szobában, fehér falakkal, ablakokkal, hátrakötött kezekkel.
1: Mindjárt nem tudom, hogy vagy vele, Peti, de nekem most reggel úgy kijött a szén a náthám.
2: Nekem is nagyon, de ez már tegnap is a vonaton, hogy fújt be.
1: Meg egész Pesten. Képzeljétek, szerencsétlen, Peti nem vitte a tabletáit.
2: A belváros, nagyváros,
1: betun dzsungel, biztos nincs pollen.
2: Nem a fenét? Van ott bőven, úgyhogy mindenki, aki megy Budapestre, akárhova, beton dzsungelbe, vigye a szénanátha elleni tablettáját, motyóját, műtyürkét.
1: Vagy el se induljon.
2: Van valami jó történeted, mint a tormaszedés.
1: Tormaszedés? Most nincs. Rég voltam tormát szedni.
2: Nekem erről az jut az eszembe, amikor Parasz bácsika elmegy, és akkor megkérdezzük, hogy tormaszedés? Hát igen, amikor még fiatal voltam, anyukkal elmentünk tormát szedni, melejöttük a 2 kg kenyeret, meg a hanymát is makúrú, stb. Életem legszebb történetei címmel ezeket meg lehetne írni. A mozi műsorokat most nem tudunk felolvasni, mert kedvenc magazinjainkat otthon hagytuk, gyásznappá kell nyilvánítani. De ellenben van egy új remek magazinunk, pont ma vettem észre és otthon hagytam, tele van az is reklámokkal.
1: Te még csak most vetted észre?
2: Igen, én még csak most vettem észre, most került be a WC-be.
1: Ja, ott jó olvasni tényleg, mert földre azt tanulni.
2: Nem tudom, földre azt nem szoktam tanulni.
1: Ja,
2: újra valami számunk van?
3: Van persze.
4: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Egészségedre!
6: Egészségedre!
5: Egészségedre!
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
5: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
7: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobbyradio.hu.
5: A rádiót.

0: az időszámításunk előtti 5. évezred legnagyobb slágereivel önök most egy szórakoztató magazint hallgathatnak.
1: Szevasztok!
2: Újra itt van egy feltehetetlen órában a Miért Ön is idegbajos című műsor és a vezető Hágó István. Újra itt vagyunk 10 játékossal, de lássuk az első kérdést. Hány lába van a lónak? A válasz 2, B válasz 4, C válasz 6. D válasz 8. Hát, de ugye vannak rossz válaszok is, ennyi azokkal személyesen is szeretnék beszélni. Hihetetlen gyorsággal válaszolt a kérdésekre ifjabb Pemzli Sándor. Sándor, hívhatom Sándornak?
3: Hát igen, persze, hívhat a Sándornak sem.
2: Sándor, mi a foglalkozása?
3: Pszichológus vagyok is, mellékállásban gyógyszerész, nyugtatókkal és szteroidokkal foglalkozok.
2: Akkor ön most bizonyára nyugodt?
3: Hát igen, nagyon nyugodt vagyok. Ne.
2: Ó, de jó lenne mindig ilyen nyugodt játékosokkal játszani.
3: Igen.
2: Akkor a játékszabályokat dióhéjban ismertetném. 15 kérdés van, ebből az első kérdés megválaszolása a 10.000 forintos nyereménnyel jár. Az utolsó kérdés megválaszolása pedig 25 millió forinttal. Hát ugye van két szakaszkérdés, amiből az első szakaszkérdés 25.000 forintot ér, hát a másodikat nem tudom, mert nem sugógép, na szóval. Akkor hágjunk, illetve vágjunk bele.
3: Jó, okay.
2: Az első kérdés. Milyen színű a tojás? A válasz piros, B válasz tojás színű, C válasz zöld színű, D válasz kék színű.
3: Jaj, na uff, hát ez elég nehéz, ez elég nehéz, gondolkoznom kell, nem tudom.
2: Csak nyugodtan, Sándor.
3: Ha újságra gondolok, akkor a piros, kék vagy, nem is tudom, sárga, azt sem tudom már, mi volt a kérdés. Ó, Istenem, elmondanám.
2: Szeretnéd, hogy elismételjem?
3: Igen, nagyon.
2: Milyen színű a tojás? A válasz piros, B válasz tojás színű, C válasz zöld, D kék szín. Megjegyezte, Sándor?
3: Igen. Még hogyha az lenne, hogy sárga színű, akkor még jobban bekavarna, mert nagyon kockáztatok, legyen B tojás. B? Igen, B.
2: Jól meggondolta?
3: Vágó, ne tessék hűíteni, mert...
2: Én nem hűítem, jó, akkor... csak biztosra megyek.
3: Igen, B. Legyen B.
2: B. Jelöljük meg?
3: Jelöljük.
2: Jó van.
3: Igen, jelöljük. Meg nem gondolom magam, gyorsan.
2: Jó van, megjelöltük. És helyes!
3: Igen, éreztem, nagyon úgy.
2: Gratulálok! Az eddigi nyereménye Sándor 1000 forint.
3: Ja.
2: Lássuk akkor a második kérdést.
3: Nyugodt vagyok.
2: Nézzük, ez már egy kicsit nehezebb. Melyik tál készült fémből? A variáns, műanyag tál, B válasz, untál, C porcelántál, D fatál.
3: Hát most sem...

0: A tálcs tévedés, gondolat is, lesz már egy fejtegetés, hát inkább majd a... legyen az untál a B, igen, jó.
1: Jelöljük meg a B-t?
0: Igen, jelöljük.
1: Megjelöltük a B-t, igen.
0: Igen, gúj, tudtam.
1: Gratulálok, Sándor. Nyereményeim már 3000 forint, megnyerte már az idevezető utat, az utárát. Mondja, mivel jött ide?
0: A 1800 busszal jöttem, szóval...
1: Ó, akkor az egész család úti költsége megtérült.
0: Igen.
1: Akkor lássuk a harmadik kérdést. Sándor, szereti jön a bort?
0: Hát igen, vannak boros pajtársaim ott lent, budapesti pincék. Igaz, állati nehéz kocsmát találni Budapesten. És hát, de ezért csináltunk egy saját borpincét. Ott van a Józsi, meg a Laca is, szóval...
1: Akkor bizonyára a harmadik kérdés nem okoz majd nehézségeket.
0: Nem hiszem.
1: Nézzük. Szerintem még bor a legfinomabb. A válasz édes, B válasz fél édes, C válasz fél száraz, D száraz.
0: Hát ez az a baj, hogy ez változó, jaj. Nem lehetne telefonálni?
1: Dehogy nem.
0: Jó, akkor
1: mondjon.
0: Hívjuk már fel Lacát, jó?
1: A Lacát.
0: Lacát.
1: Jó van, felhívjuk Lacát.
2: Mi van? Mi van már, ki a?
1: Jó estét kívánok! Háló István vagyok, a Miért ön is idegbajos című műsor. Itt ül mellettem barátja, ifja Pemzli Sándor, és szeretné az ön segítségét kérni. Miután átadtam neki a szót, 30 másodperc áll rendelkezésükre.
0: Laca, ahogy hallom, ott van a Józsi is, igen, ott a hátsó csörömpölésekben. Na, figyelj, a bor milyen? Bor, biztos nézed az adást? Nem nézem az adást. Az a lényeg, hogy a bor, melyik bor a legfinom? Édes, fél édes, fél száraz, vagy száraz? Na melyik?
2: Mit tudjam, hogy ne hűtse már, tiszunk, örülök, hogy látok, nem is otthon vagy, pincében vagyunk, nem tudom, érted, nem tudom. Na, de válaszolj már 10 másodperc, nem tudom, ez a szevasz, majd piálunk, jó? Majd piálunk, na, szevasz. Fú, hát akkor ez nem sokat segített, nem sokat segített.
1: Hát, ugye.
0: Hát a közönség.
1: Közönséget szeretné hát megkérdezni. Igen. Kérdezzük meg.
0: Kérdezzük.
1: Közönség, kérem, szavazzanak most.
0: Hát,
1: Ajjajjaj, ezek az eredmények, hát ugye 25-25-25-25 százalékban szavaztak. Úgyhogy nem tudjuk.
0: Hát akkor azt hiszem, hogy én nem kockáztatnék.
1: Ajjajjaj, ez a csúnya hang, hallja Sándor. Sajnos holnap vissza kell jönnie.
0: Hát de már nem jönnék vissza, nem.
1: Nem jönne vissza?
0: Hát már nem. Ezt a kérdést már azt hiszem, hogy is se tudnám megválaszolni.
1: Akkor és töltsem ki a 3000 forintos csekket?
0: Hát igen, kérném.
1: Azt hiszem, eddigi legnagyobb nyereményünket fogja hazavinni.
0: Jó, köszönöm szépen, köszönöm, egészen lenyugodtam itt a végére. Csak aztán, hogy most felpörögtem teljesen, már megint úgyhogy jaj, nyugtatóim!
1: De azért még tippeljen egyet. A, B, C vagy D.
0: Nem lehetne még egyszer felhívni a Lacát?
1: Nem, sajnos. Ez a mentőövet már előtte egyszer.
0: Hát akkor legyen mondjuk. Hát személy szerint én a tokai, úgyhogy édes legyen.
1: Édes. Nézzük, mi a helyes válasz. Igen, az A.
0: Köszönjük.
1: Jól tippelt.
0: Hát ez van.
1: Nem, majd legközelebb István. Viszontlátásra. Ez volt a Miért ön is idegbajos. Holnap újra jelentkezünk.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádió.

0: Ez a Szevasztok még mindig. Azért Budapesten ezek a kollégiumok, hát legalább olyan jó
1: telefon.
0: Igen, tessék?
2: Na hát. Halló.
0: Halló.
2: Szaci Gáspár vagyok. A Debreceni rendőrösen hallgattuk a műsor, és tényálladékbe vették, hogy ezek pocskondiázták Vágó István műsorát. Mindent felírtunk önökről. Dokumentáltuk az adást.
0: Igen.
2: Hatósági eljárást. A két műsorvezető ennek tudatában adásunk ki.
0: Szia, Szilárd! Szia, szevasz! Hogy csin?
2: Elmondanám a jogaitokat.
0: Hurrá!
2: Jogában áll hallgatni, minden mondtok fel.
0: Jó, Szilárd, jó.
2: Na jó, ez csak egy ilyen telefonbetyárkodás volt, folytassátok az adást.
0: Két hét múlva már itt leszel?
2: Azt hiszem. Akkor nem kímélünk idegrendszert és semmit.
0: Na, akkor ez az adás azért már jobb, mint a múltkor.
2: Igen, hatalmas.
0: Hallgatod, én akkor nem. Már hárman leszünk következőleg?
2: Azt hiszem.
0: Jó, egyébként te is most egy mentővel dobtál, mert az utolsó 10 percben...
2: Én voltam a telefonos segítség.
0: Hát igen, mert nem sok minden jutott az eszünkbe. Úgyhogy, na, jó, köszönjük.
2: Na, hello, további umusolat.
0: Köszönjük, hello. Hát ez meglepetés erejével hatott. Erre nem számítottunk, hogy valaki is, azt hittem, hogy Szilárd se hallgatja az adást, hogy a verítékes és vércseppes izzadság csorog le a honlokáról. Én ezt valahogy így képzeltem el, és azt, hogy nem hallgatja az adásunkat. Ki dörömböl itt?
3: Kapogtak, megnézem, ki az.
0: Oké, nézzem meg. Na. Na, hát jó, ki.
3: Megmaradunk,
0: de... Jó. Na, mi van már?
3: Senki.
0: Jó, van akkor. De mégis ki volt már?
3: Nem, senki, csak pizzát hoztak.
0: Szevasztok.
3: Szevasztok. Fobzi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében, már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni oltás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 megyében. Győr, Moson, Sopron, Somogy, Vas és Zala megyékben vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadék miatt megszűnt a fokozott erdőtűzveszély. A többi megyében továbbra is fennáll a tilalom. Már csak néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra kéri a 7-es gyerekek szüleit, hogyha még nem tették meg, keddig juttassák vissza a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. A humán papilloma vírus elleni védőoltás a daganatok megelőzésének egyik fontos eszköze, beadása ebben az életkorban biztosítja a leghatékonyabb védelmet. Az iváncsai kutak egyikében sem mutatható ki a magzatkárosító vegyi anyag jelenléte, derül ki az önkormányzat vizsgálatából. A település 55 helyszínén furt és ásott kutakból vettek mintákat. A Fejér megyei község múlt hét pénteken közölte, hogy a településen működő akkumulátorgyár NMP szennyezést fedezett fel az üzem belső területén található monitoring kútban. Az iváncsai önkormányzat már akkor közölte, hogy a vezetékes ivóvíz Ercsi felől érkezik, azzal nem lehet probléma. A déli körvasút második üteméhez kapcsolódó munkák kezdődnek a Hamzsabégi parkban hétfőn, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szeptemberi munkálatok részeként gyalogos aluljárók új közvilágítást kapnak, emellett a vasúti pálya és a műtárgyak megfelelő vízelvezetéséhez új csapadékvízelvezető hálózat épül ki. A várhatóan október közepéig tartó munkák miatt a parkban és a környező utakon időszakos korlátozások lesznek. Szaúd-Arábia lezárta egyik legfontosabb olajvezetékét, amit Irak felől dróntámadás ért. Irak elismerte, hogy az Iránnal határos egyik tartományukból érte támadás a vezetéket. A mintegy 1200 km hosszú olajvezeték Szaúd-Arábiának azért fontos, mert ezzel a Hormuzi szorost megkerülve lehet olajat exportálni. Ez a csővezeték mozgathatja a globális olajforgalom 4-5%-át, most viszont a támadás után le kellett állítani. Hollandiában kihallgatták azt a férfit, aki a gyanú szerint csaknem 4 tonna kokaint próbált meg Gánából Hollandia érintésével Belgiumba csempészni. A szállítmányt, melynek értéke mintegy 225 millió euró, hétfőn foglalták le a francia vámosok Dunkirk kikötőjében. Csaknem harmadával csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában, közölte az EU határ és partvédelmi ügynöksége. Az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. A jelentés szerint a migrációs adatok csökkenése több tényezőt tükröz. Ilyenek a partnerországokkal folytatott együttműködések és a migráció kiindulási országai által hozott megelőző intézkedések. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 14-én köszöntjük Roxana, valamint Szeréna nevű kedves hallgatóinkat. A Roxana női név perzsa, görög eredetű, Roxané Nagy Sándor, makedón király feleségének a neve, jelentése pedig világos és ragyogó. Ünnepelnek még a Roxanák január 17-én és június 11-én is. A név becézése Roxán, Roxi, Roxika, Rona, Ronácska, Roni, Ronika és Roncsi. Jeles viselői a névnek Roxana Diaz, argentin színésznő, valamint önkedves Roxana. Szeptember 14-én köszöntjük még Serena nevű hallgatóinkat. A latin eredetű női név, a Serenus férfi név női párja, jelentése pedig derűs, vidám és nyugodt. Ünnepelnek még a Serenák július 28-án, valamint augusztus 16-án is. A név becézése Serén, Serénke, Szera és Szerácska. Jeles viselője pedig Serena Williams, amerikai teniszező és önkedves Serena. Ezen a napon köszöntjük még Armida, Armilla, Emerita, Rexana, Roxán, Rosanna, Rosita, Serénke, Serenus, Serény, valamint Sonora nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobbi Rádió!
3: Szeptember 14-e van. 1861-ben ezen a napon nyitotta meg kapuit a Lánchíd budai hídfőjénél a Budai Népszínház. 1509-ben földrengés rázta meg Konstantinápolyt, a török birodalom fővárosát, és egyik városrészét teljesen romba döntötte. Ez a természeti katasztrófa 13 ezer ember életét követelte. 1981-ben megkezdték a Pink Floyd Wall című filmjének forgatását Bob Geldoffal a főszerepben. Sam Neill színész született ezen a napon 1947-ben. 1883-ban született Margaret Sanger, amerikai ápolónő, társadalomújító, aki keresztes hadjáratot vezetett az Egyesült Államokban a születésszabályozásért. Megnyitotta az első szakrendelőt, amelyből később családtervező központ alakult. 1968-ban Peter Townshend a Rolling Stone magazinnak először beszélt másfél órás rock operettjéről. A mű témája egy süket néma, vak fiú, Tommy története.
4: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
0: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 14-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. 1321 az első időpontunk, szeptember 14-én Ravennában meghalt Dante Alighieri, olasz költő, filozófiai, politikai, nyelvészeti író, aki a világirodalom klasszikusa, a feudális középkor utolsó és az új polgári korszak első nagy lírikusa volt. Ugorjunk a 15. századra, 1486. szeptember 14-én megszületett Agrippa von Nettensheim, német természetfilozófus és okkultista. Fő művében a három könyv az okkult filozófiáról, illetve a mágiáról, az ókori és középkori okkult tanításokat összegezte. Miután összetűzésbe került az egyházzal, visszavonta tanait, és az alkimia, a mágia és a babona ellen lépett fel. Ugorjunk a 16. század elejére, 1509. szeptember 14-én földrengés rázta meg Konstantinápolyt, a török birodalom fővárosát, és egyik városrészét teljesen romba döntötte. Ez a természeti katasztrófa 13 ezer ember életét követelte. Ugorjunk a 20. századra, 1926. szeptember 14-én megszületett Michael Butor, francia író, költő és esszéista. Egy évet lépünk csak előre, 1927. szeptember 14-én Nizzában 49 éves korában meghalt Isadora Duncan, amerikai táncosnő, aki a szabadtánc első képviselője, a modern tánc úttörője volt. Folytassuk 1934-jel, szeptember 14-én megszületett Kate Millay, amerikai írónő, szobrász, pedagógus, feminista szerző. Következő időpontunk 1971. szeptember 14-e, ekkor meghalt Fenyő Andor Endre, Munkácsi díjas festő, kritikus. Pontosan 10 évet lépünk előre, 1981. szeptember 14-én megkezdték a Pink Floyd Wall című filmjének forgatását Bob Geldoffal a főszerepben. Mindössze egy évet ugrunk előre, 1982. szeptember 14-én meghalt Grace Kelly, amerikai színésznő, monakói hercegnő. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
1: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Üzenet a Sámuel első könyve második részéből.
2: Akkor így imádkozott Anna. Örvendes szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a történészek legújabb kutatásaik alapján azt állítják, hogy a bostoni Tea délután néven elhíresült akció során nem az adó ellen tiltakoztak, hanem el akarták lopni a rakományt? A Tea bálákat nem vágták fel a vízbedobás előtt, valószínűleg később akarták a vízhatlanul becsomagolt bálákat felhozni a víz alól.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Becsinált báránysültet fogunk készíteni. Hozzávalók 1 kg bárányhús, 3 tojás sárgája, zsíros füstölt csonka, vörös hagyma, liszt, 2,5 deci száraz fehérbor, őrölt bors, citrom, petrezselyem, majoránna és kakukkfű. Az elkészítése a következő. A bárányhús kockára vágjuk, mert a felaprított zsíros füstölt csonkával és hagymadarabokkal együtt gyengén átpirítjuk. Vigyázzunk, a hagyma meg ne égjen, mert különben keserű lesz. Egyébként a római ételeknél sosem szokásos, a ragunkat megszórjuk finom liszttel, és amikor a liszt barnulni kezd, ráöntjük a fehér borunkat. Amikor a bor elpárolgott, a húsdarabokat vízzel felöntjük, és edényben megborsozzuk, fűszerezzük az ismert fűszerekkel, őrölt borssal, citrommal, petrezselyemmel, majorannával, kakukkfűvel. Mérsékelt lángon az egészet tovább főzzük. Amikor a hús már megpuhult, a leve is megsűrűsödött, egy külön tálban keverjünk fel 3 tojás sárgáját, adjunk hozzá egy citromlevét, keverjük bele a finomra vágott petrezselyemet és majorannát. A tojásos mártás néhány perccel a tálalás előtt keverjük a húshoz, amelyet melegen tartunk, de ne hagyjuk felforni, mert különben a tojások kicsapódnak. Eképpen a mártás egyenletes sárga marad, a tojások pedig nem mennek össze.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Wifi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Kamureklám.
1: Na, ez most már örökké jó lesz egy darabig.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the...

0: Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Népszerű volt a nyári diák munkaprogram. Sokszor támadják meg kutyák az EON leolvasóit. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diák munkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csak nem 5000-en dolgoztak. Október 5-ig jelentkezhetnek az alap- és mesterképzésben tanuló hallgatók az országos statisztikai csapatversenyre. A verseny során a hallgatók gazdasági, társadalmi és területi statisztikai adatok elemzésében, értelmezésében és bemutatásában bizonyíthatják felkészültségüket. A verseny 3 online fordulóból és egy helyszíni döntőből áll, amelynek a KSH budapesti székháza a statisztikai palota ad otthont december 15-én. Tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe az EON munkatársai. Az esetek negyedében kutyatámadás történt. Az EON Hungária csoportnál egy évben több mint 4 millió áram- és gázfogyasztási mérőt keres fel nap mint nap több mint 200 leolvasó munkatárs a Dunántúl Pestvár megye és Budapest hálózati területein. Fontosnak nevezték, hogy a kutyákat zárják el az ügyfelek a leolvasás idejére, hogy a leolvasóik biztonságosan tudják végezni munkájukat. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében, az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők, az aszály súlyosabb volt a 2022-esnél is, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara illetékes bizottsága. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, a vetésterület 2022-höz képest harmadára, tavalyhoz képest pedig a felére esett vissza. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja. A magyar online vásárlók többsége nem mond le a nemzetközi webáruházakról, hanem tudatosabban rendel az új vámszabályok júliusi életbe lépése óta, közölte legfrissebb adatai alapján a PwC Magyarország. A tanácsadóvállalat azt írta, a második negyedévben mintegy 750 ezerrel csökkent az EU-n kívülről érkező csomagok száma az előző negyedévhez képest, míg az EU-n belülről érkező rendelések volumene több mint 1,25 millió darabbal nőtt. Az Európai Unió július 1-től megszüntette a 150 euró alatti, az unión kívülről érkező küldemények vámmentességét, és átmeneti 3 eurós vámot vezetett be az érintett termékekre. Heti több járattal újraindítja 4 közel-keleti járatát Budapestről a Wizz Air. Októbertől ismét közvetlenül elérhető Dubaj, Abu Dhabi, Jidda és Amman. A cég fokozatosan állítja vissza járatait, figyelembe véve az Európai Unió repülésbiztonsági ügynökség térségére vonatkozó konfliktuszóna ajánlásainak felülvizsgálatát. Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót!
3: És a új dal következik. Érincs meg!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám?
1: Halló, tessék!
2: Halló! Ez a 3-3-3-3-3-3-3?
1: Igen!
2: Jó, akkor hívja a mentőket, mert beszorult az ujjam.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: kamu reklám.
1: Háziasszonyokat kérdeztünk, hogy milyen sampont használnak.
2: Én Vidaszaszongó Sengót használok, mert csak megmosom a hajam, és már indulok is.
3: Én Saumát, mert olyan lágy a hajam tőle.
4: Én Zurliftot, mert még az odaégett zsírt is eltávolítja.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Amú reklám.
2: Mai rövidke történetünk az ügyvédnél játszódik. Egy kis tétova ügyfél lép be Dr. Cashman irodájába.
3: Jó napot kívánok, nekem egy nagy problémám van, és melyik a legolcsóbb szolgáltatása?
4: 3 kérdés, 10 000 forint.
3: Hát ez nem sok, egy kicsit.
4: Lehetséges. Melyik a harmadik kérdés?
1: Amú reklámot hallottak.